0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Jelentősen drágul a kínai DeepSeek új mesterséges intelligencia modellje. Hivatalosan is bemutatta a V4 Pro elnevezésű új mesterséges intelligencia modelljét a kínai DeepSeek, amely a vállalat korábbi V4 Flash modelljének jóval magasabb árán érhető el. A fejlesztő szerint az új modell elsősorban az összetett önállóan végrehajtott feladatokban teljesít jobban. Az új árak modelltől, a token típusától és a használat időpontjától függően 50 és 1100% közötti emelkedést jelentenek a jelenlegi díjakhoz képest. Elemzők szerint a mostani bejelentés jelentős változást jelez a DeepSeek árpolitikájában. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.

0: Szabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Próza jelenet, előadás hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallottak.
6: Ne

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: 900 alkalommal nyújtottak segítséget a vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőségriadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott uniós források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-ben. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Nébi közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen. Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantálem, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Mai rövidke történetünk az ügyvédnél játszódik. Egy kisé tétova ügyfél lép be Dr. Cashman irodájába.
2: Jó napot kívánok, nekem egy nagy problémám van, és melyik a legolcsóbb szolgáltatása?
3: 3 kérdés, 10 000 forint.
2: Hát ez nem sok, egy kicsit.
3: Lehetséges. Melyik a harmadik kérdés?
0: Kamu reklámot hallottak.
4: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A dél-horvátországi erőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, azért, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát mentettek ki. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a magyar közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amelyet az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, hogy az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság pénteken az MTI-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Partizóna söröző és diszkóbár. Gyulán az Aranysas mellett a Komló, mi ez? A Kossuth utcán. Partizóna söröző. Gyulán, mi ez? Partizóna... Ezen a héten... Hát nem hallok semmit.
2: Nyisd ki a füle.
1: Ezen a héten a gyulai... Milyen diszkó ez? Ha ön szereti a funky muzsikát... Nem is azt akartam mondani. Ha ön szereti a fekete muzsikát... Ezt akartam mondani pedig. Leírom már, mit akarok mondani. Ez célszerűnek tűnik. Adja meg golyóst. Ha ön szereti a feketé... Ezt a műsort a PEB...
3: 2000 film közül választ ki a legjobbat, vidd haza, nézd meg, és utána kezdheted az egészet előről. Kezdheted előről, mi?
1: Most is kezdheted előről. Mire ezt felveszünk? Astra videótéka. Gyulán a Kossuth. De ugye, nem lehet dolgozni, érted? Ne röhögít egy folytában.
3: És akar haza, nem megy haza.
1: Te sietsz, érted?
3: Nem megy haza.
2: Hát honnan tudod, hogy röhögök?
1: Hát látlak, érted? Hát, folyamatosan röhögsz, érted? Így nem lehet dolgozni. Biztos, hogy el fogsz menni dolgozni valami non-stop ABC-be előbb-utóbb. Kiruglak. Na. Vállaljuk gyári autó... Vállaljuk gyári... Mi van? Az autó, amely már nevében...
4: Nem látok már.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra... Na, ezt újra. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323... Ne röhögj már. Na, szóval. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323 szedán típusra... Mi van? Ezt nem értem. Na, még egyszer neki megyünk azért. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentiméteres 323-as...
3: Könyörgöm. Figyelj, itt az elején is volt valami, ami...
1: Nem lehet a Trabant, 323-as Trabantot hirdetni. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra. Itt állt meg a tudomány.
2: Ezt... Na, mondja.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Az meglátom már az 1300 köbcentit. Röhögök, mint az állat. Na, ne gondolkozzon csak nyugodtan, tehát. Itt végünk van, öregem. Innen haza nem megyünk éjfélig. Több komolyságot. Innen nem megyünk tovább. Ez tuti. Leveszem az akkót, és már rábíz a törögéstől. Na, ne gondolkozzon sokáig. Spekuláljon csak nyugodtan. Spekulálja. Na, nem tudok rád nézni, érted, fordul.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Kamu reklám.
2: Bácsi, kérem, mit csinál maga itt a villanyoszlopnál? 20 méterre ott van a WC, miért nem megy oda vizelni?
3: Aj, fiam, mikor volt az már, amikor én még 20 méterre el tudtam pisálni?
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Robi Radio.
1: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán lassan fény dereng, és az órán pereg a hó.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
13: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, azért, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A térségből mintegy 1000 helyítős turistát mentettek ki. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt, 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi földjekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
13: Egészségedre.
0: Egészségedre.
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Life.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a tánc az ég, a hűtés táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spared my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
4: Az Integritás Hatóság létrehozta a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a nemzeti park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 búzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
3: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 06 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 15-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 22.3 fok van. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
0: Fever Show.
1: UK Fever Show.
10: UK. Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
1: UK Fever Show.
8: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
12: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
8: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
8: hobbyradio.hu
2: A rádiót.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 15-én köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat. A név jelentése csepp a tengerben, avagy keserűség és úrnő. A héber görög latin eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen, ugyanakkor túl könnyen és túlságosan is belefolyik mások problémáiba. Ezzel vigyázzon! Becézése ennek a névnek Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Briácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja és Mara. Jeles viselői a névnek Borbás Mária, műsorvezető, Jászai Mari, színésznő, Németh Marika, színésznő, primadonna, Sulyok Mária, színésznő, Szemes Mari, színésznő, Szepes Mária, író, Takács Marika, bemondónő és Törőcsik Mari, színésznő, valamint ön, kedves Mária. Ezen a napon köszöntjük még Alfred, Ali, Assunta, Masa, Napóleon, Tarzícia és Tarzíciusz nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel is készültem. 1038-al kezdünk. Augusztus 15-én Esztergomban meghalt első Szent István, Magyarország első királya. Első Szent István király uralkodása alatt az országot 10 egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tette. Az egyházi és a világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az egyházi tizedet és bajor mintára pénzt veretett. Fiának Imre hercegnek nyugati mintára megírta intelmeit, utódai uralkodását a német befolyás elleni küzdelem is az új államrend megszirárdítása jellemezte. 1083-ban szentté avatták, ő lett Magyarország védőszentje. Folytassuk 1057-tel, augusztus 15-én Macbeth skót királyt meggyilkolta Duncan király fia. A 15. századba ugrunk, 1444. augusztus 15-én első Ulászló és Brankovics György szerb despota titokban megkötötte második Murád követeivel a váradi békét. Eszerint a szultán 8 napon belül köteles kiüríteni Szerbiát és köteles a magyar királynak 100 000 aranyat hadisarcként fizetni. A 18. századdal folytatjuk, 1769. augusztus 15-én megszületett Bonaparte Napóleon korzikai francia hadvezér. Ugorjunk a 19. század közepére, 1848. augusztus 15-én M. Waldo Henchet szabadalmaztatta a fogorvosi széket. Folytassuk a 20. század elejével, 1914. augusztus 15-én megnyitották a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen egy amerikai hajó haladt át az Atlanti óceánról a Csendes óceánra. Folytassuk 1947. augusztus 15-ével, ekkor függetlenné vált India Nagy-Britanniától, majd a volt gyarmat ketté szakadt Indiára és Pakisztánra. És végül, de nem utolsó sorban, 1969. augusztus 15-én több mint 3

0: 300 000 ember sereg lett össze a Woodstocki Rockfesztiválra. A világ eddigi legnagyobb rockfesztiválja New York államban a Bethel környéki Woodstockban zajlott, amely az Open Air mozgalom csúcspontját jelentette. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet. Pál a rómaiakhoz írt levelének első részéből.
1: Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. augusztus 15-e, szombat. Szűz Mária mennybevételének ünnepe, nagy boldogasszony. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júdea egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Aki hittel elfogadta, dicsőségre jutott. Szűz Mária a mennybe vétele az egyház egyik legszebb ünnepe, mely reményt és irányt mutat minden keresztény embernek. A mai evangélium Mária látogatása Erzsébetnél és a Magnifikát éneke különös fényt kap ezen a napon. Mária az alázatos szolgáló, aki teljesen Istenre bízta életét, most a dicsőségbe emeltetik, mert nagy dolgokat tett vele a mindenható. Mit jelent Szűz Mária mennybevétele? A katolikus egyház hite szerint Jézus édesanyja Mária, miután földi életét befejezte, testestől lelkestől felvétetett a mennyei dicsőségbe. Ezt a hittételt, hitigazságot 12. Pius pápa hirdette ki 1950-ben Munificentissimus Deus, a legbőkezőbb Isten kezdetű apostoli konstitúciójában, az egyetemes egyház hitére alapozva. Lényeges, hogy a mennybevétel nem azonos a mennybe menetellel. Jézus saját erejéből ment a mennybe, Mária viszont Isten kegyelméből, Krisztus megváltó művének gyümölcseként jutott el a mennybe, azaz Isten felvette őt a mennyországba. Ő az első, aki már elnyerte azt, amire mindannyian vágyunk. Mária példája nem csak vigasztaló, hanem tanító is. Az ő életútja nem volt mentes a szenvedéstől. Szegénység, értetlenség, menekülés, fiának keresztútja, mindezt csendes hittel viselte. Nem tett nagy dolgokat önmagától, de engedte, hogy Isten nagy dolgokat tegyen vele. Az életnek minden eseményét, a szavakat és az engedelmességet, az örömöt és a fájdalmat Isten tervének részévé tette. Ez a bizalom, ez az önátadás tette őt az egyház anyjává és a megdicsőült emberi élet példájává. Mária földi életének egyik legjellemző vonása az engedelmesség. Legyen nekem a te igéd szerint, mondja, amikor megtudja az angyaltól, hogy Isten őt választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen. Ez nem behódolás, hanem a hit aktív cselekedete, amelyben teljes bizalommal rábízza magát Isten tervére. A mennybevétel válasz erre a teljes önátadásra. Isten sohasem hagyja válasz nélkül azokat, akik feltétel nélkül igent mondanak neki. Mária hálaéneke, a Magnifikát nem pusztán költői szépségű imádság, hanem prófétai látomás is. A názáreti lány felismeri, hogy Isten nem a hatalmasokban, nem a gazdagokban, nem a hivalkodókban mutatkozik meg, hanem az alázatosakban, az éhezőkben, a szegényekben. Ez az isteni fordított rend az evangélium lényege. Nem arra kell törekednünk, hogy a világ szerint nagyok legyünk, hanem Isten szemében maradjunk hűségesek. Mária mennybevételének napján nem csak az ő megdicsőlését ünnepeljük, hanem a mi reményünket is. Ő már ott van, ahová mi is tartunk. Benne látjuk megvalósulni azt az ígéretet, amit Jézus adott, hogy ahol ő van, ott leszünk mi is. Mária mennybevétele egyben biztosíték arra, hogy a testünk, a földi létünk sem elvetendő, hanem a feltámadás dicsőségére rendelt. Miért fontos ez számunkra? Egy olyan korban, ahol az emberi test gyakran tárgyá válik, ahol a halált hallgatás vagy félelem veszi körül, Mária mennybevétele azt üzeni, az élet nem ér véget a halál pillanatában. Minden fájdalomnak, minden hűségnek, minden szeretetből hozott áldozatnak örök súlya van. Aki Krisztusban él, az vele együtt részesül a dicsőségben, a feltámadásban. Szűz Mária nem távoli, elérhetetlen személy, hanem égi édesanya, aki utat mutat nekünk, közben jár értünk, és kísér minket. Hitével, csendes szolgálatával, imádságos lelkületével példát ad minden kor hívőinek, és biztosít arról, hogy az Isten iránti hűség sosem marad jutalom nélkül. Mennybe felvett Szűz Mária, mennyei édesanyánk! Te, akit a mindenható Isten testestől, lelkestől magához emelt, ragyogó példája vagy annak, amelyre mindannyian vágyunk. Te, aki hűséges voltál a legnehezebb helyzetekben is, taníts minket is Istenre bízni életünket. Járj közben értünk, hogy mi is hűségesek maradjunk Isten akaratához életünk minden napján. Segíts, hogy ne a mulandót keressük, hanem az örökkévalót, és ne a könnyű utat válasszuk, hanem azt, amely a szeretetben és az áldozatban teljesedik ki. Vezess minket fiathoz, aki által az élet legyőzte a halált, és akiben a mi feltámadásunk is biztos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió.
4: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobbi Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ezügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégében nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdések fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne. Amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a Történelmi Témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilalmi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált, méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízis istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali egyig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízis misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a legtöbb hulladék természetesen környezetbarát módszerekkel is ártalmatlanítható, újrahasznosítható? Még a PVC-t is el lehet égetni olyan speciális kemencében, melyben nem keletkezik veszélyes furán vagy dioxin?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kávés habcsókot fogunk készíteni. Az elkészítése utszolván gyermekjáték. Minden tojásfehérjére számítsunk 2 kávéskanálnyi kristálycukrot. Verjük fel a fehérjéket nagyon keményre. Keverjük bele a cukor felét, és verjük tovább, míg újra nem keményedik a hab. Végül forgassuk bele a maradék cukrot. Béleljük ki a tepsit sütőpapírral, és desszertkanállal takarosan pörgessük rá a habot. Tegyük másfél órára előmelegített, de langyos sütőbe, aztán hagyjuk kihűlni, és raktározzuk el egy jól zárható dobozban. Ezután vágjuk apróra a mandulát, és hevítsük fel a serpenyőben a cukorral együtt, míg karamellizálódni nem kezd, de közben kevergessük állandóan, mert egy szempillantás alatt odaéghet. A zsírpapírra terítve hűtsük ki. A habcsókokat tördeljük bele egy csinos üvegtálba, verjük fel a tejszint, de ne túl keményre keverjük hozzá a kávét, és kanalazzuk a habcsókokra. Szórjuk bele a tetejére a cukros mandulát, és végül hintsük meg egy kevés frissen öltött kávéval. Mese finom mutatós, és ami fő, utszolván kizárólag levegőből készül. A hozzávalók 8 habcsókhoz 115 g hámozott mandula, 1 kanál cukor, 300 ml tejszín, 1 evőkanál, jó erős presszó kávé, frissen őrölt kávé. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ma Mária nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánk területén 22.3 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon repülősök világnapja van. Ma augusztus 15-e van, ma Nagy Boldogasszony ünnepe és a légierő napja van. Katolikus ünnep, a Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. Ezerregyéb Szent István koronázása. A fejedelem a II. Szilvesztertől nyert aranykoronával, és azon szertartás szerint, melynek szabályait a magyar fejedelem követeinek átadta, Esztergomban a felkenés előrebocsátása után királlyá koronáztatott. 38. Szent István király halála. Szent István király lázba esett, és miután nem kétlé közel van napjai végéhez, egybehívatta a püspököket és a főurakat, kiket Krisztus nevének dicsősége lelkesített, és legelőször is arról tanácskozott velük, hogy Péter, leánytestvérének Velencében született fia, legyen a királyságban utódja. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért, fantelemes, köszönöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk!
5: hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió.
0: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. 07 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Ma Mária nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánkban 22-en 7 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon repülősök világnapja van. Ma augusztus 15-e van, ma Nagyboldogasszony ünnepe, és a légierő napja van. Katolikus ünnep, a Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 15-én köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat. A név jelentése csepp a tengerben, avagy keserűség és úrnő. A héber görög latin eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen, ugyanakkor túl könnyen és túlságosan is belefolyik mások problémáiba. Ezzel vigyázzon! Becézése ennek a névnek Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Briácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja és Mara. Jeles viselői a névnek Borbás Mária, műsorvezető, Jászai Mari, színésznő, Németh Marika, színésznő, primadonna, Sulyok Mária, színésznő, Szemes Mari, színésznő, Szepes Mária, író, Takács Marika, bemondónő és Törőcsik Mari, színésznő, valamint ön, kedves Mária. Ezen a napon köszöntjük még Alfred, Ali, Assunta, Masa, Napóleon, Tarzícia és Tarzícius nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel is készültem. 1038-al kezdünk. Augusztus 15-én Esztergomban meghalt első Szent István, Magyarország első királya. Első Szent István király uralkodása alatt az országot 10 egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tette. Az egyházi és a világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az egyházi tizedet és bajor mintára pénzt veretett. Fiának Imre hercegnek nyugati mintára megírta intelmeit, utódai uralkodását a német befolyás elleni küzdelem is az új államrend megszirárdítása jellemezte. 1083-ban szentté avatták, ő lett Magyarország védőszentje. Folytassuk 1057-tel, augusztus 15-én Macbeth skót királyt meggyilkolta Duncan király fia. A 15. századba ugrunk, 1444. augusztus 15-én első Ulászló és Brankovics György szerb despota titokban megkötötte második Murád követeivel a váradi békét. Eszerint a szultán 8 napon belül köteles kiüríteni Szerbiát és köteles a magyar királynak 100 000 aranyat hadisarcként fizetni. A 18. századdal folytatjuk, 1769. augusztus 15-én megszületett Bonaparte Napóleon korzikai francia hadvezér. Ugorjunk a 19. század közepére, 1848. augusztus 15-én M. Waldo Henchet szabadalmaztatta a fogorvosi széket. Folytassuk a 20. század elejével, 1914. augusztus 15-én megnyitották a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen egy amerikai hajó haladt át az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra. Folytassuk 1947. augusztus 15-ével, ekkor függetlenné vált India Nagy-Britanniától, majd a volt gyarmat ketté szakadt Indiára és Pakisztánra. És végül, de nem utolsó sorban, 1969. augusztus 15-én több mint 300 000 ember sereglett össze a Woodstocki rockfesztiválra. A világ eddigi legnagyobb rockfesztiválja New York államban a Bethel környéki Woodstockban zajlott, amely az Open Air mozgalom csúcspontját jelentette. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet. Pál a rómaiakhoz írt levelének első részéből.
1: Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni.

0: Rádió. 2026. augusztus 15-e, szombat. Szűz Mária mennybevételének ünnepe, nagy boldogasszony. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Aki hittel elfogadta, dicsőségre jutott. Szűz Mária a mennybe vétele az egyház egyik legszebb ünnepe, mely reményt és irányt mutat minden keresztény embernek. A mai evangélium Mária látogatása Erzsébetnél és a Magnifikát éneke különös fényt kap ezen a napon. Mária az alázatos szolgáló, aki teljesen Istenre bízta életét, most a dicsőségbe emeltetik, mert nagy dolgokat tett vele a mindenható. Mit jelent Szűz Mária mennybevétele? A katolikus egyház hite szerint Jézus édesanyja Mária, miután földi életét befejezte, testestől lelkestől felvétetett a mennyei dicsőségbe. Ezt a hittételt, hitigazságot 12. Pius pápa hirdette ki 1950-ben Munificentissimus Deus, a legbőkezőbb Isten kezdetű apostoli konstitúciójában, az egyetemes egyház hitére alapozva. Lényeges, hogy a mennybevétel nem azonos a mennybe menetellel. Jézus saját erejéből ment a mennybe, Mária viszont Isten kegyelméből, Krisztus megváltó művének gyümölcseként jutott el a mennybe, azaz Isten felvette őt a mennyországba. Ő az első, aki már elnyerte azt, amire mindannyian vágyunk. Mária példája nem csak vigasztaló, hanem tanító is. Az ő életútja nem volt mentes a szenvedéstől. Szegénység, értetlenség, menekülés, fiának keresztútja, mindezt csendes hittel viselte. Nem tett nagy dolgokat önmagától, de engedte, hogy Isten nagy dolgokat tegyen vele. Az életnek minden eseményét, a szavakat és az engedelmességet, az örömöt és a fájdalmat Isten tervének részévé tette. Ez a bizalom, ez az önátadás tette őt az egyház anyjává és a megdicsőült emberi élet példájává. Mária földi életének egyik legjellemző vonása az engedelmesség. Legyen nekem a te igéd szerint, mondja, amikor megtudja az angyaltól, hogy Isten őt választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen. Ez nem behódolás, hanem a hit aktív cselekedete, amelyben teljes bizalommal rábízza magát Isten tervére. A mennybevétel válasz erre a teljes önátadásra. Isten sohasem hagyja válasz nélkül azokat, akik feltétel nélkül igent mondanak neki. Mária hála éneke, a Magnifikát nem pusztán költői szépségű imádság, hanem profétai látomás is. A názáreti lány felismeri, hogy Isten nem a hatalmasokban, nem a gazdagokban, nem a hivalkodókban mutatkozik meg, hanem az alázatosakban, az éhezőkben, a szegényekben. Ez az isteni fordított rend az evangélium lényege. Nem arra kell törekednünk, hogy a világ szerint nagyok legyünk, hanem Isten szemében maradjunk hűségesek. Mária mennybevételének napján nem csak az ő megdicsőlését ünnepeljük, hanem a mi reményünket is. Ő már ott van, ahová mi is tartunk. Benne látjuk megvalósulni azt az ígéretet, amit Jézus adott, hogy ahol ő van, ott leszünk mi is. Mária mennybevétele egyben biztosíték arra, hogy a testünk, a földi létünk sem elvetendő, hanem a feltámadás dicsőségére rendelt. Miért fontos ez számunkra? Egy olyan korban, ahol az emberi test gyakran tárgyá válik, ahol a halált hallgatás vagy félelem veszi körül, Mária mennybevétele azt üzeni, az élet nem ér véget a halál pillanatában. Minden fájdalomnak, minden hűségnek, minden szeretetből hozott áldozatnak örök súlya van. Aki Krisztusban él, az vele együtt részesül a dicsőségben, a feltámadásban. Szűz Mária nem távoli, elérhetetlen személy, hanem égi édesanya, aki utat mutat nekünk, közben jár értünk, és kísér minket. Hitével, csendes szolgálatával, imádságos lelkületével példát ad minden kor hívőinek, és biztosít arról, hogy az Isten iránti hűség sosem marad jutalom nélkül. Menj be felvett Szűz Mária, mennyei édesanyánk! Te, akit a mindenható Isten testestől, lelkestől magához emelt, ragyogó példája vagy annak, amelyre mindannyian vágyunk. Te, aki hűséges voltál a legnehezebb helyzetekben is, taníts minket is Istenre bízni életünket. Járj közben értünk, hogy mi is hűségesek maradjunk Isten akaratához életünk minden napján. Segíts, hogy ne a mulandót keressük, hanem az örökkévalót, és ne a könnyű utat válasszuk, hanem azt, amely a szeretetben és az áldozatban teljesedik ki. Vezess minket fiathoz, aki által az élet legyőzte a halált, és akiben a mi feltámadásunk is biztos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak.
2: Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
3: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
2: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
3: Grünwe Stefánia.
2: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
3: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
2: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
3: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
2: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
3: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
2: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
3: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő, tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
2: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
3: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
2: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
3: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
2: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
3: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
2: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
3: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
2: Mi az útvonala a menetnek?
3: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
2: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
3: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
2: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
3: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 szemét szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
2: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
3: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
2: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
3: Római katonáink lesznek.
2: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
3: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali egyig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
2: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
3: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hobbyradio.hu

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a legtöbb hulladék természetesen környezetbarát módszerekkel is ártalmatlanítható, újrahasznosítható? Még a PVC-t is el lehet égetni olyan speciális kemencében, melyben nem keletkezik veszélyes furán vagy dioxin?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1000. Szent István koronázása. A fejedelem a második szilvesztertől nyert aranykoronával, és azon szertartás szerint, melynek szabályait a magyar fejedelem követeinek átadta, Esztergomban a felkenés előrebocsátása után királlyá koronáztatott. 1038. Szent István király halála. Szent István király lázba esett, és miután nem kétlé közel van napjai végéhez, egybehívatta a püspököket és a főurakat, kiket Krisztus nevének dicsősége lelkesített, és legelőször is arról tanácskozott velük, hogy Péter leánytestvérének Velencében született fia legyen a királyságban utódja. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsorvezetője. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy az Erzsébetvárosi Lámpás Klub augusztusi programja keretében ellátogathatunk a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe, a fő a kávé kiállításra, amely tárlatvezetéssel is szolgál. Olvasható portálunkon, hogy a sötétségen átlépve mottóval az A kedvesség cselekedetei augusztusi kiadása 3, a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el. Kiemeltük, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parazsúdó Európa bajnokságon, aki a férfiak JNS kategóriájának 81 kg-os súlycsoportjában lép tatamira. Emellett a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének Békés Csabai csoportja szervez közös utazást a fővárosi állat- és növénykertbe, valamint a látványos biodómba. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai napunk hátralévő részében izgalmas és színes műsorok várnak Önöket. 8 órakor a Konyha főnök ajánlata című gasztronómiai magazin műsorral folytatjuk, amelyben a legfinomabb recepteket és konyhai tippeket osztják meg velünk. 9 órakor a Média 1 műsor következik, Szalay Dániel műsorvezetésével, ahol a legfrissebb hírek és érdekességek kerülnek terítékre. 10 órakor a Kabaré Plus című műsorban kabaré jelenetekkel és humoros pillanatokkal tesszük vidámabbá a napotokat. 11 órakor a Pille Show következik, amelyben mély interjúkkal és zenével tarkított beszélgetések várják az érdeklődőket. 12 órakor a Déli hírösszefoglaló tájékoztatja Önöket a legfontosabb hírekről, majd 13 órakor a Back in Time zenei visszatekintésbe invitálja Balu. 15 órakor Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párnak című műsorban Csák Attila zenei válogatását hallhatják. 17 órakor az UK Fever Show listavezető dalokat hoz el Angliából, hogy a legújabb slágereket hallhassák. 18 órakor az esti hírösszefoglaló ad híreket, idézeteket, névnapköszöntőket, évfordulónaptárat és sporteredményeket. 19 órakor egy különleges műsorban versek, esti mesék, kabaré és a nap érdekességei várják az érdeklődőket. 20 órakor ismét a Konyha főnök ajánlata gasztronómiai magazin műsorral folytatjuk, majd 21 órakor a Média 1 műsor újabb epizódja következik. Végül 22 órakor Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párnak című műsorban zárjuk a napot Csák Attila zenei válogatásával. Reméljük, hogy ezek a műsorok kellemes és színes programot biztosítanak Önöknek a mai nap hátralévő részére. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyboldogasszony főbúcsúját tartják a Szentkúti Nemzeti Egyhelyen a hétvégén. Szűz Mária, más néven a Nagyboldogasszony mennybe menetele, a katolikus egyház egyik legjelentősebb Mária ünnepe. Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Nagyon-nagyon szép és kellemes napot kívánunk mindenkinek, mindenki helyezkedjen el a konyhában és vegye fel a kukta sapkáját, mert ha nem lesz rajta, akkor bizony a konyhafőnöke ki fogja küldeni, én is gyorsan ezt megteszem, hiszen már meg is érkezett konyhafőnökünk, aki nagyon-nagyon ajánlgat a következő egy órában, ő nem más, mint Nacsa Móni.
5: Nagyon-nagyon szép napot kívánok én mindenkinek. Az a helyzet, hogy azért szóltam rá Szomer Gábor László vazúra, hogy vegye fel a kukta sapkáját, mert hogy most igazán friss őrlésű liszttel fogunk dolgozni. Az az igazság, hogy a Molnártól mi már meg is érkeztünk, így búzaratás után igazán jó dolog ugye a lisztből sütni. Így van ezzel Szomi is, aki nem belefürdeni fog, hanem fel fogja használni, és ezt azért fogja tenni, mert hogy
4: nem tudom, miért fogom tenni, azt akartam kihozni belőle egyébként, hogy nincs is annál jobb, mint amikor a frissen sült kenyeret, ami még forró, tehát nem meg se bírod fogni, és azt megenni. Hát annál nincs is jobb szerintem.
5: Lehet, csak beleköt forrón a gyomrodba, tehát azért azzal vigyázzunk. Erre szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, különösen most, hogy hát akkor lelövöm én ugye a poénját a műsornak, hogy bögrés süteményt fogunk készíteni az elkövetkezendő egy órában mindenféle formában. Ugye a forró süteményt, meg a forró kenyeret nem szabad megenni, mert beleköt az ember gyomrába, és akkor fájni fog.
4: Nem baj, akkor is finom. Na mindegy, egyemi lényeg, hogy azért tényleg, hogyha a sütésnél járunk, hát azért néha az egy igencsak lutris dolog, olykor még a gyakorlott háziasszony is megijedt tőlem, hogy miért, hát elterjedt az a nézet, hogy a sütés sikerességének az a titka, hogy a sütemény készítésekor minden egyes hozzávalóta megadott recept előírása szerint gramnyi pontosággal kell kimérni, hogyha többet rakom bele, akkor már állítólag bukik az egész dolog.
5: És hiszed vagy sem, de van olyan, aki ezen olyannyira stresszel, hogy az előírt mennyiséget 1-2 grammal túllépi, teljes pánikba esik, és elkezdi a patika mérlegelést egy alapanyagokkal teli, és elkezd patika mérlegelni ugye az alapanyagokkal. Igen, vannak ilyen receptek, de szerencsére az úgynevezett bögrés sütemények, tehát azok, amelyeket mi ma sütünk, nem tartoznak a patika mérleges sütik közé. Az így készült süteményeket tényleg csak úgy pár perc alatt összedobja az ember, ezért kifejezetten ajánlott kezdőknek, vagy kevésbé precízeknek, hát ugye Szomi azért még nem svájci órásmester. A türelmetleneknek, akiknek nincs kedvük megvárni, ez vagyok én ugye, aki általában mindig éhes, míg minden egyes réteg megsül, és az időhiánya a küszködő kisgyermekes anyukáknak is, hát Szomi nem kisgyermekes anyuka, én meg még nem vagyok kisgyermekes anyuka, úgyhogy marad a türelmetlen, és ugye a nem mindig svájci órásmester.
4: Ki tudja, lehet, hogy egy másik dimenzióba pont fordítva vagyunk egyébként, de hát most mi ebben a dimenzióban létezünk. Igen. És az se baj, hogyha nincs otthon ilyen mindenféle beszélő, digitális, visszabeszélő konyhai mérlegünk, elég egy hagyományos mérőeszköz, méghozzá egy mércés tál, és nem is kell elrohanni vásárolni, egy közepes bögrés általában mindenhol akad a háztartásban, vagy hogyha mégse, akkor vegyünk egy doboz joghurtot, kefirt vagy tejfölt, és már is kéznél van az alkalmi mérőeszközünk. Ezekben a szilárd és folyékony állagú hozzávalók egyaránt lemérhetőek, de nehogy elkezdjük összehasonlítani a műanyag joghurtos doboz és a kávés bögrénk űrmértékét, mert hát elkezdünk arányosítani. Megsúgjuk, hogy a két mérce űrtartalma úgysem azonos, válaszunk egyet, és a továbbiakban azzal mérjünk minden hozzávalót.
5: Na hát akkor mi most szépen kipakoljuk a szekrényből ezeket a bögréket, meg ugye a tejfölt és a kefirt a hűtőből, készüljön mindenki, kösse fel azt a bizonyos kis köténykét, kinek milyen motívum van a köténykéjén, ezt ugye a fantáziájára bíztuk, mi Szomival fehérbe öltözünk.
4: Saját nevem van rajta.
5: Így van, rá van varva, hogy Monsieur Szomer Gábor László vazul.
4: Nem csak SGLV.
5: Jól van, én rávaratom azt is, hogy Szomer Gábor László Vazul, ez lesz a te előléptetési ajándékod, kedves Szomi. Önök pedig készüljenek, hiszen az elkövetkezendőekben bögrés süteményt fogunk sütni lépésről lépésre, itt a Konyhafőnök ajánlatában.
1: A Konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: No hát kérem szépen, gyorsan kiválasztottuk, mert nálunk itt a konyhában volt mivel választani, volt bögrénk is, volt joghurtos dobozunk is, meg volt digitális mérlegünk is, de maradtunk a bögrénél, úgyhogy ezt előkészítettük, és hát mivel ma ilyen bögrés süteményeket fogunk készíteni, gyorsan megnézzünk egy-két alapszabályt, hogy mire kell nagyon-nagyon odafigyelni.
2: Hát elsősorban arra, hogy soha ne felejtsünk el, na Szomi, mit kell minden főzés előtt?
1: Kezet mosni.
2: Így van, alaposan mossunk kezet. Akinél házi állat van oda bent, az különösen mosson kezet, hiszen valljuk meg őszintén, amellett, hogy szőrösek és szuszognak, meg lihegnek, meg nyaldosnak, meg puszit lehet nekik adni, baktériumokat, kórokozókat is hordoznak, hogy csak a bolhát. Emlegessük, más hasonló baktériumokat nem fogunk emlegetni már, amiket tenyésztenek, mert nem az a célunk, hogy elvegyük az étvágyát az embereknek. Na szóval kezet mostunk, utána pedig válasszuk ki, már hogyha ott vagyunk a konyhában, a számunkra legmegfelelőbb mércét.

0: aljáró oldalára ragadna, és akkor mindjárt borul, ugye, a hozzávalók mennyisége.
1: Na hát a következő szabály az, amit általában minden házi asszony el szokott szúrni, az pedig nem más, mint az, hogy legyünk lazák. Egy negyednyi vagy a fél adagokat nem mindig lehet hajszál pontosan kimérni egy bögrében. Lehet, hogy 1-2 milliméterre alatta vagy felette leszünk. Ezeket vissza ne öntsünk, legyünk lazák és lépjünk túl rajta. Most nem a precizitáson van a hangsúly, hanem a tetrekészségen és a bátorságon, hiszen azért valljuk meg őszintén, a konyhaművészet az a bátorság művészete is.
0: No hát kérem szépen, ezen szabályok betartásával nem sokára akkor neki is indulunk bögrés finomságaink elkészítéséhez. Mindjárt kezdünk majd egy almás fahéjas nagyon-nagyon finom sütivel.
1: Utána pedig joghurtos tea kenyeret is fogunk készíteni azoknak, akik igyekeznek vigyázni az alakjukra.
0: Úgyhogy hamarosan ezeket fogjuk elkészíteni itt a Konyhafőnök ajánlatában.
2: A Konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: A mai napon tehát semmiféle más mércét nem használunk, csak is egy bögrét, hiszen bögrés finomságokat készítünk. Természetesen itt nem arra kell gondolni, hogy egy bögrébe mindent beleöntünk, és ebben fog elkészülni a sütemény, hanem ez lesz a mi adag mércénk. És hát már is akkor kezdünk egy almás fahíjas madlennel. Mi ez a madlen, kedves
1: Ez ilyen apró tészta, már ilyen kis, hát kagyló formájú tészta, és nagyon finom.
0: Na nézzük, mi is kell ehhez. Mindenképpen kell ugye egy 2,5 decis bögre, ez lesz a mércénk. Kell egy fél bögre olvasztott margarin, 2/3 bögre barna cukor, 2 darab tojás, 1 bögrényi liszt, 1/2 kis kanál sütőpor, na jó, kell azért egy kanál is, 1/2 bögre finomra reszelt alma, 1 púpos kis kanál őrölt fahéj, 1 zacskó vaníliás cukor, illetve 1 evőkanál darált dió.
1: Na most ugye a kanalakat ki lehet akkor is váltani, amikor már egy jó házi asszony, ugye már ránéztében úgymond érzékből sejti, hogy mennyi fahéj kell, mennyi cukor kell, mennyi sütőpor kell.
0: Azért kezdők hagyatkozzanak a kanálra.
1: Igen, tehát ez nem az a helyzet, amikor odállunk anyu mellé, és akkor majd anyu ihletéből mi megszórjuk sütőporral a sütit, mert annak végzetes következményei vannak.
0: Egész sütőt beterítő sütünk.
1: Az biztos, nem győzünk takarítani. Na nézzük, hogy hogyan készül a madlen. Mikrosütőben olvasszuk fel a vajat, és tegyük félre hűlni. Néhány perc múlva egy robotgép segítségével keverjük krémessé az egész tojásokat a cukorral, tehát van egy ilyen egész tojásos cukros masszánk, ami sárga. Csurgassuk bele a kihűlt, megolvadt vajat, ettől ugye hát sokat kell kavargatni, hogy egyneművé váljon, fakanállal folytassuk az anyagok összeforgatását, szitáljuk bele a sütőporral elkevert lisztet, tehát ezt megelőzően a lisztet bekeverjük sütőporral, és adjuk hozzá a pépesre reszelt almát, úgyhogy gyakorlatilag kapunk egy ilyen barnás színű, hát trutyit. Szórjuk bele a vaníliás cukrot, de ez egy finom massza lesz, a fahéjat és a darádiót.
0: Ezek után pedig néhány órán át pihentessük a masszát a hűtőszekrényben. Közben már lehet nem sokára melegíteni a sütőt 180 fokra, hogyha fém formát használunk, akkor a torta formához hasonló módon készítsük elő, kenjük ki bajjal és szórjuk meg liszttel. Ha viszont szilikon formánk van, akkor nem kell kikenni, csak úgy szilárdan a sütő lemezre tenni. Egyébként ezek a szilikon sütő formák igen hasznosak, mert hogy jobb esetben nem ég bele a cucc, meg nagyon könnyű mosogatni egyébként, tényleg érdemes rá áldozni, egy kicsit drágábbak, de érdemes megvenni egyébként. Kanalazzuk a masszát a formákba, körülbelül 3/4 evőkanálnyi adag szükséges egy forma megtöltéséhez, majd pedig az előmelegített sütőben körülbelül 180 fokon 15 percig süssük, a formába hagyjuk kihűlni, a tetejét pedig szórjuk meg fahíjas porcukorral, sőt van egy tippünk is, ez a forma, méghozzá madlen forma híján meg lehet próbálni mini muffin alakba is a sütőben. Ütést, hogyha ilyennel nem rendelkezünk.
1: De a fahéjas porcukrot soha ne feledjük, hiszen az adja meg az igazán finom, hát hogy is mondjam, a sütire a pontot. Nem az íre, hanem a sütire a pontot. Na, nézzük,
0: sütire
1: Szomi.
0: Sütire a fahéjat.
1: Így van, sütire a fahéjat. Ez ilyen hasonlat. Szomi, te még egy nyelvészirodalmár is vagy itt mellettem. Na,
0: Grécsi
1: nézzük.
0: Lászlót meghazudtolom.
1: Biztos. Na, nézzük, hogy hogyan boldogulsz a joghurtos tea kenyérrel, gyümölcsel, és itt is fahéjas morzsatetőt fogunk készíteni ennek a sütinek.
0: Voltam boltban, hiszen vásárolnom kellett hozzá 2 darab tojást, 1 bögre, tehát olyan 2,5 deci natúr joghurtot, kell ehhez még 1 bögre cukor, 1/4 bögre növényi étolaj, 1/2 bögrényi liszt, 1 kis kanál sütőpor, 1-2 bögre gyümölcs, málna, szeder, vagy éppen amiatt szeretünk. Ami pedig a fahéjas morzsát illeti, a tetőre 1 csészényi liszt, 1/2 bögre cukor, 4 evőkanál vaj, illetve 1 kis kanál fahéj szükséges ehhez.
1: Na hát azt még azért tudjuk, hogy ez az 1 bögre cukor diétázóknak, alakjukat féltőknek nem biztos, hogy szerencsés, úgyhogy ezt mézzel is kiválthatjuk, és akkor mindjárt nem lesz olyan bűnös ez az élvezet. Na nézzük, hogy hogyan készül a joghurtos teakenyér. Egy öblös tálban fakanállal dolgozzuk össze a joghurtot, az olajat és a cukrot, tehát akkor jó a cukor, az olaj meg a joghurt összedolgozása, hogyha Szomi mit tapasztalunk, nem ropog a cukor magában, az olajban meg a joghurtban. Adjuk hozzá egyenként a tojásokat, minden egyes darab után jól átkeverve. Keverjük bele a sütőporral elkevert lisztet is. Ezt érdemes 3-szori vagy 4-szori adagokban hozzáadni, az a lényeg, hogy itt is azért a sütőporral csinyán bánjuk. Na, utána mi jön?
0: Előkészítjük a morzsát, még hozzá szórjunk egy robotgépbe lisztet, cukrot, fahéjat, a félkemény vajat, és túlmixoljuk ezt a morzsásra, hogyha nincsen robotgépünk, akkor kézzel is elvégezhetjük, egyszerűen csak morzsoljuk össze a hozzávalókat. A massza felét öntsük egy vajjal, liszttel kikent 25 cm méretű hosszú püspök kenyér formában, szórjuk meg a gyümölcsökkel, fedjük be a maradék masszával, majd pedig a tetejét bőségesen hintsük meg a fahéjas morzsával. Előmelegített sütőben 180 fokon 40 percig sütjük.
1: Na hát és akkor ezután jönnek a variációk. Ezt a tésztalapot a különböző alapanyagok cserélésével, hozzáadásával nagyon változatossá lehet tenni. Próbáljuk ki gyümölcs elhagyásával a citromos változatot. Ez úgy készül, hogy belereszeljük a citromhéját és hozzáadjuk a levét már ugye ebbe a sütemény tésztába. A tetejére szintén citromos, cukros mázat tehetünk, és ekkor ilyen fehér lesz az egész. Vagy készíthetjük manduláson is, nekem ez a kedvencem. Ez esetben a liszt felét cseréljük le darált mandulával, és ilyenkor lám ismételten csak szénhidrát mentesítettük a süteményt.
0: És még mindig nem fogytunk ki bögrés finomságaimból, hiszen nem sokára bögrés mákost készítünk, csak éppen egy kicsit másképpen.
1: Utána pedig, hát még mindig sütünk, természetesen még mindig bögréset, barackos, túrós klefutit fogunk készíteni.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Ez még mindig a konyhafőnök ajánlata, benne pedig a mai napon bögrés finomságokat készítünk, méghozzá olyan elsősorban édességeket, aminek elkészítéséhez nem kell semmi más mércének, csak éppen egy bögre, úgyhogy már is megyünk tovább, bögrés mákost készítünk egy kicsit másképpen. Fél bögre darált mák mindenképpen szükségeltetik, bár mondjuk Nyugat-Európában nehéz lenne beszerezni a fél bögre mákot, mert hogy az már igencsak kábítószernek minősülne akkor a mennyiség. Na de hát mi használjuk ki még a lehetőségeket.
2: Bocsáss meg, Szomi, csak annyit akarok mondani, hogy az, aki úgy gondol, hogy ugye a kiskapu drognak hívott mákot nem óhatja elfogyasztani, az nyugodtan, de a rádióval is készítheti, tehát nem lesz ezzel probléma.
1: Kell még 2/3 bögre tej, 1 bögre cukor, 3 tojás, 2 evőkanál mascarpone, krémsajt, 2 bögre liszt, fél kis kanál sütőpor, fél kis kanál szódabikarbóna, 1 citrom reszelt héja és fél citrom leve.
2: Na hát, és a citromos cukormászhoz, hogyha mákból csináljuk, akkor kell 1,5 bögre porcukor, 2 evőkanál víz és fél, vagy hát 1 citrom leve, csak azért, hogy megbolondítsa a mákot.
1: És akkor hogyan is készül, lássunk hozzá. Egy 25 centi hosszú püspökkenyér formát újra elő lehet készíteni. Kenjük ki vajjal, szórjuk meg liszttel, és melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Szórjuk a mákot a tejben, és kezdjük el kevergetni. A lisztet keverjük össze a szódabikarbónával, a sütőporral és a reszelt citrom héjával. Gépi habverővel krémesítsük össze a tojásokat a cukorral, öntsük fel a mákos tejjel, forgassuk át fakanállal, majd pedig szórjuk bele a sütőporral, szódabikarbónával elkevert lisztet, csepegtessünk bele egy kevés citromlevet és adjuk hozzá a mascarpone-t.
2: Majd öntsük a mákos masszát az előkészített sütőformába. Az előmelegített sütőben 180 fokon 35-40 percig süssük. A mászhoz olvasszuk fel a porcukrot a vízben, folytonosan kevergetve melegítsük, amíg a cukor teljesen fel nem olvad, tehát akkor kapunk egy ilyen színtelen opálos anyagot. Ekkor locsoljuk bele a citromlevet, és még meleg, akkor kenjük a piskótára, ettől megint egy ilyen fehér, világos színű lesz, és hát valóban igen pikáns, ízletes íze lesz.
1: És még mindig van egy bögrés finomságunk, ráadásul aki szereti a gyümölcsöket, az nem fog csalódni, hiszen mi is ez?
2: Barackos, túrós, kláfutina, nézzük, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá 3 tojás. Nagyon fontos, hogy amikor a tojásokkal dolgozunk a konyhába, akkor nem frissen a tyúkok alól kikapva fogjuk ezeket ott felhasználni, mert soha nem tudhatjuk, hogy a tyúk mit csinál előzőleg. Tehát 3 tojás, 3/4 bögre cukor, fél bögre tej, fél bögre tejszín, 1 citrom lereszelt héja, 1 kis kanál vanília aroma, 3/4 bögre liszt, de lehet ez fél bögre is, aztán fél bögre túró, tehát olyan arányban legyenek ugye a liszt meg a túró, 2 evőkanál rum, 2 csomag vaníliás cukor és 3 bögre feldarabolt mag nélküli sárga barack.
1: És akkor nézzük, hogyan is készül. Kenjünk ki egy pita torta formát, ez a fodró szélű 3-4 cm mélységű sütőtál, ez a pita torta forma. Ezt kéne kikenni vajjal, a barackokat magozzuk ki, vágjuk félbe, majd pedig negyedekre rendezzük el a pite forma aljába a gyümölcsdarabokat, és locsoljuk meg egy kevés rummal a pite formát meg a gyümölcsöket. Szórjuk meg vaníliás cukorral ezután. Utána tegyük a tojásokat egy nagyobb tálba, és robotgéppel keverjük krémessé a cukorral, szitáljunk bele lisztet, ettől könnyű az a szerkezetű lesz, adjuk hozzá a citrom reszelt héját, a tejszint és a tejet is. Kézi habverővel keverjük csomómentesre, ekkor már az állaga olyan, mint egy nagyon sűrű palacsinta tésztájé, szórjuk bele a túrót, és ezzel is keverjük össze.
2: Öntsük a masszát ebbe a gyümölcsös tálba, amiben már eredetileg benne volt, ugye át a kivajazott tálban a barack, meg a rum. Szomi most valahogy nem volt kedve rumozni, ez elsősorban azért van, mert ő már készül a pincébe a jó borért. Gyújtsuk be a sütőt, addig a gyümölcsös alap pihen, majd amikor előmelegített 180 fokos sütőbe betesszük, a tálat várjunk nagyjából 40 percet, ennyi idő alatt a kláfuti aranybarnára sül. Még melegrében szórjuk meg egy kevés vaníliás cukorral, isteni lesz.
1: No hát ennyit az édességekről, aminek mércéjéhez semmi másra nincs szükségünk, mint egy bögrére. Hát a bort azt mondjuk nem nagyon szokták bögrébe inni, maximum, hogyha nincs más ivó alkalmatosságunk, én azt szoktam azért mondani, hogy azért még mindig jobb, mint hogyha az üvegből innánk.
2: Előfordult már ilyen is, olyan is, kedves Szomi, de tudod, ami a mi konyhánkban történik, az a mi konyhánkban marad, úgyhogy mesélj nekem, hova megyünk.
1: A kiskunsági borvidékre fogunk ellátogatni, megízleljük, hogy milyen finom borokat is készítenek itt a kiskunságban, szóval hamarosan jön Borban az igazság.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Mi è roba qua?
1: Hobby Rádió.
0: Fogalko i mélyet egy ki a busztába.
2: Borban az igazság.
3: Bizony, bizony, borban az igazság, ez mindig is marad így ebben a fölállásban. A mai napon a kiskunsági borvidékre látogatunk el, 1990-ben az alföldi borvidéktől lett önálló a kiskunsági borvidék nagyszabású szőlőtelepítésre. Csak a múlt században került sor. Egyébként a Duna-Tisza közén elhelyezkedő területtel legnagyobb borvidékünknek számít a kiskunsági borvidék. Az alapvetően sík területen futóhomokba lépült kis hajlászögű dombok helyezkednek el, melyek nagyon jó kis táptalajt biztosítanak az itt termő szőlőknek. Változatos és egyben szélsőséges és egyébként az éghajlat, no de hát ez nem veti gátját a kiváló szőlő termesztésnek. Termesztési eljárások is az ilyen időjáráshoz alakultak, a fethető törzsű csapós, a szálveszős fejművelés mellett helyenként megjelent a középmagas kordon, jobb talajkon pedig a magas kordon művelés is. Többféle bort is termelnek itt egyébként, gondolok itt ugye fehér, illetve vörös borra, ami a fehér bort adó szőlők fajtákat illeti. Ezen a borvidéken 70-75% az arányuk, melyet a kövidink, az izsáki fehér, az ezerjó, a pozsonyi fehér alkotnak hagyományosan, a kadarka adja a hagyományos vörös bortadó fajtát, amely az egész alföldre jellemző. Hogyha fehér bort szeretnénk inni, akkor kóstoljuk meg a cserszegi fűszerest, a kunleányt, a rajnai rizlinget, vagy a zöld beltelinit, ha pedig a vörös borokat szeretnénk, akkor a Cabernet Francot, a Cabernet Sauvignont, vagy éppen a kiskunsági kék frankos tudjuk ajánlani. A többnyire asztali borokat adó terület borai savakban, zamatanyagokban szegényebbek és lágyak, gyorsan öregednek. Gyakran magas a cukor és alkohol tartalmuk, a jellemző tömeg bortermelő régióból kerülnek ki, egyébként ezek a jó minőségi ivó és üdítő jellegű borok is. A borvidéken termett borok területén a változások elindultak, ma már megtalálhatóak palackos formában is az elsősorban mindennapi fogyasztásra ajánlott borok.
4: Köszönjük szépen, Szomi, szerintem mi most itt a sütemények mellett intenzív kóstolgatásba kezdünk. Tegyenek így önök is, hiszen egy jó süteményhez csak is kizárólag egy jó bor dukál.
2: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva. You're gonna die.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hát kérem szépen, hölgyek, urak, ennyi fért bele a mai kulináris kommandónkba. Nagyon-nagyon finom sütiket készítettünk ma, ezt meg leüblítettük nagyon finom borokkal is, úgyhogy szerintem felrakhatjuk a mai napra a koronát, a sütire, a fahéjat, az íre, meg a pontot, meg a tejszínhabra és a cseresznyét.
3: Nagyon köszönjük, Szomi, te ma az irodalom és a költészet nagy alakja lettél, de az az igazság, hogy ma sem menekülsz a mosogatás kényszere alól, de hogy lásd, hogy kivel van dolgod, együtt fogunk ma elmosogatni. Önök viszont pihenjenek, hiszen az, aki végigkövette a műsort, megérdemli a pihenést. Az elmúlt egy órában Szomer Gábor László Vazó volt az, aki a kommandót vezette.
2: És aki ebben gátat szabott nekem, hogy azért ne fajogjanak el a dolgok, hanem szigorúan csend, tényleg csak a főzésre koncentráljunk. Ő nem volt más, mint a konyha főnöke Nacsa Móni személyében, aki egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben ugyanígy fog ajánlgatni.
3: Addig is süssenek, éljenek jól és egyenek jókat, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Híradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Híradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió.
2: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
7: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Eheti műsorunkban YouTube-okról fogunk beszélgetni, YouTube videók nézettségéről, sikereiről, és hogy hogy lehet ezeket elérni. Itt van velünk a vonal túlsó felén Virt Zoltán, a Click TV tulajdonosa és főszerkesztője.
8: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
7: A napokban közzétettél a Facebookon egy érdekes statisztikát arról, hogy mely YouTube csatornák pörögnek nagyon Magyarországon közéleti vonalon, és azt láttam, meg is lepett egyébként, hogy a Click TV ott van a top 10-ben, nem is akárhol. Mondd el, légy szíves, hogy hogy áll ez a top 10, kik a legnagyobbak itt a közélet tartalomgyártói között, és szerinted mi az ő sikerüknek a titka?
8: Hú, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, mert a YouTube algoritmusának az ismerete az az, ami ezt az egész sikert nagyon sokszor meghatározza. Igen, az a lista, amit közzétettem, az a közéleti, magyarországi közéleti csatornáknak a sorrendjét mutatja. Többféle mutató, többféle adatot is lehet azon látni. Például az elmúlt 7 nap nézettségét, az elmúlt 30 nap nézettségét. Láthatjuk egyébként a feliratkozóknak a számát is, tehát a dinamizmusát, hogy az adott héten mondjuk hány ember iratkozott fel. És igen, valóban ebben a listában jelen pillanatban a második, harmadik helyen áll a Click TV. Valóban azért lehet egy picit meglepő ez a dolog, mert a Click TV egy nagyon friss csatorna. Körülbelül másfél éve építjük, a versenytársainkkal szemben, akik egyébként rengeteg feliratkozóval rendelkeznek már, akár 4-5-600 ezeres feliratkozói bázissal is, és hát évek vagy évtizedek óta építik már a saját csatornájukat, és hogy kik ezek? Hát a legnagyobb nevek a RTL, TV2, egyébként ide tartozik a Hír TV, ATV, tehát most lineális csatornákat is mondtam, hiszen a lineális csatornáknak is van már helye ebben a streamelt világban, de hát természetesen a legnagyobb portálok, az Index, a Telex, a 444 is ott van ezen a listán, úgyhogy velük folytatjuk a versenyt.
7: Mekkora elérése kell bekerülni ma a topba, hogyha mondjuk valaki indít ma egy YouTube csatornát, akkor mit kell tudnia felmutatni ahhoz, hogy top 10-es lehessen, és ezt egyébként ezek a tartalomgyártók jellemzően mennyi tartalommal, mennyi videóval érik el hetente vagy havonta mennyiségben?
8: A dolog az nagyon-nagyon összetett. Jelen pillanatban a Click TV-nek 30 nap alatt 12 millió videó letöltése van, videó megtekintése, tehát ennyiszor indítanak el videót, tehát 30 nap alatt 12 milliószor. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen előkelő helyre? Hát, ahogy szoktam fogalmazni, egy picit az önkéntes száműzetés kategóriájába kell rakni a saját magát, tehát egy kicsit önkéntes börtönben kell élnie, hiszen mi egy pici csapat vagyunk, nálunk 18 ember dolgozik körülbelül, miközben a nagy portáloknál vagy televízióknál akár 80-100 fővel végzik ugyanazt a munkát. Tehát ez egy olyan küzdelmi, olyan küzdősport, képzeletbeli küzdősport, mint a box vagy a K1, ahol megvan egy szabályrendszer, és az alapján tudunk csak küzdeni. És minden esetre egy dolgot szeretnék most így a beszélgetésünk elején elmondani, hogy nagyon sokan, akik a YouTube-ról hallanak, és ezen a felületen akarnak akár üzleti vállalkozást indítani, akár csak magukat, a saját brandjüket építeni, nagyon sokan influencerként mennek fel erre a felületre. A Click TV a hagyományos tévézés stílusát kínálja a nézőknek. 20-25 perces beszélgetéseket, interjúkat, viszont arra építünk, hogy a hagyományos tévézés még igenis helyén való 2026-ban, viszont az emberek már egyre kevésbé szeretnének egy fix időpontban leülni a képernyő elé. Tehát mi azt kínáljuk a nézőknek, hogy akkor nézhessék meg ezeket az interjúkat, mikor csak akarják.
7: Nálatok hogy van, hogy amikor ti belevágtatok, ez mekkora beruházás volt, és ez mikor történt?
8: Körülbelül másfél éve építjük. Videókat találhatunk már régebről is a Click TV-nek a csatornáján, de azt az egyik kollégám csinálta csak önszorgalomból. Tehát másfél éve kerültünk egy olyan döntési helyzetbe, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor ezt tudatosan elkezdjük építeni. És hogy mekkora beruházás volt? Hát alapvetően azokat a az eszközöket kellett megvásárolnom, ami egy interjú, videós interjú készítéshez szükséges. Tehát vennem kellett 4 darab kamerát, lámpákat, béreltem egy stúdióhelységet, vagyis hogy egy olyan irodahelységet, ahol egyben nyitottam, nyittattam pár irodát, vágóeszközöket, programokat, laptopokat, hát körülbelül ez az induló költség.
7: És hát gondolom a műsorkészítőknek van valamilyen gázsia, most nyilván az ő zsebükben nem szeretnék kotorászni, de talán valamit arról tudsz mondani esetleg, ami összesítetted, hogy mekkora összegeket kell még arra fordítani, hogy nem tudom én, legyen technikus, legyenek emberek, műsorvezetők, szerkesztő, tehát hogy összességében mondjuk havonta mekkora kiadásról beszélünk, csak úgy nagyságrendileg azért mondom, hogy nem akarok a zsebekbe, konkrét zsebekbe kontorászni.
8: Világos. Nincsen nálunk semmilyen titok, minden teljesen transzparens, úgyhogy szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre is. A Klik TV havi költsége körülbelül havonta 6 millió forint jelen pillanatban. Ezt a költséget, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt a költséget nem kellett így a stúdióeszközök mellett azonnal előteremtenem. Olyan fantasztikus csapattal dolgozom, mint például Németh Péter, Balogh Judit, Sebes György, Bánu András, Bolgár György, fantasztikus emberek. Ez a csapat az induláskor leült, és hoztak egy döntést, hogy akinek volt rá lehetősége, teljesen ingyen kezdte el a munkát, és azt beszéltük, hogy amikor felfut ez az egész vállalkozás egy olyan szintre, hogy már tényleg annyi bevételt termel, hogy fizetéseket is lehessen adni, abban a pillanatban elindul ez a része is a dolognak. Tehát egy kisebb költséggel, egy tárgyi eszközök befektetésével indult ez a vállalkozás, de ma már ott tart, hogy igen, ez a 12 milliós havi videó megtekintés, ez most már fedezi a költségeinket.
7: Mennyire kellett marketingre fordítani erőforrásokat, pénzt, hirdetni, vagy egyszerűen hozzáláttatok, elkezdtétek csinálni az első tartalmakat, mondjuk kizettetek róla egy cikket, vagy hírt, hogy indul a hírklikre, és a sajtóban nyilván ez megjelent, kellett erre rákölteni?
8: Nagyon-nagyon érdekes a logika. A YouTube, tehát a legnagyobb energia, vagy bármilyen ráfordítás, az a mérhetetlen mennyiségű tanulási folyamat, amit én abban az időszakban csináltam, és egyébként, ami a mai napig tart. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy más felületeken keresztül kezdjük el reklámozni és pörgetni, hanem az, hogy olyan tartalmakat kezdjünk el csinálni, amire felfigyel az algoritmus. Nagyon sokszor fogom a beszélgetésben elmondani az algoritmus szót. Ugyanis nulláról elkezdve felépíteni úgy lehet az egészet, hogy az ember olyan kulcsszavakat, olyan tartalmat gyárt, olyan kulcsszavakkal, olyan borítókkal, vagy ahogy ezt hívják hivatalosan, thumbnailekkel, ami felkelti az algoritmusnak a figyelmét, elkezdik megnézni az emberek, és ezt a közönséget, ezt úgy lehet felépíteni, hogy az algoritmus elkezdi megtanulni, hogy kik azok, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, és elkezdi egyre inkább megkeresni a magyarországi körülbelül 7 millió YouTube felhasználó közül azokat, akik az adott csatornát kedvelik, tehát akiknek a fogyasztói szokásai olyanok, akár ebben az esetben, hogy a Klik TV videóit szívesen nézik. Ugyanis a YouTube videók nézettsége 80-85%-ból az ajánlókból érkezik. Ugyanezt történik, hogyha valaki felmegy a YouTube-ra, mert meg akar nézni egy koncertet, egy interjút, tehát valamilyen céllal érkezik a YouTube-ra, akkor abban a pillanatban, ahogy megérkezik erre a felületre, mint ahogy megérkezünk egy bevásárlóközpontba, már is ott van előttünk 6 darab fekvő formátumú 16:9-es kis videó. Valamilyen céllal érkeztünk, de mégis ott egy ajánló előttünk, ami igenis hatással van ránk. Erre alapoz elsősorban a YouTube. És hogyha olyan címet, olyan kulcsszót, olyan figyelemfelkeltő borítót, azaz thumbnailt tudunk gyártani, magyarán ez a csomagolása ennek az adott terméknek, ha olyat tudunk gyártani, akkor megnyertük ezt a csatát.
7: A rendszeresség az mennyire fontos, hogy mindig ugyanabban az időpontban legyen. Nektek is ugye többféle műsorvezetőtök van, többféle rovat, vagy ilyen alműsorok. Ezeket mindenki tudja pontosan, hogy nem tudom én, kedden 20 órakor vagy 7 órakor van egy adott műsor, és ott várják, hogy élőben jelentkezzen, egyetlen az algoritmus maga esetleg jobban kiemeli bizonyos időpontokban, tehát hogy ezt miért kell fontosnak tartani, ha egyáltalán fontos.
8: Itt is nagyon sok tévhit van. A YouTube csatornák, vagy az algoritmus, vagy azok a rendszerek, amik általában említik, hogy igenis érdemes megnézni, hogy az adott csatornának a célközönsége mikor a legaktívabb, mert úgy működik a rendszer, hogy amikor te posztolsz valamit, adott esetben egy videót, egy interjút, akkor a te feliratkozóid, aktív feliratkozóid között megméri a rendszer az adott videónak a sikerességét. Tehát értelemszerűen, ha a te célcsoportodból, célközönségedből többen vannak fent az adott pillanatban a YouTube-on online, akkor nekik elküldi a YouTube a videódat, kétféleképpen is értesülhetnek, többféleképpen is, de most kettőt. Az egyik az, hogy a YouTube, ezt tudni kell, szigorúan naponta 3 darab értesítést küld ki. Tehát, magyarán sokan találkozhattunk azzal, hogyha feliratkoztunk egy YouTube csatornára, akkor a telefonunkon, vagy valamilyen rendszeren küld a YouTube nekünk értesítést,

0: nem befolyásolja azt, hogy te melyik időpontban posztoltad. Tehát magyarán, ha te olyan időpontban posztolsz, ahol amikor kevesebben vannak fent, a későbbiek folyamán, hogyha nagyon jó adatokat mér a YouTube, akkor a későbbiek folyamán ugyanúgy felpöröghet a videód. És akkor engedelmeddel, Dani, átérnék egy másik nagyon fontos szempontra a csomagolás mellett, hogy mi az, amit mér a YouTube. Ugye először is, miért fontos a csomagolás? Ugye erről beszéltünk az előbb, mert a YouTube azonnal méri, amikor te felraksz egy újabb anyagot, az úgynevezett átkattintási arányt. Ez az átkattintási arány a csomagolás. Az, hogy te leveszed a polcról a bombont. Az átkattintási arányt százalékosan méri. Én a Kodolányi Egyetemen tanítok közösségi médiát és AI-t, ott szoktam a hallgatóknak mondani, hogy azok az átkattintási arányok, ami mondjuk a 2-3-4 százalékot érik csak el, akkor az azt üzeni nekünk, hogy mi nem jól végeztük a dolgunkat. Hiszen olyan csomagolást adtunk a képzeletbeli termékünknek, a bombonunknak, ami miatt nem keltjük fel a vásárlóknak az érdeklődését. Ha elmegy ez a százalékos arány 8-9-10 százalékig, mondjuk úgy, hogy 9-10 százalékig, akkor már azt mondhatjuk, hogy klasszak vagyunk, eltaláltuk, jól tudtuk megfogalmazni az üzenetet, a kult szavakat, jól tudtuk ábrázolni a borítóképen a videónak a tartalmát, és hogyha ez a százalékos arány 10 százalék fölé megy, akkor azt mondhatjuk, hogy kiválóan végeztük a dolgunkat. És szeretnék itt egy zárójeles megjegyzést tenni, mert kérdezted, hogy mi a Click TV-nek a sikere. A Click TV az átkattintási aránynál nagyon sokszor 22-23 százalékos arányt tud felmutatni. Ez az úgynevezett közönség megtartási arány, amit a YouTube megint csak százalékos arányban mér. Miért fontos ez? Simán megtehetné egy YouTube csatorna tulajdonos, vagy egy influencer, simán megtehetné azt, hogy olyan kulcsszavakat és borítóképet használ, ami ilyen clickbaites, tehát azonnal kattintanak az emberek. Becsaphatja a nézőket. Viszont tudni kell, hogy a YouTube abban a pillanatban, ahogy valaki elkezdi nézni a videót, rögtön elkezdi mérni azt, hogy meddig tudod ott tartani a nézőket. És hogyha teljesen mást sugal a borítókép, mint ami a videónak a tartalma, tehát úgymond csalódást okoz a nézőknek, a YouTube-ot nem lehet becsapni, az algoritmus nem lehet becsapni, mert hogyha elkapcsolnak a nézők, mert csalódást okoztunk, abban a pillanatban elkezdi hátrasorolni a videót. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A Click TV-nél azért, hogy konkrét adatokat is mondja, 14-15 perc az átlagos közönség megtartási arány. Ez azt jelenti, hogy ha gyártunk 20-25 perces videókat, 50% fölött van nálunk az átlagos közönség megtartási aránya. Ez lehet abból a szempontból jó, hogy a mazohisták vagy a kemény mag az végig tudja ezeket nézni, és több reklámmal találkozik, értelemszerűen több reklámmal találkozhat egy egyórás anyagban. Viszont ha elveszíti a nézők nagy többségét mondjuk az első 10 percben, vagy az első 15 percben, akkor értelemszerűen egy egyórás műsornál, ha 15 percig nézi a közönség az adott műsort, akkor az százalékosan sokkal rosszabbul teljesít, mint hogyha egy 20 perces vagy fél órás műsort készítünk. Úgyhogy erre is borzasztóan figyelni kell, mert a YouTube-nak egyetlen fontos célja van, akkor ez most egy kulcsmondat a beszélgetésünkben, hogy minél tovább a saját felületén tartsa a néző közönséget. És hogyha lesz lehetőségem, majd megyek tovább a beszélgetésünkben, hogy mi az, amire még nagyon figyelni kell.
1: Mennyi néző kell ahhoz, hogy mondjuk nektek az a költségszint, amit mondtál, az bejöjjön annyi bevétel, illetve hát nyilván még legyen nyereség is, hiszen nem a jótékonyság vezet senkit sem, hanem azért mégiscsak a profit. Tehát hogy tudod kiszámolni azt, hogy egy nézőből mekkora bevétel lesz utána, és ez fedezi-e már a költségeket?
0: Mindig kinyitunk egy olyan kiskaput, amiről sajnos 40 percet tudnék beszélni, akkor vágjunk bele ebbe, és igyekszem rövid lenni. Először is a Click TV-nél pontosan ugyanaz zajlik, mint az offline kereskedelemben. Először is ezt kell tisztáznunk,

0: ebben a fázisban, hogy a bevételünk az a YouTube videókba befűzött reklámok után van. Ugye a YouTube rendszere az a Google-hoz tartozik. A Google egy óriási világcég, és egy rendkívül megbízható partner. Tehát azt kell tudni, hogy a hónap utolsó harmadában, tehát 23. magasságában mindig csilingel az ember telefonja, és a Google elutalta, azaz a YouTube elutalta az adott hónapnak a bevételét. Jelen pillanatban a Click TV ott tart, tudjuk fedezni a költségeinket, tehát mi kizárólag a YouTube bevételből élünk, és természetesen azokban az időszakokban, amikor aktívabb a vásárlási, azaz a hirdetési kedv, abban az időszakból azért tartalékokat is tudunk olyan értelemben felhalmozni, hogyha jön egy nehezebb időszak, mint például az évnek ez a szakasza, július-augusztus, ahol sokan nyaralnak, ezért kevesebben vannak fent az adott felületen is. Szóval, hogy tudjunk képezni egy olyan pici tartalékot, hogy hogyan is néz ki egyébként a követhetősége a bevételeknek. A telefonomon van egy applikáció, egy YouTube Studio applikáció, és én minden nap követem, hogy az adott nap mennyit, tehát az előtte való nap, az előző nap mennyit tudtunk termelni. Tehát látok összesítést is, látom azt, hogy bevétel szempontjából hogy teljesített a Click TV, és bizony-bizony valamikor nagyon feszülten kell figyelnünk arra, hogy kimaxoljuk a YouTube rendszerében lévő lehetőségeket, mert adott esetben sokkal jobban kell küzdenünk a nézőknek a kegyeiért. Vannak olyan pillanatok, amikor eltalálunk egy-egy olyan anyagot, egy-egy címet, hogy tényleg szinte hátradőlhetünk, mert úgy dolgozunk tehát mi a Click TV-nél képzeletben, mint egy Forma 1-es verseny. Ugyanis mi történik a Formula 1-es versenyekben? Valamilyen időjárási körülmények figyelembe véve, valamilyen az autót valamilyen állapotra felkészítve elindul a verseny, minden csapat ezzel is taktikázik, majd ha leesik két csepp eső, abban a pillanatban box utca és stratégiaváltás. Ez történik nálunk is. Direkt többlettermelésben vagyunk, tehát mi legyártunk hetente 45-50 darab ilyen 30 perces beszélgetést. Legyártunk 45-50 darab interjút, és azon múlik, hogy hány darab anyagot jelenítünk meg a csatornánk, teszünk közzé a csatornánkon egy nap, hogy az óránkénti nézettség éppen milyen. Ezért hasonlítottam az óránkénti nézettség miatt, hasonlítottam a mi küzdelmünket egy Forma 1-es versenyhez. Tehát nem az történik, hogy előre eldöntjük az, hogy hány anyag megy ki aznap, és hogy mely anyagok. Be van tárazva a rendszerbe legalább most is szerintem 15 interjú, és nagyon sokszor megbeszéljük a kollégákkal, hogy még nem engedünk ki anyagot. Van olyan, hogy egy adott pillanatban nem tudjuk eltalálni a videónak, nem lesz sikeres a videó, akkor sokkal gyorsabban ráengedünk egy másikat. Na most nézzük folyamatosan az óránkénti pörgését a csatornának, és ezt próbáljuk kimaxolni. És azért, hogy időnként tényleg a monológiaimban levegőt is vehessek, hogy akkor a kérdésedre is válaszolok, teljesen jól követhető a bevétel, teljesen jól kalkulálható ez alapján, és egy dolgot tudni kell még, hogy a YouTube stúdióban pontosan látom azt, hogy 1000 videó megtekintésenként a YouTube az adott időszakban mennyit fizet. Ugyanis azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a YouTube reklámok egy licit rendszer alapján mennek. Van egységnyi videó az adott felületen, mondjuk ugye a YouTube-on, és meghatározza egy cég, legyen az egy elegánsabb autócég, vagy csokoládémárka, meghatározzák, hogy ki a célcsoportjuk, azt beállítják a hirdetéseknél, elindítják a hirdetést, és megadnak ezen a hirdetői felületen, megadnak egy maximum licit összeget, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy kattintásért. Ez azért fontos, mert sokszor több reklámozó van, amennyi olyan videó, ami be tudja fogadni a reklámokat, és ilyenkor a YouTube-nak a rendszere a magasabb licitet kínáló cégnek a reklámját jeleníti meg a videókban. És ez is teljesen követhető. Szóval nézzük folyamatosan az óránkénti nézettséget, látunk mindenféle összesítést, látjuk napi bontásba is a bevételeinket, és látjuk azt is, hogy az adott pillanatban 1000 megtekintésenként hol tart a licitát, mennyit kínál a YouTube, és valamikor nagyon nyugodt vagyok, valamikor kicsit feszültebb, de hát ez a kereskedelem, vagy ez a vállalkozói lét már ilyen.
1: És olyan van, hogy mondjuk egy-egy videónak minimum mekkora nézettségének kell lennie? Ilyen célkitűzés nálatok van? Nem tudom, én a ma esti adást minimum mennyi ember nézze meg élőbe, vagy utána később mennyien nézzék vissza?
0: Nagyon fontos, hogy mi nem az adott videó nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem a csatornának a nézettségét. Miért mondom ezt? Lehetne még várnunk egy picit hosszabb ideig is, hogy kiengedjük az újabb videónkat. Viszont, mivel folyamatosan nézzük az adatokat, abban a pillanatban, mert nézzük mi az, ugye az óránkénti, nem csak az óránkénti nézettséget nézzük, hanem az óránkénti nézettségen belül az adott órában melyik videónk hogy teljesít. Miért fontos ez? Mert egy csatorna nézettségét nem csak a hosszú videók, ezek a long videók, amiről beszéltem az előbb, a 25 perc, fél órás videók adhatják, hanem az úgynevezett short videók is. A short videók, ezek a reelsek, bizonyára a hallgatók közül is sokan találkoztak már azzal, hogy pörgetik a telefonjukat, és ezek a rövid kis videók jönnek szembe. Nagyon fontos itt is különbséget tenni. A YouTube hivatalos adatai alapján a shortok után is fizet már a YouTube, korábban ez egyáltalán nem volt, viszont azt kell mondanom tapasztalatból, hogy minimális. Tehát ez annyira elhanyagolható filléres összeg, hogy ezzel nem is kell foglalkozni.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Miért fontosak mégis akkor a sortok? Miért? Mert egy csatornának a feliratkozói bázisára is igen törekedni kell. Tehát itt van a Click TV lemaradva egyébként, most ebben a hónapban fogjuk elérni a 100 000 feliratkozót. De igen, a short videók azok nagyon-nagyon húzhatják a feliratkozói számot felfelé. De nem ezután jön a bevétel. A kérdésed ugye arra vonatkozott, hogy egy videónak mennyinek kell lenni. Erre mondtam én azt, hogy mi nézzük az óránkénti nézettséget, az óránkénti nézettségen belül nézzük azt, hogy egy videónak milyen a pályája, mikor van felívelő szakaszban, mikor tartja magát fent a csúcsponton, és mikor kezd lefelé menni. Amikor elkezd lefelé menni a videó, akkor nagyon sokszor jön el az a pillanat, hogy ráengedünk egy másikat. De mi történik ekkor? Azért mondtam, hogy lehet, hogy egy picit ilyenkor még várni kellene, hogyha nem lenne ennyi videónk, és nem a csatorna össznézettségére törekednénk, mert ugye nagyon sok influencer, nagyon sok médium nem tud annyi terméket legyártani, mint mi. Ilyenkor az történik, ugye azt mondtam, hogy 80-85%-ban az ajánlókon keresztül érkezik egy YouTube videónak a nézettsége. Mi történik ilyenkor? Az, hogyha kiengedünk egy másik videót, azt is elkezdi a rendszer megmérni, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettük, hogy átkattintási arány, közönség megtartási arány, és elkezdi, tehát minden videó önállóan mérettetik meg ebben a versenyben. Ez nagyon fontos. Szóval elkezdi berakni az ajánlókba. És amikor berakja az új videónkat az ajánlókba, nekünk ezeket a potmétereket kell nagyon ügyesen csavargatni, hogy ráengedünk-e egy másik videót, vagy nem, mert hogyha ráengedünk egy új videót, az kerül be nagyon sokszor az ajánlókba, és kiütheti ilyen szempontból a másik videót, hiszen ugyanannak a célközönségnek juttatja el a YouTube, és akkor már nem az előző videót, hanem nagyon sok esetben az új videót, hiszen elkezdi mérni, hogy mennyien kattintanak rá, és mennyi ideig nézik. A kérdésedre válaszolva, ilyen szempontból mi a csatorna érdekeit tartjuk szem előtt, és nem az egyes videók nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem az adott nap csatorna nézettségét. Ha lesz még lehetőségem, akkor a beszélgetésben még elmondom a hirdetésre visszakanyarodva, hogy hogyan is kezeli ezeket a hirdetéseket a YouTube.
1: Mondd is el, akkor nyugodtan most akár.
0: Rendben. Ugye azt mondtam, hogy a Click TV ma már előállítja a fenntartásához szükséges összegeket. Viszont tudni kell, hogy, és azt is említettem már a beszélgetésben, hogy a legfontosabb ennek a platformnak az, hogy minél tovább ott maradjon az adott néző, az adott felhasználó a felületen. Éppen ezért méri többek között ugye ezt a közönség megtartási arány nevezetű százalékos számot. Szóval amikor azt látja a YouTube, hogy új anyagot posztoltak a csatornára, a felületére, akkor elkezdi megmérni ezeket az adatokat, és elkezdi elhelyezni, tehát egy automata elkezdi elhelyezni az anyagokba a reklámokat. Amiről az előbb beszéltünk, hogy egy autógyártó vagy egy csokoládé gyártó cég reklámozni, hirdetni akar, megbeszéltük azt, hogy ez licites formában történik, és ezek közül, a reklámok közül válogatva egy automata elkezdi elhelyezni a videókba ezeket a reklámokat. Azt kell tudni, hogy a YouTube-on háromféle reklámtípus létezik. A videóknak az elején, a végén, és van egy úgynevezett middle roll hirdetés, nagyon fontos adat, akit esetleg érdekelhet, hogy ilyen reklámokat a YouTube kizárólag a 8 perc feletti videókban tud elhelyezni. Tehát amely tartalmak 8 percnél rövidebbek, abban nem tud elhelyezni csak az anyag elején és végén reklámot a rendszer. Ilyenkor van egyébként arra lehetőség, hogy az ember manuálisan is helyezzen el reklámokat a YouTube videókba, de hogyha én nem találom meg azt a helyet a videókban, és ez nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy olyan több szereplős beszélgetéseket csinálunk, nem csak egy-egyes interjúkat, hanem nagyon gyakran, nagyon sokszor előfordulhat az, hogy olyan heves vita alakul ki, olyan intenzív beszélgetés alakul ki, hogy nem tud a YouTube reklámot elhelyezni. És én megpróbálhatom manuálisan, mert erre a YouTube ad lehetőséget elhelyezni reklámot, de hogyha úgy ítéli meg, megint csak az algoritmus, hogy én egy olyan helyre raktam be, ahol nem hagy elég időt két gondolat között egy kameraváltásnál, akkor kidobja onnan az én manuálisan berakott reklámomat. Ezért használjuk mi többek között azt, és itt szeretnék egy trükköt elárulni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek, vagy azoknak a hallgatóknak, akik a hosszú monológom kapcsán még nem aludtak el, hogy bevágunk, készítettem MP4-es, tehát mind kis videóformátumú pár másodperces inzerteket, amiket bevágunk mi mesterségesen ezekbe az anyagokba. Például az van ráírva, hogy folytatjuk, vagy támogasd a Klik TV-t, és egy esztétikus, szép 2-3 másodperces ilyen kis szünetet mesterségesen a vágók, akik az interjúkat vágják, helyeznek el ezekbe az interjúkba. Az algoritmus ezt teljesen megengedi, tehát itt, amikor feltöltöttük az admin rendszerébe a YouTube-nak a videót, már eleve be van építve az első 10 percbe 2 ilyen inzert, és a YouTube a szünetnek értékeli, és hogyha a piacon éppen van olyan reklám, ami a Klik TV célközönségért van versenyben, akkor igenis be fogja fűzni az algoritmus ezeket a reklámok.
1: És akkor élő videókba is betesz reklámot ma már, vagy abba is lehet, vagy csak utólag, amikor már kiment az élőről készített, rögzített változat, illetve ugyanez a kérdés a short videókkal is, hogy azokkal is tudtak pénzt keresni, vagy az inkább csak arra jó, hogy azt jobban kiemeli, és akkor így új követőkre lehet szert tenni.
0: A második kérdésedre válaszolnék először. Igen, a shortok pénzkeresés szempontjából teljesen elhanyagolható bevételt termelnek. Tehát a short videók elsősorban a brandépítésre és a követők számának a növelésére érdemes használni. Az élő videókkal mi a helyzet? A YouTube és ez az egész streamelt világ először is az élő videóknak nagyon sokszor kínál előnyöket, de azt kell mondanom, hogy sokszor hátrányokat is. Nézzük meg először az előnyöket. Az előnyök azok, hogy egy élő videónál azoknál a nézőknél, akik rá akarnak kattintani egy ilyen élő videóra, mert követik a csatornát, érdekli őket, hogy mi fog történni, az élő videóknál sokkal nagyobb ez a közönség megtartási arány. Tehát sokkal több reklámot tud belefűzni a YouTube. A YouTube egyébként automatikusan az élő közvetítésekbe is belefűzi a reklámokat, sajnos néha idegesítő módon is. Ott sokkal nehezebben találja meg ezeket a szüneteket, amiről beszéltünk. Tehát igenis van olyan, hogy az ember nézi ezeket az élő közvetítéseket, és akkor egyszer csak jön bele szembe egy reklám, sőt, 8 perc múlva megint, és 8 perc múlva megint. Szóval az előnye ezeknek az élő közvetítéseknek az a YouTube, az elindított élők, tehát amikor egy csatorna elindít egy élő közvetítést, kiküld értesítéseket a csatornára feliratkozóknak. Tehát az élő közvetítés mágnesként egyrésztről vonzhatja is a nézőket, kik rá tudnak kattintani, azok elég sokáig ott vannak, tehát ha megnézzük egy feltöltött videó bevételét, és megnézzük egy élő videónak a bevételét, mondjuk vegyük úgy, hogy nagyjából ugyanannyi ember nézte meg az egyiket és a másikat is, akkor azt lehet látni, hogy a közönség megtartási arány miatt magasabb az élő videók által termelt bevétel. De van egy hátránya is az élő videóknak. A streamelt világ elveivel megy nagyon sokszor szembe. Hiszen miről beszéltünk, hogy a lineális tévézés miért haldoklik egy picit? Miért csökken a lineális TV nézőinek a száma? Tehát amikor élő adásról beszélünk egy streamelt platform tekintetében, akkor azt kell megértenünk, hogy olyankor szabad élő adást indítani, amikor esemény is van. Egy választás, egy rendkívüli interjú, amit meg lehet hirdetni. Tehát aminél azt az érzetet tudjuk kelteni a nézőkben, hogy lemaradhat az eseményről akkor, hogyha nem kattint oda. Sok csatorna rosszul használja az élőt. Egyszerűen csak mindenféle nagy esemény nélkül elindít egy élő közvetítést, de hát pont azért van a streamelt világ, hogy ne kelljen egy sima videó kapcsán fixen leülni egy adott időpontban a képernyő elé, tehát az a hátránya, hogy szembe megy azzal, amit a nézők szeretnének.
1: És akkor ezért van az, hogy ezeket a vitaműsorokat is ti élőben csináljátok? Legyen egy ilyen élő érzete a nézőknek?
0: Mi próbálgat. Ugye azt mondtam, hogy másfél éve kezdtük el ezt az egész folyamatot tanulni. Tanulni, tanulmányozni, kérdezni az AI-tól, mert ahogy említettem, a YouTube-nak már saját AI-ja van, tehát már nem kell külső AI forrásokra hagyatkoznunk. Szóval mi próbálgatjuk. És képzeld el, hogy amit most másodjára mondtam, látszik igazolódni, mert igen, valóban mi több műsort is egy fix időpontban, úgyhogy hónapokon keresztül, tehát hogy a nézők rá is szokhattak, indítottunk el élőben. Kértem a kollégákat, tegyünk egy próbát, akár az Újságírók című műsorunkkal is, hogy rögzítjük a szokásos időpontba, és másnap engedjük ki, és az a helyzet, hogy ezzel éppen most próbálkozunk, és az a helyzet, hogy rekordot döntött a műsornak a nézettsége. Tehát az a kérdés megint csak, itt is több potméter van előttünk, több képzeletbeli potméter. Az egyik kérdés az élő műsor egy fix időpontban, ez az előnye, egy élő műsor fix időpontban alakíthat ki a nézőkben egy erős kötődést a csatorna iránt, hogy kapnak valamit, ahol, és érdemes tényleg rendszeresen odaülni a képernyőre. Tehát az elköteleződés alakulhat ki, vagy növekedhet. Másrésztről viszont azt kell tényleg értenünk, tök más, hogy működik az élő és a feltett anyagoknak a értesítési rendszere, és hogyha maximalizálni szeretnénk mi a műsorainknak a nézettségét, akkor kénytelenek vagyunk egyébként sokszor beáldozni az élőt, és felvételről kitenni a műsort. De ez sem ennyire egyszerű, mint ahogy most így elmondtam, mert ide kell kevernem még egy plusz dolgot, hogy nálunk a nap végén, egy este, 7 órási időszakban, amikor a YouTube azt mondja, az algoritmus azt mondja, hogy a mi közönségünk az esti órákban van fent leginkább ezen a platformon, tehát akkor vannak fent a legtöbben. Azt gondolhatnánk, hogyha elindítunk akkor egy élőt, hát akkor tényleg azt fogják a legtöbben nézni. Csak van egy baj nálunk, ez más csatornánál nem biztos, hogy ez a probléma jelentkezik, hogy ahogy említettem, ugyancsak a beszélgetésben a YouTube egy nap maximum 3 darab értesítést küld ki. Ebben az értesítésben benne lehetnek ezek a feltöltött long, hosszú videók, benne lehetnek a shortok, és benne lehet az élő is. Tehát magyarán, hogyha az élő leginkább onnan szerzi a közönségét, hogy kiküld a YouTube egy értesítést a feliratkozóknak, megkapják értesítésben azt, hogy elindult egy élő adás, gyertek, kattintsatok rá. Csak van egy baj, hogy a Klik TV-nél, ugye ahogy mondtam, mondjuk inkább úgy mondom, hogy 4 és 7 anyag között megy ki, anyagot rakunk ki egy nap, amiben a shortok is benne vannak, és igaz, hogy tök más rendszerben futnak a shortok, más értesítési rendszer is, de hogyha aznapra mi elhasználtuk már a 3 darab, tehát kiküldtünk több olyan videót is, ahol elhasználtuk az értesítéseket, akkor hogyha mi este elindítunk egy élőt, akkor a YouTube már nem küld arról értesítést a nézőknek, tehát ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni. Szóval nem fehér vagy fekete ez az egész, hanem ez mindezt figyelembe kell venni, és ami talán mindenképpen említésre méltó, hogy nincs egy adott recept a YouTube-nál, mindenkinek a célközönsége, a célközönségének a fogyasztói szokása más, tehát eltér az egyik csatornája a másiktól, szóhasználatban, hogy mire ugranak, mire kattintanak, mire vevőek, és minden csatornának így kell felépíteni a saját stratégiáját.
1: A YouTube azt mennyire érzékeli, mondjuk ugyanazokat a műsorokat felteszitek-e esetleg Facebookra, ugye most már a Facebook is elkezdett fizetni bizonyos tartalmakért, illetve tartalomgyártóknak, tehát adná magát a helyzet, vagy a megoldás, hogy akkor hát ugyanazt a műsort mondjuk felrakhatod a Facebookra is, és akkor onnan is jönne pénz. Vagy ez nem így működik, és ez még akár valamilyen büntetéssel is járhat?
0: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a Facebook és a YouTube egyébként ellentétes cél, tehát versenytársak. Ezért van az, hogyha egy Facebook felhasználó mondjuk egy YouTube linket tesz fel a saját Facebook oldalára, akkor annak sokkal kisebb elérése van, mint hogyha közvetlenül tölti fel a videót. Szóval ugye, mert a Facebookra a kérdésed alapján is akkor tisztázzuk, hogy kétféleképpen is ki tudjuk rakni a videót. Az egyik úgy, hogy a YouTube linket osztjuk meg, a másik, hogy letöltjük az adott tartalmat, és közvetlenül töltjük fel a Facebookra. Itt jön a kérdésedre a válasz, hogy a Facebook egy oda közvetlen feltöltött tartalmat hogyan kezel és mennyit fizet. Itt mindenki a saját YouTube és Facebook oldalát kell, hogy megnézze, és kell, hogy tesztelje, hogy mennyi bevételt tud szerezni az egyikből és a másikból. Mi azt a megoldást szoktuk választani, mivel nekünk a YouTube csatornának a csúcsra járatása az elsődleges célunk, attól függetlenül, hogy az előbb azt mondtam, hogy a YouTube és a Facebook versenytársak, így, hogyha egy YouTube linket osztunk meg a Facebookon, akkor a Facebook hátrasorolja, tehát kevesebb felhasználóhoz juttatja el. Mi ennek az oka? Ez csak gyorsan adok egy magyarázatot, hiszen a Facebooknak ugyanaz a célja, mint a YouTube-nak, hogy az adott felhasználó a lehető legtovább maradjon a felületen. Viszont, hogyha egy ellentétes cégnek a linkjét osztjuk meg, akkor átvisszük a felhasználót egy másik felületre, és ez a Facebooknak sem érdeke. Úgyhogy, de ettől függetlenül mi azért választjuk ezt a megoldást, mert a YouTube rendszere, ahogy mondtam, hogy 80-85%-ba ajánlókon keresztül érkezik az organikus elérés, 80-85%-ban ajánlókon keresztül érkezik. Egyébként három helyen ajánl a YouTube-re, nem tértünk ide, lehet, hogy majd egy másik beszélgetésbe lesz erre csak időnk, viszont azt is méri, és ez a nagyon fontos, azt is méri, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. Tehát megméri, honnan érkeznek kezdőlapról, honnan érkeznek egyéb más ajánló helyekről, és megnézi azt is, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. És hogyha adott esetben azt látja, hogy külső forrásból is sokan érkeznek, ez is a adott videónak a sikeréhez járulhat hozzá, tehát ez fontos a YouTube-nak. Ezért mi azt választjuk, hogy nem a Facebook, ugye most már, ahogy említetted, fizetős, tehát most már bevételt is lehet gyártani a Facebookkal, mi azt a megoldást szoktuk választani, hogy a YouTube linket rakjuk föl, ezzel kockáztatva azt, hogy a Facebookon kevesebb emberhez fog eljutni ugyanaz a tartalom, viszont akihez eljut, rákattint, és a YouTube csatornánkra érkezik meg, és ezt viszont érzékeli a YouTube, tehát innentől kezdve egy plusz piros pontot ír be az adott videónak.
1: Értem. És akkor Facebookra egyáltalán nem is tesztek föl közvetlen videót, néhányat sem, ajánlókat sem, vagy később sem, amikor már lement a YouTube-on a hype?
0: Shortokat néha igen, brandépítéshez nagyon-nagyon jól lehet használni. Hírklik Facebook oldalát mi tényleg erre használjuk csak, úgy szoktuk még pluszba, tehát ki szoktuk rakni közvetlenül a videót, és mivel a Klik TV-nek van egy portál része is, ugye ez a Hírklik online újság, ezért mi azt szoktuk csinálni, hogy a YouTube videóinkból készítünk cikkeket is, tehát elkészítjük a cikk változatot is, ami után mondjuk legyen ez egy ilyen 1000-1500 karakteres cikk, ami egy kicsit ajánló, kicsit cikkes formában mutatja az olvasóknak a tartalmat, viszont ezután szoktuk ugyancsak berakni a YouTube videót, és ezt szoktuk pluszban még megosztani a Facebookon. Tehát nálunk egy stratégiai döntés alapvetően az, és ez másoknál, más csatornánál, más médiumoknál teljesen lehet ellentétes stratégiai döntés is. Tehát nem azt mondom, hogy ez a helyes. Én azt állítom, hogy a mi esetünkben ez a helyes, ahol feltettünk mindent arra, hogy ezt a platformot építsük. Szóval mások dönthetnek máshogy, mi azt tűztük ki célul, hogy ezt a csatornát futtatjuk fel a lehető legrövidebb idő alatt legmagasabbra, és amikor elérte ez a csatorna a csúcspontját, akkor lehet stratégiai váltás, mint ahogy Spotify-ra elkezdtük pluszba feltölteni. És ez lehet a kérdésedre is egy válasz, hogy a Spotify csatornát, a Klik TV Spotify csatornáját viszont elkezdtük építeni, sőt, említettem, hogy túltermelésben vagyunk, és azért is vagyunk túltermelésben, hogy bőven tudjunk válogatni a videóink között, viszont azért, hogy a riport alanyainknak ne okozzunk csalódást, azért, hogy mondjuk több napig nem tud megjelenni egy velük készült interjú, ezért mi elindítottuk a Klik TV Plus csatornát is. Pont azért, most egy ilyen belső titkot árulok el, ami lehet, hogy néhány riportalanynak nem feltétlenül lesz mondjuk szimpatikus, de hogyha most jelen pillanatban a Klik TV Plus csatornáját arra használjuk az építkezési szakaszban, hogy olyan anyagokat is átrakjunk oda, ami esetleg már a fő csatornán nem fér el. Tehát a többlettermelésnél, a túltermelésnél sajnos, ezt be kell vallanom, hogy előfordulhat ilyen, hogy muszáj már megjelenítenünk, aktiválnunk egy videót azért, hogy aktuális maradjon a tartalom, viszont annyira pörög a fő csatorna, hogy kénytelenek vagyunk a Klik TV Plus csatornán megjeleníteni, amivel így több legyet ütünk egy csapásra. Az egyik az, hogy épüljön az a csatorna, hiszen a nulláról kezdtük el építeni, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy átkattintási arány, thumbnailek, borítóképek, stb. Jó interjúk, és hogyha ezeket az interjúkat oda kirakjuk, akkor ugyanúgy elkezdi tanulni az algoritmus, hogy ki a célközönség, stb. És kezdődik az egész folyamat előről. Szóval, hogy a kérdésedre a válasz, hogy mi a Facebookot így használjuk, de párhuzamosan elindítottuk a Spotify csatornánkat, és elindítottuk a többlettermelés miatt a Klik TV Plus csatornát is.
1: Még egy kérdés, hogy egyrészt a thumbnail-eket, tehát ezeket a borítóképeket ti mivel készítitek, illetve előfordul-e olyan, hogy kimegy egy videó, és aztán menet közben cserélitek akár a címet, akár a borítóképet, vagy ezt inkább nem annyira értékeli az algoritmus, és ilyenkor lerontja?
0: Nem, nagyon fontos, ellenkezőleg. Azt kell tudni, hogy a YouTube 24 órán belül egyébként abszolút ad lehetőséget arra, hogy akár címeket, akár borítókat cserélj. Tehát újra csomagolhatod az egészet. Pont tegnapi nap folyamán fordult velünk elő, hogy, és akkor most mondok egy nagyon-nagyon friss konkrét példát. Ugye nem csak most Magyarországon mindenki, így a Klik TV is, elkezdte a felületein megjeleníteni az izgalmasabb parlamenti történéseket. És tegnap volt egy olyan napirend előtti felszólalás, ahol a kollégám elkészítette a borítóképét, felraktuk, és 4,6 volt az átkattintási arány, és nem pörgött a videó. És készítettem, és most nem az a lényeg, hogy a kollégám vagy én készítettem, hogy mert ellenkezőleg is, az ellenkező is elő szokott fordulni, hogy én nem találom el az adott pillanatban, nekem nem jön az ihlet, és a kollégámnak jön, de az a lényeg, hogy készítettem rá egy új borítót, és ma reggelre ez az átkattintási arány, ez felment 11%-ra. Tehát 4,6-ról 11%-ra, és elkezdett nagyon-nagyon pörögni a videó. Tehát egyáltalán nem probléma az, hogyha új címmel próbálkozunk, és új borítóval próbálkozunk. Nálunk sokszor előfordul az, hogy egy anyagot nagyon szeretnénk felhúzni, mert tudjuk, hogy egy rendkívül jó interjú, egy nagyon fontos interjú. Ez lehet azért, mert tényleg nagyon klassz dolgok hangzanak el benne, vagy lehet az is okozhatja ezt, hogy egy zseniális riportalan jön, és szeretnénk, hogy minél többen megnézzék. És van olyan, hogy kétszer-háromszor is cserélünk borítót azért, hogy eltaláljuk az adott pillanatban a közönségnek az ízlését. Tehát egyáltalán nem okoz gondot az, hogyha újra és újra megpróbálja az ember becsomagolni az adott terméket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, nagyon érdekes volt. Azt gondolom, még egy csomó mindenről egyébként lehetne beszélni. Ezt akár majd egy későbbi alkalommal folytathatjuk is, ezt a beszélgetést, mert hogy itt tényleg még van itt még jó pár kérdés, amiről tényleg érdemes lenne beszélgetnünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dani.
1: Köszönöm szépen, Zoli, tehát, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Wirth Zoltánt hallották, a Klik TV tulajdonosát, főszerkesztőjét, és hát akkor majd későbbiekben még visszatérünk erre a témára. Önök a Média 1-et hallották, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszagadható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják hétről hétre a beszélgetéseinket. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, így biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva.
2: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Korlátozottan még használható a régi személyi, egyre több roncs jár az utakon, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A régi típusú személyi igazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Állam Kincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel, és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Mintegy 116 000 beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltó karászorulókat a Repont automatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése után már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személy autóvizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami csaknem 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének elnöke a vezes.hu-nak elmondta, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. A 3., a 4. és a 23. kerületben, valamint egyes balatonparti településeken földi permetezés vált szükségessé. A nappal és nagy hőségben is aktív tigris szúnyog a kertvárosi területeken már országszerte elterjedt. Lárvái főként a házak körül összegyűlő kisebb pangóvizekben fejlődnek. Szaporodó hely lehet egy virágcserép alátétje, az eldugult ereszt csatorna, vagy akár egy állatoknak kitett itatótál. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki az udvarokon található vizet gyűjtő edényeket és hordókat. Független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány, a támogatásra játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-éig. Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
2: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 15-e, szombat. A fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a Pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Szintén lezárásra kell készülni a Budai várban a Szent Háromság utcában, illetve a Tárnok utcában is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár. A 16A és a 116-os autóbusz mától a Szent Háromság tér és a Dísztér között közlekedik. Szintén mától a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között közlekedik. A Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál, a forgalom egy sávban váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK járatok az országos korányi intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé.
4: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
9: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hadházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánát odakeni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatott megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve, behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy ***. Mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát, ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyenekkel tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani. Ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, a fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, a tetkó, vaj! Vaj, az arcom, vaj! Várjál, várjál!

A hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Jó, jó. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek itt!

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sinne bintim, hoan sinne gammon? Ui! Ó, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnte, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbirincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hímtagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyben a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy

Nagyadag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed, és elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, ez a nyomja, James, nyomja! Nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***e, olvadnak a lékegyek, figyeljél már oda, kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: remek közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Schröder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg, kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb menjünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, Oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elcakar a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. Egy plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik, levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia, úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból tényleg csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Hát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok, tehát Smukkandor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjunk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos, úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrön, de mi volt a 19 bőrönbe? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá, ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***szik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici p***osztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, az anyám p***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, thank you so much.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Majd benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbáltak. rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

Köszöntöm Önöket, szeretettel! Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffián zöldségbetegségekre, hogy támad a répalepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszerbéke ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszerbéka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilöködeti, nem néz ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UVA-t, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellett ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ülükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is úgy, hogy ő a Lesszi a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújított a Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye borogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... de én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erőse borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilis szűrését a várandós nőknél, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a Honvédelmi Minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilis szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban. Napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő felhőkből csapadék továbbra sem várható. A szelet sokfelé kísérik élénk lökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 15-e, szombat. fővárosban rendezvény előkészületei miatt lezárták a Budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, a Pesti alsó rakpartot pedig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. Szintén lezárásra kell készülni a Budai várban a Szent Háromság utcában, illetve a Tárnok utcában is. Mától a 16-os autóbusz nem közlekedik, a terelt útvonalon közlekedő 216-os autóbusz pedig sűrűben jár. A 16A és a 116-os autóbusz mától a Szent Háromság tér és a Dísztér között közlekedik. Szintén mától a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár, a 216-os autóbusz pedig a Dísztér és a Batthyány tér között közlekedik. A Budakeszi úton a városhatár közelében tart a gázvezeték javítása a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávban váltakozva a jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőmánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Műsorajánló.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Próza jelenet, előadás hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
1: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén, Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei, hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem. Nem is lett volna. Soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék. Ha osztályoznák az életem.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Tilos a fürdés több Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések erdő- és bozott tüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből. Óriási tűz pusztít az Adartól másfél órára lévő Dugiotok szigetén is. A konzuli szolgálat call centere egyetlen éjszaka 170 hívást fogadott. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulóknak havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatokat szeptemberben lehet benyújtani. Már 770 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt 31 ezer bejelentés alapján. A károk bejelentésének határidejét az Agrártárca meghosszabbította augusztus 31-ig. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel rendelhetik meg a kiegészítő kiadványokat. Fürdőzési tilalmat rendelt el a kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandra a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence fürdői keleti strandon, valamint a tóparti rendezvény strandon, az északi strandon azonban feloldották a tilalmat. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a baptista szeretett szolgálat. A felajánlásokat bankszámlára várják, de lehetőség van internetes adakozásra is. Augusztus 10-én 7,4-es földrengés volt Kolumbia nyugati részén. Sokan meghaltak, több száz épület omlott össze, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a baptista világsegéllyel. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá. Ezt most tudatta a francia gazdasági tárca. A francia közszolgálati televízió szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A támadást egy bűnöző vállalta magára. Az informatikai rendszert június óta egy újabb támadás is érte, amely csaknem 2 millió ingatlan és földtulajdonost érint Franciaországban. Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a keleti ország részben képződhet. A szél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma augusztus 15-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 37 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Mária nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon repülősök világnapja van. Ma augusztus 15-e van. Ma nagy boldogasszony ünnepe, és a légierő napja van. Katolikus ünnep. A Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 15-én köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat. A név jelentése csepp a tengerben, avagy keserűség és úrnő. A héber görög latin eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen, ugyanakkor túl könnyen és túlságosan is belefolyik mások problémáiba. Ezzel vigyázzon! Becézése ennek a névnek Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Briácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja és Mara. Jeles viselői a névnek Borbás Mária, műsorvezető, Jászai Mari, színésznő, Németh Marika, színésznő, primadonna, Sulyok Mária, színésznő, Szemes Mari, színésznő, Szepes Mária, író, Takács Marika, bemondónő és Törőcsik Mari, színésznő, valamint ön, kedves Mária. Ezen a napon köszöntjük még Alfred, Ali, Assunta, Masa, Napóleon, Tarzícia és Tarzícius nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, milyen érdekességekkel is készültem. 1038-al kezdünk, augusztus 15-én Esztergomban meghalt első Szent István, Magyarország első királya. Első Szent István király uralkodása alatt az országot 10 egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tette. Az egyházi és a világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az egyházi tizedet és bajor mintára pénzt veretett. Fiának Imre hercegnek nyugati mintára megírta intelmeit, utódai uralkodását a német befolyás elleni küzdelem is az új államrend megszirárdítása jellemezte. 1083-ban szentté avatták, ő lett Magyarország védőszentje. Folytassuk 1057-tel, augusztus 15-én Macbeth

0: augusztus 15-én megnyitották a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen egy amerikai hajó haladt át az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra. Folytassuk 1947. augusztus 15-ével, ekkor függetlenné vált India Nagy-Britanniától, majd a volt gyarmat ketté szakadt Indiára és Pakisztánra. És végül, de nem utolsó sorban, 1969. augusztus 15-én több mint 300 000 ember sereglett össze a Woodstocki rockfesztiválra. A világ eddigi legnagyobb rockfesztiválja New York államban a Bethel környéki Woodstockban zajlott, amely az Open Air mozgalom csúcspontját jelentette. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet. Pál a rómaiakhoz írt levelének első részéből.
1: Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember

0: Rádió. 2026. augusztus 15-e, szombat. Szűz Mária mennybevételének ünnepe, nagy boldogasszony. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júdea egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Aki hittel elfogadta, dicsőségre jutott. Szűz Mária a mennybe vétele az egyház egyik legszebb ünnepe, mely reményt és irányt mutat minden keresztény embernek. A mai evangélium Mária látogatása Erzsébetnél és a Magnifikát éneke különös fényt kap ezen a napon. Mária az alázatos szolgáló, aki teljesen Istenre bízta életét, most a dicsőségbe emeltetik, mert nagy dolgokat tett vele a mindenható. Mit jelent Szűz Mária mennybevétele? A katolikus egyház hite szerint Jézus édesanyja Mária, miután földi életét befejezte, testestől lelkestől felvétetett a mennyei dicsőségbe. Ezt a hittételt, hitigazságot 12. Pius pápa hirdette ki 1950-ben Munificentissimus Deus, a legbőkezőbb Isten kezdetű apostoli konstitúciójában, az egyetemes egyház hitére alapozva. Lényeges, hogy a mennybevétel nem azonos a mennybe menetellel. Jézus saját erejéből ment a mennybe, Mária viszont Isten kegyelméből, Krisztus megváltó művének gyümölcseként jutott el a mennybe, azaz Isten felvette őt a mennyországba. Ő az első, aki már elnyerte azt, amire mindannyian vágyunk. Mária példája nem csak vigasztaló, hanem tanító is. Az ő életútja nem volt mentes a szenvedéstől. Szegénység, értetlenség, menekülés, fiának keresztútja, mindezt csendes hittel viselte. Nem tett nagy dolgokat önmagától, de engedte, hogy Isten nagy dolgokat tegyen vele. Az életnek minden eseményét, a szavakat és az engedelmességet, az örömöt és a fájdalmat Isten tervének részévé tette. Ez a bizalom, ez az önátadás tette őt az egyház anyjává és a megdicsőült emberi élet példájává. Mária földi életének egyik legjellemző vonása az engedelmesség. Legyen nekem a te igéd szerint, mondja, amikor megtudja az angyaltól, hogy Isten őt választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen. Ez nem behódolás, hanem a hit aktív cselekedete, amelyben teljes bizalommal rábízza magát Isten tervére. A mennybevétel válasz erre a teljes önátadásra. Isten sohasem hagyja válasz nélkül azokat, akik feltétel nélkül igent mondanak neki. Mária hála éneke, a Magnifikát nem pusztán költői szépségű imádság, hanem profétai látomás is. A názáreti lány felismeri, hogy Isten nem a hatalmasokban, nem a gazdagokban, nem a hivalkodókban mutatkozik meg, hanem az alázatosakban, az éhezőkben, a szegényekben. Ez az isteni fordított rend az evangélium lényege. Nem arra kell törekednünk, hogy a világ szerint nagyok legyünk, hanem Isten szemében maradjunk hűségesek. Mária mennybevételének napján nem csak az ő megdicsőlését ünnepeljük, hanem a mi reményünket is. Ő már ott van, ahová mi is tartunk. Benne látjuk megvalósulni azt az ígéretet, amit Jézus adott, hogy ahol ő van, ott leszünk mi is. Mária mennybevétele egyben biztosíték arra, hogy a testünk, a földi létünk sem elvetendő, hanem a feltámadás dicsőségére rendelt. Miért fontos ez számunkra? Egy olyan korban, ahol az emberi test gyakran tárgyá válik, ahol a halált hallgatás vagy félelem veszi körül, Mária mennybevétele azt üzeni, az élet nem ér véget a halál pillanatában. Minden fájdalomnak, minden hűségnek, minden szeretetből hozott áldozatnak örök súlya van. Aki Krisztusban él, az vele együtt részesül a dicsőségben, a feltámadásban. Szűz Mária nem távoli, elérhetetlen személy, hanem égi édesanya, aki utat mutat nekünk, közben jár értünk, és kísér minket. Hitével, csendes szolgálatával, imádságos lelkületével példát ad minden kor hívőinek, és biztosít arról, hogy az Isten iránti hűség sosem marad jutalom nélkül. Mennybe felvett Szűz Mária, mennyei édesanyánk! Te, akit a mindenható Isten testestől, lelkestől magához emelt, ragyogó példája vagy annak, amelyre mindannyian vágyunk. Te, aki hűséges voltál a legnehezebb helyzetekben is, taníts minket is Istenre bízni életünket. Járj közben értünk, hogy mi is hűségesek maradjunk Isten akaratához életünk minden napján. Segíts, hogy ne a mulandót keressük, hanem az örökkévalót, és ne a könnyű utat válasszuk, hanem azt, amely a szeretetben és az áldozatban teljesedik ki. Vezess minket fiadhoz, aki által az élet legyőzte a halált, és akiben a mi feltámadásunk is biztos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: programajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwald Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne. Amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a Történelmi Témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesz nekik programjaik, de még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízis istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szavériát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idei évi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízis misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
10: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncos szép, a hűvétén táncra fel.
11: Egy műsor.
12: I could have spread my wings and done a thousand things.
11: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
13: Ma meg a szombat délután.
11: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a legtöbb hulladék természetesen környezetbarát módszerekkel is ártalmatlanítható, újrahasznosítható? Még a PVC-t is el lehet égetni olyan speciális kemencében, melyben nem keletkezik veszélyes furán vagy dioxin.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Én továbbra is Brátyán vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. Elderbjég Szent István koronázása. A fejedelem a második szilvesztertől nyert aranykoronával, és azon szertartás szerint, melynek szabályait a magyar fejedelem követeinek átadta, Esztergomban a felkenés előrebocsátása után királlyá koronáztatott. 1038. Szent István király halála. Szent István király lázba esett, és miután nem két lé közel van napjai végéhez, egybe hívatta a püspököket és a főurakat, kiket Krisztus nevének dicsősége lelkesített, és legelőször is arról tanácskozott velük, hogy Péter leány testvérének Velencében született fia legyen a királyságban utódja. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A budapesti értéktőzsde, részvényindexe a BUX történelmi csúcson zárta a hetet. 0,35%-os emelkedéssel 155,70 ponton. Ugyanakkor a kormány átfogó lakhatási programot indított, miközben a paksi hőt biztosító meder alakítás is zajlik. Mindeközben kiderült, hogy mi lesz az otthonstart programmal, és Vitály Dávid több fontos bejtetést is tett, beleértve, hogy mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére. Ezzel párhuzamosan a devizapiacon is történtek érdekes fejlemények, hiszen a forint erősödött a főbb devizákkal szemben péntek reggel. Eközben a Revolutnál több fontos funkció akadozott, ami aggodalmat kelthet az ügyfelek körében. Mindeközben a rendőrök elképesztő dealerhálózatot kapcsoltak le, amelyben 19 embert kaptak el, és többen már bilincsben vannak. A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek. Ezek az események együtt mutatják a gazdaság dinamikus és váltó
1: Hobby Rádió!

0: ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió híreivel kezdjük a napot, ahol beszámoltunk az Erzsébetvárosi Lámpás Klub augusztusi programjáról, amely keretében a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe látogathatnak el a kiállításra, a fő a kávénak szentelt tárlatra, amely tárja vezetéssel is szolgál. Olvasható portálunkon, hogy a sötétségen átlépve mottóval az a kedvesség cselekedetei augusztusi kiadása 3 a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el. Kiemeltük, hogy az elektromos autók töltése jó részt kizárja a használatból a mozgássérülteket, mivel az infrastruktúra kiépítése során figyelmen kívül hagyták az akadálymentesítést. Emellett beszámoltunk arról, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa-bajnokságon, valamint a látássérültek Békés Csabai csoportja szervez egy közös utazást a fővárosi állat- és növénykertbe és a biodomba. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsor várja önöket. 13 órától Back in Time című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Balúval együtt tekintünk vissza a zenei múltba. 15 órakor Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja című műsorunkkal folytatjuk, Csák Attila zenei műsorával. 17 órától az UK Fever Show-ban hallhatnak listavezető dalokat Angliából. 18 órakor az esti hírösszefoglaló következik, amelyben a napidézetét, névnapköszöntőt, évforduló naptárt és sporteseményeket fogunk áttekinteni. 19 órától egy különleges műsorban hallhatnak verseket, esti meséket, kabarét és a nap érdekességeit, interjúkat és riportokat. 20 órakor a Konyha Főnök ajánlata gasztronómiai magazin műsorunkkal.
1: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ma derült ég várható, a maximum hőmérséklet eléri a 34 fokot, míg a minimum hőmérséklet 22 fok lesz. A szél délnyugati irányból fúj, sebessége legfeljebb 10 km per óra. A napfénytartam 16 óra lesz, és az UV-index 6 lesz. Holnap borult ég lesz, a maximum hőmérséklet 35 fok, a minimum hőmérséklet 24 fok lesz. A szél déli irányból fúj, sebessége legfeljebb 14 km per óra. A napfénytartam 15,5 óra lesz, és az UV-index továbbra is 6 lesz. Holnap után gyenge szitálás várható, a maximum hőmérséklet 30 fok, a minimum hőmérséklet 20 fok lesz. A szél nyugati irányból fúj, sebessége legfeljebb 18 km per óra, és a legnagyobb széllökés sebessége elérheti a 43 km per órát. A napfénytartam 3,8 óra lesz, és az UV-index továbbra is 6 lesz. Ezen a napon 1 mm csapadék várható. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Back in Time című műsorunkkal folytatjuk Baluval. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a személyzeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak. Hobbi
9: rádió! Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
11: Hobbi rádió. A hangadó.
12: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Eye of Tiger, azaz a tigris szeme, bizonyás szólt itt az elmúlt percekben a Survivor felvételem a Back in Time-ban. Sziasztok, a mikrofon mögött Balú, és nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat. Indul egy újabb időutazás a zene szárnyain, és természetesen egy évszám, és az akkor megjelent kedvencek. Na ez a Back in Time, és a mai évszámunk, nem tudom, hogy fele kiért találtátok a dalból, mert sokan egyébként nagyon nagy rajongó, sőt, hát ne rengeteg rajongója van magának a Survivor együttesnek, vagy csak ennek a dalnak, aminek nagyon jeles évszáma van, ami nem más, mint 1982 bizony, ekkor jelent meg az Eye of Tiger. 6 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát, az Egyesült Királyságban is első lett, Grammy-díjat nyert, és Oscar-díjra is jelölték. Magyarországon a mai napig a rádiók és a sportesemények fix kelléke. És egy kis érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy Sylvester Stallone kifejezetten a Rocky 3 filmhez kérte a dalt a zenekartól, miután a Queen nem engedélyezte neki az Another One Bite the Dust című dal használatát. Na hát igen, erről sokszor olvastam, hiszen ez az évszám, nem először foglalkozom ezzel az évszámmal. Nos, 1982-ben rengeteg jó dal született, na meg remek hírek lesz itt szó az első CD lejátszóról, vagy kezdésben majd Ozzy Osbourne-ról hallhatok egy remek kis hírte. Na, mindenre fény fog derülni ebben a két órában, remek kis 82-es érdekességek és a legnagyobb sikerek, a legnagyobb magyar és külföldi sikerek, úgyhogy hát akkor nosztalgiázzunk együtt most egy magyar sikerrel, amely 1981-ben jelent meg kislemezen, a nagy lemez meg 82-ben jött ki. Ez nem más, mint a Cartago felvétel, a Requiem. Óriási hazai siker a MAHA szeladási listák élmezőnyébe került. Külföldön is áttörést hozott. 1983-ban megnyerték vele az ausztriai Villach Nemzetközi Dal Fesztivál nagydíját. A dal egy tragikus, valós esemény ihlette. A Cartago egy 1000 fős székesfehérvári koncertjén egy fiatal fiú fiatal korára való tekintettel kábítószer és alkohol túladagolásban meghalt. Szigeti Ferenc még azon az éjszakán megírta a dalt az ő emlékére. Így született Cartago és a Requiem. Ezzel megyünk tovább, és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szórakozást a következő kettő órához. Induljanak az 1982-es sikerek, és természetesen nem csak kellemes rádiózást kívánok nektek, hanem nagyon-nagyon kellemes szórakozást, és természetesen nosztalgiázást ebben a két órában. A 82-es sikerek között tehát egy magyar ritkaság, dalnál nagyobb sláger. A folytatásban jön a Cartago együttes és a Requiem. Szerintem fejből tudjátok a dalszövegét. Hát akkor énekeljük együtt itt a Back in Time című műsorunkban.

Ez volt a Toto és az Afrika című felvétele itt Back in Time-ben. 1982. szeptemberében látott napvilágot ez a remek kis dalocska. 1983. februárjában elérte az amerikai 100-as lista első helyét. Hazánkban az egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott örökzöld külföldi sláger lett. Érdekessége a dalnak, hogy a billentyűs David Peach úgy írta meg a dalt, hogy korábban sosem járt Afrikában. Az ikletet egy olyan dokumentumfilm adta, amely a kontinens lakóinak nehézségeit, de egyben az ott élők boldogságát mutatta be. És így született Toto, valamint az Afrika. Ez a Back in Time és a 82-es sikere között, ugye ígértem nektek érdekességeket a 82-es esztendőből. Hát ében Ozzy Osbourne esete. Az énekes az Iowa-i Des Moines városában koncertezett, amikor egy néző egy denevért dobott a színpadra. Ozzy Osbourne azt hitte, hogy egy gumiból készült játékot lát, ezért a show kedvéért leharapta a fejét. Amikor rájött, hogy az állat valódi, és ráadásul még élt is, és meg is marta őt, azonnal kórházba szállították az énekest. A turné hátralévő részében fájdalmas veszettség elleni injekciókat kellett kapnia. Képzeljétek el, fú, ez azért nagyon morbid, nem? De egyáltalán, hogy eszébe jutott, hogy annak a valaminek, most mindegy az, hogy élő tárgy vagy játék, egyáltalán leharapja a fejét. Úristen, jaj, kisrázott a hideg. Na, menjünk is tovább a következő sikerrel. 82. szeptemberében járunk továbbra is, amikor is megjelent a Future Club felvétele. Nagy kedvencem, a Nászok Ásza Adam Sandlerrel a főszerepben ebben a filmben csendül fel egy jó párszor, nézzétek meg, nem lövöm le a poént, nézzétek meg, Adam Sandler felszereplésével, na Nászok Elsza, jó kisfilm. A dal címe pedig Do You Really Want to Hurt Me? Világszerte listavezető lett, köztük az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztráliában. Amerikában a második helyig jutott. Hát kérem szépen, ez a dallal megyünk tovább, én nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt, hallgassuk meg akkor most együtt, és hogy mivel megyünk tovább, azt még nem árulom el, majd meghalljátok. A folytatásban itt a Future Club és a Do You Really Want to Hurt Me?

0: Az örök zöld slágerek igazi otthona. Back in Time.
1: És egy nagy kedvencem a folytatásban ez a Neoton Familia és az Eszter Lánc, ami egyébként egy magyar mondókából született, nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, avagy sem, de bizony, 1982-ből tehát érkezik nagy kedvencem a Neoton Familiától. Ez már az Eszter Lánc.

Ez volt a Neutron Familia felvétele, az Esther Lánc. 1982-ben jelent meg a Szerencsejáték című albumukon. A lemez idehozza hatalmas kassza siker és aranylemez lett Japánban. A Neutron Family névre hallgató ekkoriban a stadionokat töltött meg. A dal angol verziója ott is nagyon népszerű volt. És ugye az érdekességre, amit már korábban említettem, hogy a dal refrénje egy jól ismert hagyományos magyar gyermekjáték mondókára, a Lánc-Lánc Eszter Láncra épül, amelyet a modern popdiszkó köntösbe öltöztetett az együttes. Szuper! Na, kedves hallgatóink, amit hallottuk, az a Back in Time, és az 1982-es év legnagyobb sikeres slágerei, amelyek közül jön a másik nagy kedvencem, Michael Jackson, aki 1982. novemberében adta ki a Thriller című nagy lemezét. Az album elképesztő kultúra és robbanást hozott. 7 dal is felkerült a slágerlisták top 10-es mezőnyébe. A lemezből a mai napig több mint 70 millió példány kelt el világszerte, ezzel ez a zenetörténet valaha volt legkelendőbb albuma. És imádjuk is ezt a felvételt. Szerintem Michael Jackson egy igazi ikon, mindenki, minden zeneszerető, hát hogy is mondjam, értelmezésében, hiszen Michael Jacksonnak nincs olyan dala, amire azt mondhatjuk, hogy ez egy rossz dal, szerintem. Na, már hallgassuk meg, már is jön Michael Jackson és a Thriller című felvétel 1982-ből, aztán meg egy jó dal következik, de hogy mi az, azt nem árulom el, most érkezzen a király, a pop királya, Michael Jackson.

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na, hogy Balúval.

Ez volt Yazoo felvétel, és Don't Go Hit a Back in Time című műsorunkban, amelyben 1982 legnagyobb sikeres lágeré szólnak. Ez a dal 82. júliusában jelent meg, harmadik helyig jutott a brit kislemezlistán, míg az amerikai dance listán az első helyet szerezte meg. A magyar diszkó abszolút kedvence volt a 80-as években. Na, menjünk is tovább. Még egy annyi érdekesség a dallal, hogy a dalt egyébként Vince Clark írta, aki nem sokkal korábban lépett ki a Depeche Mode-ból. A szám jellegzetes, feszült szintetizátor hangzását egy ikonikus analóg szintetizátorra oldották meg. Ez volt akkoriban a Roland Juno 60-as készülék. Azt a mindenit. Hát aki ért hozzá, azt tudja. Én viszont nem tudom, mert én nem nagyon értek a zenei részéhez. Én inkább ebbe a műsorvezetésbe vagyok otthon már amennyire. Kedves hallgatóink, 1982 színes hírei is érkeznek. Megjelent a világ legkelendőbb CD lejátszója, ugyanis a Sony piacra dobta az első CD lejátszót, a CDP-101-es japán bemutatásával. 1982. októberében megkezdődött a digitális hanghordozók korszaka. Az új technológia sokkal tisztább hangzást biztosított, mint a bakelit vagy a kazetta, és nem karcolódott. Márhogy vesszük, ugye? Az első kereskedelmi forgalomba került zenei CD az ABBA együttes The Visitors című albuma volt. Na, ezt csak azért mondtam, hogy már amennyire nem karcolódott, azért én nekem is voltak ugye CD-im akkoriban, hát nem 82-ben, mert akkor még a világon sem voltam, de később 90-es évek végén, 2000-es évek elején bizony én még CD-kkel, hogy is mondjam, szórakoztam, és volt diszkmenem is, CD-lejátszom is, és kérem szépen, sűrűn megkarcolódtak ezek a remek jó kis CD-lemezek. Na, Steve Miller Band, abrakadabra varázsoljunk egyet, 1982. júniusában jelent meg, és világszerte első helyezés ért el, többek között az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában és Ausztriában. És kérem szépen, a Steve Miller elmondása szerint a dal lüktetését és szövegi dinamikáját egy Supremes együttes stílusa inspirálta, miután véletlenül találkozott Diana Ross-szal egy tévéműsorban. Na látjátok, ennyi kell egy jó dal megszületéséhez, egy találkozás, és kérem szépen, már is ott van. Steve Miller Band és az Abrakadabra 1982. júniusából.

Gloria, also the Laura Branningham felvételemét a Back in Time-ban az 1982-es év sikerei között. 36 hétig szerepelt az amerikai toplistán, ami akkoriban azért rekordnak számított és Grammy jelölést is kapott. Na, a dal valójában egy olasz popdal feldolgozása, amelyet eredetileg Umberto Tozzi énekelt 1979-ben. Branningham verziója sokkal dinamikusabbá és nemzetközileg természetesen ismertebbé tette az eredeti felvételt is. Kedves hallgatóink, ez a Back in Time és az 1982-es év legnagyobb sikeres lágerei, és természetesen jönnek az érdekességek, ugyanis Scott Fahlman, a Carnegie Mellon Egyetem számítástechnika kutatója megelégelte, hogy a belső online üzenő falakon a kollégák gyakran félreértik egymás poénjait. 1982. szeptember 19-én javasolta, hogy a következő karakter kombinációt a vicces és komoly üzenetek megkülönböztetésére használják. Ugye ez a karakter kombináció nem más, mint a kettős pont, kötőjel, zárójel, bezár. Ez volt a vicces, és ugyanez a karakter kombináció, tehát kettős pont, kötőjel, zárójel nyit, ezt a jelet a komoly üzenetek megkülönböztetésére. Ez volt a mai emojik közvetlen őse. Egyébként ezeket a kombinációkat én mai napig használom írás közben. Jó, hát valamikor mondjuk például a Messenger az alapvetően kijavít, de amúgy egyéb, mondjuk ha nem olyan üzenetet küldök, és nem olyan alkalmazásból, akkor bizony megmarad még ez a billentyűzet kombináció. Milyen jó is volt ez akkor még, de mai napig lehet használni, tehát ez semmi probléma. Kedves hallgatóink, már is menjünk tovább a 82-es siker, egy újabb 82-es sikerre. Egy magyar felvétel következik a V-motoroktól. Jön az Angyal lány, ez az 5. albumukon jelent meg. A lemez és a dal is a korabeli haza és lágerlistek jelmezőnyébe került, Demjén Ferenc és Lerc István egyik legismertebb lírai szerzeménye lett. A cím és a dal metaforája a római angyal lány és annak misztikus történelmi hangulatára utal. Hát akkor hallgassuk meg, Angyal lány a V-motorok felvételével megyünk tovább a 82-es év legnagyobb sikerei között.

0: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja a tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
5: Csak szeretnénk.
6: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Dionne Warwick és a Heartbreaker című felvétel a szólt az 10 percekben itt a Back in Time című műsorunkban. Sziasztok, a mikrofon mögött Baru, és 1982 legnagyobb sikereit hallhatjátok, és ez a Heartbreaker című muzsika Nagy-Britanniában a második helyig jutott, Amerikában pedig a top 10-be került, újjáélesztve Warwick karrierjét. A dalt egyébként a Bee Gees tagjai írták, és a háttérvokát is Barry Gibbynek lép. Kedves hallgatóink, amivel pedig az előző órát fejeztük be, az nem más, mint Daryl Hall és John Otis közösen a Minator, ami 82. októberében jelent meg, és 4 hétig vezette a Billboard 100-at. Ezzel a dúó legnagyobb slágere lett. Bár a szöveg egy veszélyes férfiakat falu nőről szól, John Otis később elárulta, hogy az ember evő valójában a 80-as évek New Yorkiának kapcsiságáról a mindent felemésztő materializmusáról szóló metafora, de szép szó, ugye? Ennek kétszer kellett neki futnom. Na jól van, kedves hölgyeim és uraim, 82-es sikerek ebben az órában is természetesen jönnek, na meg az érdekességek. Többek között jön egy magyar sláger. Én ezt mindig előveszem, ezt a dalt. Előveszem például akkor, amikor megszűnik egy rádió csatorna. Momentán ez most már több éve nincsen, stagnál a magyar rádiós piac, de annak idején, most kimondhatom már szerintem bátran, egészen nyugodtan, hiszen 2012-ben szűnt meg Budapesten a 102.1-en a Star FM, és ez volt az utolsó dala neki. Többek között akkor is előveszem, amikor például ballagásra vagyok hivatalos, mint például a tavalyi évben, és hát kérem szépen, ott is lement ez a dal. Aztán előveszem akkor is, mikor vége van lassan az évnek, vagy valami hosszas történet lezárul nálam, valami bármilyen esemény. Ez nem más, mint Máté Péter, és az Egyszer véget ér, 1982-ben jelent meg a Keretek között című albumon, a magyar poptörténelem egyik legmeghatározóbb lírai szerzeménye. Bár a hivatalos korabeli eladási adatok korlátozottak, a dal a mai napig az egyik legtöbbet játszott magyar gyászdal és ballada. Na igen, a gyász, igen, ez is egy érdekesség a dalnak, hogy nagyon gyászos hangulata van, a búcsúzás ugye egyszer véget ért, a lázas ifjúság, jaj Isten, mikor gyerekek voltunk, jaj, nagyon jó. Hallgassuk meg a folytatásban Máté Péter.

Egy pár feldolgozásban azért már hallottam ezt a felvételt, ez volt a Cool The Gang felvétele és a Let's Go Dancing, amely 1982. augusztusában jelent meg. Top 10-es láger lett az Egyesült Királyságban és az amerikai R&B listákon. Magyarországon a funk és a diszkó klubok állandó himnuszává vált. Ez a dal volt az egykori korai úttörője a reggae elemek és az amerikai pop-funk fúziójának, ami megalapozta a későbbi karibi hangulatú popslágerek divatját. Diváját én sem tudok már mit olvasni. Na jöjjön egy kis mozis Hollywood a 82-es esztendőből. Például az M&M's visszautasította az év legnagyobb kassza sikerét. Steven Spielberg, az E.T. és az Extra Terrestrial című filmjében az M&M's csokoládét akarta használni ahhoz a jelenethez, ahol a főszereplő kisfiú édességgel csalogatja magához E.T.-t, az űrlényt. A cukorka gyártója, a Mars cég visszautasította a felkérést, mert szerintük a lény túl ijesztő volt a gyerekeknek. Mondjuk ezt rosszul tették, hiszen Spielberg ekkor a konkurenciához fordult, és a Reese's Pieces nevű mogyoróvajas drazsét tette a filmben. A mozi premierje után ennek a korábban alig ismert édeségnek a forgalma közel 300%-kal ugrott meg. Na ezért mondom, hogy rosszul tette ezt a Mars cég, hogy visszautasította a felkérést. Hát igen, ilyen is történt 1982-ben. Már is menjünk tovább zeneileg. Érkezik nagy kedvencem 1982. januárjából. Jön John Jett és a The Black Hearts közös elvétel az I Love Rock and Roll, és a mai országos rádió csatorna, amikor átköltözött az országos frekvenciára, bizonyára mindenki emlékszik rá. Nem mondok neveket, mert nem reklámozunk. Szóval itt Magyarországon egy budapesti fővárosi frekvenciára átköltözött a országos frekvenciára, és bizony ezzel a dallal nyitották az első országos perceiket az országos frekvencián. Viszont a dal 7 hétig állt az amerikai slágerlista élén. Platina lemez lett, és beválasztották a Grammy Hall of Fame-be is. Ez is egy feldolgozás, mert eredetileg a The Arrows nevű brit együttes rögzítette 1975-ben. Joan Jett egy angliai turné során látta őket a TV-ben előadni a dalt, és azon elhatározta, hogy egyszer felveszi a saját verzióját. Nos kérem szépen, ez megtörtént, és már is szól ez a remek kis dal. A folytatásban Joan Jett és a The Black Hearts I Love Rock and Roll.

Talán a legszebb romantikus felvételt hallottátok, legalábbis a feldolgozása, ami Aucsillának köszönhetünk, és Szolnoki Péternek, akit Isten nyugasztaljon, ők készítették el a feldolgozást, a Color az eredeti, 1982-ből, ez volt a Féltelek, és mindig mély megrendüléssel hallgatom végig ezt a dalt, annyira szép. És azon felül, hogy 1982-ben jelent meg az Új Színek című albumukon, a dal 8 hónapig vezette a hazai slágerlistákat, a lemez pedig minden idők egyik legjobb magyar progresszív pop-rock albuma lett. 1998-ban Aucsilla és Szolnoki Péter feldolgozásában ismét országos sláger lett, ahogy ezt már említettem. A dal az utolsó pillanatban született, egy másik számot dobtak ki emiatt az albumról, Bokor Tibor egyetlen este alatt írta meg a dallamot. A stúdió felvétel előtt a zenekar soha nem is próbálta el együtt ezt a dalt. Nagyon jó, de tényleg imádom ezt a dalt. Kedves hallgatóink, ez a Back in Time, és az 1982-es év zenei sikerei mellett jönnek a horrorfilmessel Színek tudománya, ugyanis a Wes Craven forgatókönyvíró rendező ekkor kezdte el tervezni a Rémám az Elm utcába című horrorfilmet, és annak főgonoszát Freddy Kruegert. Egy 1982-es tudományos magazinban olvasott egy cikket arról, hogy az emberi szem retinájának számára a vörös és a sötét zöld színek kombinációja a legnehezebben feldolgozható, és ez a kontraszt tudat alatt szorongást vált ki az emberekből. Emiatt kapott egyébként Freddy, a főhős, vörös-zöld csíkos pulóvert a filmben. Ezt gondoltátok volna? Én nem. Viszont lesz Twilight Zone forgatásán egy tragédia, majd erről is hallhattok a következő percekben. De most menjünk tovább Albano és a Romina Power Felicita című felvételével, ami 1982. februárjában látott napvilágot. Második helyet érték el vele a San Remo-i dalfesztiválon Európa szerte, így Magyarországon is. Óriási is kereskedelmi siker lett, és az olasz popzene védjegyévé vált. Romina Power valójában Hollywoodból származott, a legendás szín és Tyrone Power lánya, és kezdetben egyáltalán nem akart olasz popzenét énekelni, de Albano oldalán végül világsztár lett. Hát akkor hallgassuk meg ezt a remek felvételt itt a Back in Time című műsorunkban. A folytatásban jön Albano és a Romina Power, ez már a Felicitád.

Azt hiszem mindenkinek ismerős volt ez a felvétel, ez nem más volt, mint Patricia Rosen és a Forget Me Nots. Azért mondom, mindenkinek ismerős lehet, mert hogy ezt a dalt egyébként Will Smith ezt az alapot használta a Men in Black Sötét Zsaruk című film főcímdalához, de egyébként maga az eredeti 1982 áprilisában jelent meg top 5 sláger lett a Billboard Dance listáján, és Grammy jelölést hozott az énekesnőnek. Ez a Back in Time velem, Baluval és az 1982-es év legjobb sikeres slágerei, ahol most egy tragédia közeledkezik, ugyanis a Twilight Zone, mégpedig a Humai Zóna című film éjszakai jelenetének felvételekor egy helikopter túl alacsonyan repült be a pirotechnikai robbanások felett, ezért irányíthatatlanná vált, és hát lezuhant. A balesetben Vic Morrow színész és két illegálisan foglalkoztatott gyermek statiszta szörnyet halt. Ez a sokkoló eset teljesen megváltoztatta a hollywoodi biztonsági előírásokat és a gyermekszínészek éjszakai munkavégzésére vonatkozó törvényeket is természetesen. És akkor még egy meghökkentő hírt is fogok még hozni majd ebben az órában. Most megyünk tovább a Wham, hát általam kevésbé ismert felvételével, ugyanis George Michael és Andrew Reid Girl legelső top 3-as slágere ez a felvétel az Egyesült Királyságban, ami elindította őket a világ hírnév felé. A Wham és a Young Guns Got For It című felvétele következik. A dal majdnem megbukott, de a BBC Top of the Pops műsorában az utolsó pillanatban lemondta egy fellépő a szereplést. A Wham ugrott be helyette, a tínédzserek pedig azonnal elkapkodták a kislemezt a TV szereplés másnapján. Úgyhogy bejött ez a fiúknak, úgyhogy érkezik a Wham, és végre valára nem azt kell felkonferáljam, hogy Wake Me Up Before You Go, hanem azt kell felkonferáljam, hogy Young Guns, azaz jön a God For It 1982-ből.

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na, hogy baluval.

Ez volt Nicole felvétel a Little Peace című dala 1982. márciusából, ekkor jelent meg. Megnyerte az 1982-es Eurovíziós Dalfesztivált Németország képviseletében. Magyarországon a Magyar Rádió rengeteget játszotta, a békevágy szimbólumává vált. Nicole a dalt az Eurovízió végén angolul, németül, franciául és hollandul is elénekelte. A győztes produkció alatt a közönség állva tapsolt. Azért tök jó, hogy elénekli, ugye egyszer angolul, tök jó, azt elénekli németül, jó, oké. Aztán még franciául, meg hollandul is, tehát még kétszer végig kell hallgatni a dalt. Azért ez kicsit sok, nem? Most csak én tévedek. Na mindegy, menjünk tovább. Megkönkertés furcsa események birtokába vagyunk. A Budapesten rendezték meg az első Rubik kocka világbajnokságot. A Rubik Ernő találmánya ugye 1980-ban és őrület csúcspontját. Június 5-én a budapesti Vigadóban gyűltek össze a világ leggyorsabb versenyzői 19 országból. A történelmi legelső hivatalos VB-t az amerikai Min Tainen nyerte meg, akinek 22,95 másodperc alatt sikerült kiraknia a kockát. Gratulálunk neki, ő volt a leggyorsabb. Na, hát akkor ennek örömére játszunk egy jó vidám rockzenét, érkezik a Scorpions, és az egyik nagy kedvencem a No One Like You. 1982 szintén márciusában jelent meg, mint Nicole felvétele. Ez volt a német rockzenekar első olyan dala, amelyik első helyezést ért el az amerikai Billboard Rock Tracks listán, ezzel megnyitva előttük az amerikai piacot. A dal videóklipjét a hírhet San Quentini a börtönben forgatták le, a San Quentini börtönben forgatták le San Franciscóban, ami akkoriban azért rendkívül veszélyes és szokatlan helyszínnek számított. Bizony, de hát a fiúknak ez is ment, úgyhogy érkezik már is a Scorpions felvétele. Imádom ezt a dalt, na hagyd szóljon! No one likes you!

Ez volt a Scorpions és a No One Likes You című felvétele. Kedves hallgatóink, igazából én az utolsó két dalt szeretném nektek felkonferálni, elbúcsúzva tőletek, hiszen ennyi fért belem a mai 2 órás Back in Time-ban. Én köszönöm szépen mindenkinek a kitüntető 2 órás figyelmet, érkezik 1982. februárjából Trio felvétele és a Dá-Dá-Dá. Nemzetközi szenzáció lett Németországban a második, az Egyesült Királyságban a második helyig jutott, és több mint 30 országban jelent meg. Nálunk a mai napig egyébként a legmeghittebb retro bulik állandó kellék ez a dal. Én remélem mindenki kellemesen szórakozott, kellemesen nosztalgiázott ebben a 2 órában, és visszatudtam teljesen repülteni a 80-as évek elejére, 1982-be, és ami még majd jön, Eddie Grant és az I Don't Wanna Dance, én ezekkel búcsúzom. További nagyon kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Az elmúlt 2 órában Balut hallhattátok. Sziasztok!

0: Kamureklám.
1: Vizsgálják a forrágyi csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a forrágyi csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a Honvédelmi Minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.

0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
1: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Egy hallgató által összeállított adás után ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit a duplájóim már 50. adásában. A mikrofon mögött ismételten Csák Attila kalauzol majd benneteket az elkövetkezendő két órában, ugyanis most is 12 dalpát hoztam a számotokra, egy eredetit és egy feldolgozást. A mai adás is nagyon izgalmas és változatos lesz, úgyhogy ismét érdemes lesz velünk tölteni az elkövetkezendő két órát. Az elmúlt adással kapcsolatosan igen változatos visszajelzések érkeztek, mellyel kapcsolatosan csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy nem feltétlenül kell összehasonlítani a hallgatókat, mert nem vagyunk egyformák. Van az a szituáció, amikor a mikrofon akár blokkoló tényezőként is tud szerepelni, de ez mindig csak akkor derül ki, ha már éles helyzetben vagyunk. Ettől függetlenül azért Zsolti is jól szerepelt, még akkor is, ha egy kicsikét kevesebbet beszélt és jobban izgult. Ez is mutatja, hogy nem olyan könnyű ez a feladat, mint amennyire az ember elsőre gondolná. Minden esetre, ha még valakiben esetleg rejlik 12 darab olyan dalpár, amely még eddig nem ment le az elmúlt 50 adásba, akkor az ne habozzon, írja meg nekünk, és ígérem, őt is szóra bírom. Elérhetőségünk továbbra is facebook.com/duplájó. Na mindezek után azonban kanyarodjunk vissza a dalpárjainkhoz, ugyanis az elmúlt percekben a Love Hurts eredeti felvételét hallhattuk itt a duplájóban, az Everly Brothers előadásában. A cím magyarul annyit jelent, a szerelem fáj. A dalt Budrow Bryant amerikai dalszerző írta, és Don valamint Phil Everly 1960. július 12-én rögzítette. Bryant neve szorosan összefonódott a testvérpár pályafutásával, ugyanis feleségével Felice Bryant-tel együtt olyan nagy Everly Brothers slágereken dolgoztak, mint a Bye Bye Love, a Wake Up Little Susie és az All I Have To Do Is Dream. A Love Hurts azonban kizárólag Budrow Bryant szerzeménye. A felvétel 1960. októberében a Date with the Everly Brothers című albumon jelent meg. Ebben az előadásban nem adták ki kislemezen, ezért önálló dalként nem szerepelt a slágerlistákon. Maga az album viszont siker lett, a Billboard amerikai nagylemez listáján a 9. helyig jutott. Don és Phil Everly az 50-es évek végétől az amerikai könnyűzene egyik legismertebb énekes párosa volt. Jellegzetességük a két egymáshoz különösen közel álló énekszólam. Don rendszerint az alapdallamot, Phil pedig a magasabb szólamokat énekelte. Pályafutásuk során 35 felvételük került fel a Billboard amerikai 100-as kislemez listájára, közülük 26 a legjobb 40-be is bejutott. Hatásuk a Beatles éneklésébe is felismerhető, Paul McCartney később úgy nyilatkozott, hogy amikor John Lennonnal két szólamú dalokat írtak, ő Phil, Lennon pedig Don szerepét töltötte be. Az Everly Brothers 1986-ban az elsőként beiktatott előadók között került be a rock and roll hírességek csarnokába. A dal annak az embernek a keserűségét fogalmazza meg, aki egy rosszul végződött kapcsolat után már nem hisz a szerelem megszépített képébe. Az Everly Brothers ezt visszafogottan a két énekhang összecsengésére építve adta elő. A dalt hamar felfedezték más előadók is. Roy Orbison már 1961-ben lemezre vette. A 70-es években Gram Parsons és Emmylou Harris, Jim Capaldi valamint Cher is elénekelte. A világszerte legismertebb feldolgozás azonban a Skót Nazareth együtteshez kötődik. Ők 1974-ben rögzítették a dalt Manny Charlton gitáros irányításával. Az Egyesült Államokban a Billboard 608. helyéig jutott, az 1976-os évvégi összesítésben pedig a 23. lett. Kanadában, Belgiumban, Hollandiában, Dél-Afrikában és Norvégiában is vezette a listát. Norvégiában egészen rendkívüli pályát futott be, 61 hétig szerepelt a listán, ebből 14 hetet töltött az első helyen. Nagy-Britanniában érdekes módon jóval szerényebb eredményt ért el. A dal 1977-ben a 4-számos Hot Tracks kiadvány vezető felvételeként jutott fel a hivatalos brit listára, ahol a 41. helyet ért el. Az Everly Brothers finom kétszólamú előadásából a Nazareth lassabb, jóval erőteljesebb rock balladát készített. Egy apró szövegváltoztatás is történt. Az eredetiben a szerelem egy forró kájához, a Nazareth változatban már lánghoz hasonlított. A legnagyobb különbséget azonban Dan McCafferty érdes fájdalommal teli ének hangja adta. Most pedig hallgassuk meg azt a feldolgozást, amely 15 évvel az eredeti után világszerte ismertítette a szerzeményt. Következik már is a Nazareth és a Love Hurts nálunk a

0: magam vagyok.
1: Az elmúlt percekben Udvaros Dorottya és Somló Tamás előadásában hallottuk a Vetközés című dalt itt a Duplájóban. A felvétel Udvaros Dorottya Átutazó című első önálló nagy lemezén jelent meg 1985-ben. Az album valamennyi dalának zenéjét Dés László szerezte, a szöveget Bereményi Géza írta. A lemez felvételei már 1984-ben elkészültek, az első kiadásból azonban mindössze 5000 példányt gyártottak. Érdekesség, hogy Udvaros Dorottya a felvételek idején várandós volt, így később úgy fog fiával a szíve alatt énekelte fel az albumot. Ő ekkor már a magyar színház és filmes élet ismert alakja volt. A Katona József Színház alapító társulatához tartozott, 1983-ban pedig megkapta a Jászai Mari díjat. Az Átutazóval nem színészi szerepet játszott el, hanem önálló énekes lemezt készített, amelyen Dés László és Bereményi Géza kifejezetten az ő előadói személyiségére épített. A Vetközés férfi szólamát Somló Tamás énekelte, Somló 1973-tól volt a Lokomotív GT tagja, és énekesként, basszusgitárosként, valamint szaxofonosként egyaránt meghatározó szerepet töltött be az együttesbe. A dalban Udvaros Dorottya és Somló Tamás nem egyszerűen egymás után énekel. A két szólam egymásra válaszol, ezért a felvétel valóságos párbeszédként működik. Az Átutazó az első korlátozott példányszámú megjelenés ellenére hosszú életű lemez lett. Dalait évtizedekkel később is előadták, Udvaros Dorottya és Dés László 2011-ben koncerten elevenítette fel az albumot, majd országos turnét is készítettek belőle. A Vetközés körülbelül 16 évvel az eredeti felvétel után a Valami Amerika készítésekor kapott új változatot. A filmzenelemez már 2001-ben megjelent, Hernádi Gábor vígjátékát pedig 2002. január 31-én mutatták be a magyar mozikban. A filmváltozatot Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsa és Péli Barna éneklik közösen Borlai Gergő közreműködésével. Oroszlán Szonya a filmben Timit alakította, Varga Zsuzsát akkoriban a Vénusz együttesből, Péli Barnát pedig a United Front embereként ismerte a közönség. A filmzene albumon két külön dal is szerepel ezzel a címmel. Az egyiket Varga Zsuzsa és Péli Barna, a másikat pedig mindhárman éneklik. Az eredeti Udvaros-Somló duett után következzen a dal Valami Amerikából ismert feldolgozása, ahol most mind a hárman énekelnek. Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsa és Péli Barna előadásában következik most a Vetközés, újra itt nálunk a

Az elmúlt percekben Sergio Mendes és a Brazil 66 előadásában hallottuk a Mascanada című dalt a duplájúban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Bár sokan ezt ismerik eredetiként, a szerzeményt valójában Georges Ben, későbbi művész nevén Georges Ben Jour írta és rögzítette először. Saját felvétel 1963-ban a Samba Eskimo Novo című bemutatkozó albumon jelent meg. A portugál cím nem fordítható le pontosan egyetlen magyar kifejezéssel, a szöveg környezettől függően körülbelül annyit jelenthet, hogy ugyan már, dehogy is, vagy na ne. A dal énekese arra kéri az előtte állókat, hogy engedjék tovább, mert táncolni akar. A szöveg középpontjába tehát maga a szamba és a tánc öröme áll. Sergio Mendes visszaemlékezése szerint Rio de Janeiro-ban a Copacabana-i Bottles bárban hallotta először a szerzeményt, mégpedig Georges Ben előadásában. Majd később koncertjein is játszani kezdte, majd az Egyesült Államokban új hangszerelést készített hozzá. A Brazil 66 felvétel 1966-ban jelent meg. A zenekar nevében szereplő évszám sem véletlen. A Brazil 66-ot Mendes 1966-ban Los Angelesbe hozta létre, és ezzel a formációval kapcsolt össze a brazil ritmusokat az amerikai könnyű zene hangzásával. A Mascanada lett Sergio Mendes első jelentős amerikai slágere, a Billboard 600-on a 47., az akkori Easy Listening listán pedig a 4. helyet érte el. Ennél is fontosabb, hogy egy portugál nyelvű brazil dallal szerzett nemzetközi ismertséget, és a felvétel évtizedekre az egyik zenei névjegyévé vált. Mendes később többször is visszatérte ez a dalhoz, például 1989-ben is készítette egy új változatot belőle, az igazán nagy újjászületés azonban 2006-ban következett, amikor a Black Eyed Peas közreműködésével ismét feldolgozta a dalt. A közös munka a Timeless című albumhoz kapcsolódott. A lemez producere William volt, aki már fiatalon megismerte Sergio Mendes zenéjét, részben azokon a hip-hop felvételeken keresztül, amelyek Mendes korábbi lemezeiből használtak fel részleteket. A Timeless vendégei között a Black Eyed Peas mellett Stevie Wonder, Justin Timberlake, Erykah Badu, Q-Type, Jill Scott és John Legend is szerepelt. A 2006-os feldolgozás nem egyszerűen ugyanannak a szerzeménynek egy új felvétele. Felhasználja Sergio Mendes és a Brazil 66 1966-os változatának elemeit, és közben a Black Eyed Peas Hey Mama című dalára is utal. Az új rap betéttel és a 2000-es évek hip-hop ritmusával tehát Mendes a saját 40 évvel korábbi sikerdalát építette tovább. Az ének szólamokban felesége és állandó zenei partnere Graciña Leparassi is közreműködött. Az új változat Nagy-Britanniában a hivatalos kislemez listán a 6. helyig jutott, és 12 hétig szerepelt a legjobb 100 között, Hollandiában még ennél is nagyobb sikert aratott, a hivatalos top 40 első helyét is megszerezte. Ebben a dalpárban tehát ugyanaz az előadó kapcsol össze két korszakot. Sergio Mendes 1966-os nemzetközi áttörése után 40 évvel saját klasszikusának elemeiből készített új slágert. Következzen tehát akkor most ez az újra készült változat Sergio Mendes és a Black Eyed Peas közös felvételeként, ez már itt nálunk a Mascanada a duplájóban.

0: Az imént már szóba került Csomló Tamás, most pedig attól a zenekartól hallottunk egy dalt, amelynek 1973-tól ő is meghatározó tagja volt. A Lokomotív GT előadásában szólt a Mi lesz velem, itt a duplájóban, ahol minden dalnak van egy párja. A felvétel az LGT 1978 késő őszén megjelent Mindenki című nagy lemezen kapott helyet. A dal zenéjét és szövegét Presser Gábor írta, és az eredeti felvételen is ő énekelt. Ez azért érdemel külön említést, mert az együttes ebben az időszakban már rendszeresen dolgozott Stevanovics Dusánnal, aki a Mindenki album több dal szövegét is jegyezte. A Mi lesz velem azonban teljes egészében Presser Gábor szerzeménye. A lemez felvételei a Ma Film zenetermében készültek vendégzenészek közreműködése nélkül. Az LGT akkori felállását Presser Gábor, Somló Tamás, Karácsony János és Solti János alkotta. A Mindenki magyar kiadását a Pepita jelentette meg, 1979-ben pedig Csehszlovákiába is forgalomba került az Opus kiadónál. A Mi lesz velem szövegébe Presser több személyes részletet is beleszőtt. A dal szereplője korábban kétkézi munkát végzett, majd amikor meghallotta megszólalni a gitárt, a zene felé fordult. Presser maga is komoly zenei pályára készült, a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába tanult, majd felvették a Zeneakadémiára, tanulmányait azonban nem fejezte be. Az Omegához csatlakozott, később pedig egyik alapítója volt az LGT-nek. A szövegben említett furcsa tanár, aki nem engedte, hogy igazi művész legyen, szintén Presser saját történetéhez kapcsolódik. A szerzemény központi kérdése egy zenész egyik legalapvető félelme. Mi történik vele, ha egyszer kihullik a kezéből a hangszer, halkabban szól a rock and roll, vagy a közönség elfárad a dalaitól? 27 évvel később a Mi lesz velem Olajbolya első önálló albumán kapott új változatot. Az Egy sima egy fordított 2004. októberében néhány hónappal az első Megasztár befejezése után jelent meg. Olajbolya Tóth Fera mögött a verseny második helyén végzett, bemutatkozó lemezét pedig a Sony BMG adta ki Geszti Péter produceri irányításával. Az albumon új szerzemények és korábbi magyar dalok átdolgozása is egyaránt helyet kaptak. Ezen slágerek mellett az LGT Emberteren dal, Zorán a szerelemnek múlnia kell, valamint Kovács Kati Jó estét nyár, Jó estét szerelem című felvételét is elénekelte. A Mi lesz velem új változatának elkészítésében maga Presser Gábor is részt vett. Tangóharmonikán, szájharmonikán és Hammond orgonán játszott és énekével is közreműködött. A zenekarban Lukács Péter gitározott, Pepecs Péter bőgőzött, Borlai Gergő dobolt, a háttéréneket pedig Jimmy Winchester adta. Így a feldolgozás közvetlen kapcsolatot teremtett az eredeti dalszerzője és Olajbolya új előadása között. Az Egy sima egy fordított komoly kereskedelmi sikert aratott, és eladásaival a dupla platina lemez minősítést is elérte. Presser és Olajbolya kapcsolata sem ért véget ennél az albumnál. 2018-ban Volt a Mi Bolyka címmel közös könyvet és 28 dalból álló lemezt jelentettek meg. Most viszont hallgassuk meg a Mi lesz velem 2004-es változatát Olajbolya előadásában Presser Gábor közreműködésével, már is itt a duplájóban.
1: Más, de a más az valaki más lett, mert a szerencsét keserű cseppekben diktálta belém akkor az élet, mert egy furcsa tanár nem engedte meg, hogy igazi művész legyek, bár a keserű lassan édes lett, most valamit mégis kérdezek. Hey!

Továbbra is a legnagyobb slágerek is azok feldolgozásai szólnak itt a duplájóban, egy eredet és egy későbbi változat. Az elmúlt percekben Domenico Modugno 1958-as világ sikerét hallhattuk itt a duplájóban. A dal hivatalos címe Nel Blu, Dipinto di Blu, a Volare elnevezés pedig a refrénből vált közismerté. A Volare magyarul annyit jelent repülni. A zenét Domenico Modugno szerezte, a szöveget pedig Franco Migliaccival közösen írta. A dal egy különös álom képével kezdődik. A dal szereplője kékre festett arccal és kézzel emelkedik a magasba, majd a széllel együtt repül a végtelen égben. Migliacci később elmondta, hogy a szürreális képeket Marc Chagall festményei is inspirálták. A szerzemény 1958. februárjában elnyerte a San Remo-i dalfesztivált. Modugno előadása azért is újszerűnek számított, mert az akkori olasz énekesek visszafogott színpadi mozgása helyett kitárt karokkal szinte repülést utánozva énekelte a refrént. Ez a mozdulat később épp úgy összeforrt a dallal, mint maga a Volare szó is. A San Remo-ban aratott győzelem után a dal képviselte Olaszországot az 1958-as Eurovíziós dalfesztiválon is. Modugno elsőként lépett a színpadra, produkcióját azonban egy közvetítési hiba miatt néhány országban nem látták vagy nem hallották megfelelően. Ezért a verseny végén még a szavazás előtt újra előadhatta a dalt. A dal végül a harmadik helyen végzett, nemzetközi sikere azonban messze felülmúlta a győztes francia szerzeményét. Az Egyesült Államokban 5 héten át vezette a Billboard Hot 100-ot, és a Billboard 1958-as legsikeresebb kislemezének nyilvánította. Nagy-Britanniában a 10. helyig jutott, és 12 hétig szerepelt a hivatalos kislemezlistán. A dal az 1999-ben megrendezett első Grammy-díját adón történelmet írt. Egyszerre nyerte el az év felvételének és az év dalának járó díjat. A Grammy hivatalos összesítése szerint mindmáig ez az egyetlen teljes egészében nem angol nyelvű felvétel, amely győzni tudott az év felvétele kategóriában. Több mint 30 évvel később a Gypsy Kings dolgozta át az olasz klasszikust. Az együttes tagjai Dél-Franciaországban élő spanyol-roma gyökerű Reyes és Baljardo zenész családból származnak. Hangzásukban a katalán rumba, a flamenco gitárjátéka és a könnyű zene találkozik. Nemzetközi áttörésüket az 1980-as évek végén érték el elsősorban a Bambolio sikerével. A Gypsy Kings Volare című feldolgozása 1989-ben jelent meg a Mozaik albumon. A dal olasz szövegét és híres refrényét megtartották, Modugno nagyzenekari előadását azonban pergős akusztikus gitárok, kézcsapások és a Gypsy Kingsre jellemző táncos ritmus váltotta fel. A feldolgozás a brit kislemezlistán 4 hétig szerepelt és a 86. helyig jutott. Ez ugyan nem közelítette meg Modugno eredetiének listás eredményeit, a felvétel mégis a Gypsy Kings műsorának egyik tartósan ismert darabja lett. Az együttes később az 1999-ben megjelent válogatás albumának címébe is kiemelte a dalt. Ugyanaz a szerzemény tehát két különböző mediterrán zenei világban. Domenico Modugno olasz fesztivál klasszikusa után következzen a Gypsy Kings gitárközpontú táncos feldolgozása már is itt a duplájóban. Ez nem más, mint a Volare.

Az elmúlt percekben a Romantik egyik legsikeresebb felvételét, a Vágyom rá című dalt hallhattuk itt a duplájóban. A Romantik 2001-ben megjelent második nagy lemezén a Naphold Csillagok című albumon kapott helyet a szerzemény. Zenét Harmad Szabolcs szerezte, szövegét Orbán Tamás írta. A Romantik ekkor Gáspár Győző, Kunovics Katinka és Völgyi Zsuzsa felállásában működött. A csapat zenéjében a korszak magyar pop és tánczenei hangzását roma zenei elemekkel kapcsolták össze. Ez a Vágyom rád szövegében is megjelenik, amelynek egyik részében romani nyelven hangzik el. A dalból 2001-ben önálló maxi CD is készült, ezen három változat szerepelt, a Danobius Mix, amit most hallottunk, a Dancer It és az albumon hallható valamivel hosszabb eredeti verzió. Ez arra is lehetőséget adott, hogy ugyanaz a szerzemény a rádiókban és a táncosabb zenei műsorokban eltérő formába szólaljon meg. A Romantik később többször is visszatért a dalhoz, és más előadók, illetve lemezlovasok is készítettek belőle új változatokat. A most következő feldolgozás DJ Slash nevéhez fűződik, aki Berkes Brigittával együtt 2011-ben készítette el az új változatot, melyhez hivatalos videóklipet is forgattak. A dal megtartotta az eredeti szövegének legfontosabb részeit, a Romantik eredeti hangszerelését azonban gyorsabb, elektronikusabb tánczenei alapra helyezte. Berkes Brigitta most azonban egyedül énekli a dalt. A Romantik 2001-es felvétele után következzen a dal 10 évvel későbbi elektronikus átdolgozása, ez már itt DJ Slash és Berkes Brigitta előadásában a Vágyom rád, majd ezt követően jönnek a hírek és egyéb információk, és folytatjuk a második órával, úgyhogy ne menjetek messzire.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Ubi Rádió.
2: Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Tilos a fürdés több Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tájékozódást kért az utazóktól a külügyminiszter az európai tűzesetek miatt. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, folyamatosan érkeznek hozzájuk jelentések erdő és bozott tüzekről, Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből. Óriási tűz pusztít az Adartól másfél órára lévő Dugiotok szigetén is. A konzuli szolgálat call centere egyetlen éjszaka 170 hívást fogadott. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulóknak havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatokat szeptemberben lehet benyújtani. Már 770 ezer hektárra jelentettek be a szájkárt 31 ezer bejelentés alapján. A károk bejelentésének határidejét az Agrártárca meghosszabbította augusztus 31-ig. Eddig 209 tankönyvény nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendeléssel rendelhetik meg a kiegészítő kiadványokat. Fürdőzési tilalmat rendelt el a kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandra a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence fürdői keleti strandon, valamint a tóparti rendezvény strandon, az északi strandon azonban feloldották a tilalmat. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek a baptista szeretett szolgálat. A felajánlásokat bankszámlára várják, de lehetőség van internetes adakozásra is. Augusztus 10-én 7,4-es földrengés volt Kolumbia nyugati részén. Sokan meghaltak, több száz épület omlott össze, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg, szoros együttműködésben helyi partnerekkel és a baptista világsegéllyel. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá. Ezt most tudatta a francia gazdasági tárca. A francia közszolgálati televízió szerint a hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A támadást egy bűnöző vállalta magára. Az informatikai rendszert június óta egy újabb támadás is érte, amely csaknem 2 millió ingatlan és földtulajdonost érint Franciaországban. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
4: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ez itt még továbbra is a Duplá Jó, és annak is a második órája, amelyben továbbra is sok szeretettel köszönt mindenkit a mikrofonnál Csák Attila. Most is a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hoztuk el a számotokra, így szólalhatott meg az elmúlt percekben a Sik 1982-es felvétel a Subwoofer-ban. Ez a szerzemény nem tartozik az együttes legnagyobb korabeli slágerei közé, 18 évvel később azonban egy részletéből megszületett a 2000-es évek egyik legismertebb táncdala. A Sik meghatározó alkotópáros a Nile Rodgers gitáros és Murmurd Edwards basszus gitáros volt. A 70-es évek végén olyan világslágereket írtak és készítettek együtt, mint a Laughrick, az I Want You Love és a Good Times. A Subwoofer-on 1982-ben készült az azonos című amerikai romantikus vígjátékhoz. A filmzenealbumot az iménti páros állította össze és készítette, a címadó dalt pedig a Sik adta elő. A nagy lemezen a zenekar felvételei mellett Carly Simon, Sister Sledge, Terry Pendergrass és Debbie Harry dalai is szerepeltek. A Subwoofer-on kislemezként is megjelent. Az amerikai Billboard 600-on a 80. helyig jutott, az R&B listán azonban jóval sikeresebb volt, ott a 14. helyet ért el. Ez lett a Sik legjobb eredménye ezen a listán az 1980-es Rubber Survey óta. A dal készítésekor a Sik már elektronikusabb eszközöket is használt. A hagyományosan feljátszott basszus, gitár, gitár és zongora mellett dobgép és szintetizátor is bekerült a hangzásba. Nile Rodgers rövid, feszes gitárjátéka azonban változatlanul könnyen felismerhető maradt. Éppen ebből a gitármotívumból indult ki később a Mojo, amely két francia zenész, Romain Tranchal és Jan Destal közös formációja volt. Tranchal készítette a zenei alapokat, Destal pedig énekelt. Párizsban találkoztak és 1999-ben kezdték meg a közös munkát. A Lady Hear Me Tonight mindössze a harmadik vagy negyedik közösen megírt daluk volt. A felvétel nem csupán hasonlít a Subwoofer-ra, hanem valóban felhasználja annak eredeti hanganyagát. Romain Tranchal a Sik felvételéből vett gitárrészletet ismétlődő zenei alapként építette be a Lady-be. Emiatt a Mojo két tagja mellett az eredeti szerzők is szerepelnek a dal hivatalos szerzői között. A Lady Hear Me Tonight 2000. június 19-én jelent meg kislemezen. Az Egyesült Királyságban rögtön az első helyen kezdett, két hétig vezette a listát, és összesen 26 hetet töltött a legjobb 100 között. Első lett többek között Írországban, Olaszországban, Spanyolországban és Svájcban, valamint az összetett európai listán is. Magyarországon szintén elérte a MAHASZ lista első helyét, az Egyesült Államokban a Billboard 600-on a 81. helyig jutott, a klubok játszási adatai alapján összeállított Dance Club Songs listát viszont vezette. A dal a Mojo 2001-ben megjelent saját nevüket viselő lemezére is felkerült. Ez maradt a páros egyetlen stúdióalbuma. A Lady világméretű sikere ugyanakkor a Sik kevésbé ismert felvételére is újra ráirányította a figyelmet. Később koncertjéken a két dalt egymással összekapcsolva is játszották. A Subwoofer-on eredeti gitármotívum után következzen az a felvétel, amely 18 évvel később új világsikert épített belőle. Jön már is a Mojo féle Lady Hear Me Tonight, itt nálunk a Duplá.

Az elmúlt percekben a Bee Gees és a Night Fever szólt itt a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk a számotokra. A dalt Barry, Robin és Maurice Gibb közösen írta és 1977-ben rögzítették ahhoz a filmhez, amely végül részben erről a szerzeményről kapta a címét. A John Travolta főszereplésével készült alkotást eredetileg egyszerűen Saturday Night-nak akarták nevezni. Robert Stewart producer ehhez kérte egy címadó dalt a Bee Gees-től, a testvéreknek azonban már volt egy Night Fever című szerzeményük, a két cím összekapcsolásából született meg a Saturday Night Fever, magyarul a szombatesti láz elnevezés. A Bee Gees csak a film készítésének későbbi szakaszába kapcsolódott be a munkába. John Travolta a táncjelenetek próbáin még Stevie Wonder és Boss Keks felvételeire gyakorolt, a Gibb testvérek dalai azonban végül alapvetően meghatározták a film hangulatát és nemzetközi sikerét. A Night Fever 1978-ban 8 héten keresztül vezette az amerikai Billboard 600-ot. Az első 5 héten egy másik Bee Gees dal, a Stayin' Alive állt mögötte a második helyen, így a testvérek egyszerre foglalták el az amerikai lista első 2 helyét. Nagy-Britanniában a Night Fever 2 hétig volt listavezető, összesen 20 hetet töltött a legjobb 100 között, és a Bee Gees harmadik brit listavezető kislemeze lett. A filmzene album az Egyesült Államokban 24 egymást követő héten vezette a Billboard album listáját. A Bee Gees három saját előadású felvétele, a How Deep Is Your Love, a Stayin' Alive és a Night Fever mellett az általuk írt Ivan Eliman által előadott If I Can't Have You is az amerikai kislemez listák élére került. A Saturday Night Fever 1979-ben megkapta az év albumának járó Grammy díjat. Ez volt az első filmzene, amely győzni tudott ebben a kategóriában, és a Grammy történetében mindidáig az egyetlen diszkóalbum, amely az évalbuma lett. 15 évvel később Magyarországon nem csupán a Night Fever, hanem egy teljes Bee Gees válogatás kapott magyar változatot. Az előadó neve a lemezborítón Gibbs egyletként szerepel, a Gibb név nyilvánvalóan utalás a Gibb testvérek nevére. A formáció három tagja Kocsándi Miklós, Szomor György és Varannai István volt. A lemezen játékosan mindhárman Gibb néven szerepeltek, Miki Gibb, Gyuri Gibb és István Gibb. Az album 1993-ban jelent meg a Zebra kiadónál Szombatesti láz a legszebb Bee Gees dalok magyarul címmel, CD-n és misoros kazettán is. A 13 felvételt tartalmazó lemezen a Bee Gees különböző korszakaiból válogattak. A produkció producere Szigeti Ferenc, a Cartago alapító gitárosa volt. A zenei rendezést és a hangszerelést Zsoldos Béla végezte, a gitárszólamokat Tóth Gyula játszotta, a doboknál pedig a formáció egyik tagja Kocsándi Miklós ült. Az új magyar szöveget Esnagy István írta, az énekszólamot pedig Varannai István, vagyis a borítón használt nevén István Gibb adta elő. A Szombatesti láz nem a Night Fever szó szerinti fordítása, hiszen az angol cím jelentése Éjszakai láz, a magyar változat címét a John Travolta film Nálunk is ismert címéből vették át. Ez közvetlenül összekapcsolta a feldolgozást a filmmel és annak Bee Gees dalaiból felépített zenei világával. A Bee Gees 8 héten át listavezető világslágere után következzen annak 1993-as magyar változata, a Gibbs egylet és a Szombatesti láz most itt nálunk a duplájú. Van.

Slágerek nem ismétlődnek, hanem duplán szólnak. Thank you.

Az elmúlt percekben Billy Joel 1977-es áttörést hozó slágerét, a Just the Way You Are című dalát hallhattuk itt a duplájóban, ahol hétről hétre változatosan hozzuk a legnagyobb slágereket és azok egy újraértelmezett változatát. A felvétel Billy Joel 5. stúdióalbumán, a Stranger-ön jelent meg. A lemez producere Phil Ramone volt, és olyan későbbi klasszikusok is szerepeltek rajta, mint a Moving Out, a She's Always a Woman, az Only the Good Die Young és a Skins from an Italian Restaurant. A Strangers az amerikai albumlistán a 2. helyig jutott, és Billy Joel addigi legsikeresebb lemeze lett. A dalt első feleségének az üzleti ügyeit is intéző Elizabeth Webbernek írta. A cím magyarul annyit jelent, éppen olyannak, amilyen vagy. A dal azt ígéri, hogy a másiknak nem kell új fizurával, divatos ruhákkal vagy megváltozott személyiséggel megfelelnie, mert a változások nélkül is szereti. Billy Joel később elmondta, hogy eleinte túlságosan érzelmesnek találta a dalt, és nem feltétlenül akarta felvenni az albumra. Linda Ronstadt és Phoebe Snow azonban ugyanabban a stúdióban dolgozott, meghallgatta a felvételt és arra biztatta, hogy tartsa meg. A dal egyik legkönnyebben felismerhető része Phil Woods altszaxofonos játéka. Woods a jazz tekintélyes művésze volt, a producere Phil Ramone pedig 6 különböző felvétel részleteiből állította össze a végleges szaxofon szólót. A dal Billy Joel első amerikai top 10-es sláger lett. A Billboard Hot 100-on a 3. helyig jutott, az akkori Easy Listening listát pedig 4 héten keresztül vezette. Nagy-Britanniában a 19. helyet érte el, és 9 hétig szerepelt a hivatalos kislemez listán. Az 1979-ben megrendezett Grammy-díjátadón egyszerre nyerte el az év dalának és az év felvételének járó elismerést. Billy Joelnek ezek voltak pályafutásának első Grammy-díjai. A szerzeményből már 1979-ben több feldolgozás készült. Ezek közül a legsikeresebbek egyike Barry White nevéhez kötődik, aki alig egy évvel Billy Joel eredeti felvétele után rögzítette saját változatát. A feldolgozás Barry White The Man című 1978. októberi megjelent albumán kapott helyet. A lemezt ő maga készítette, és az amerikai R&B albumlista élére került, a Billboard 200-on pedig a 36. helyig jutott. Az ő előadását már lassabb építkezés, hangsúlyosabb vonósok és nagyzenekari szólhangzás jellemzi. A dal karakterét természetesen jellegzetes mélyének hangja is alapvetően megváltoztatta. Az Egyesült Államokban a feldolgozás a Billboard Soul listán a 45. helyig jutott. A Hot 100-ban nem került be, az alatta található Bubbling Under listán a 2. helyen állt, ami az összesített sorrendben a 102. helynek felelt meg. Nagy-Britanniában azonban sikeresebb lett Billy Joel eredetiénél, a 12. helyig jutott, 5 hetet töltött a legjobb 20 között, és összesen 12 hétig szerepelt a listán. Barry White feldolgozása tehát 7 helyen jobb brit eredményt ért el, mint Billy Joel felvétele. A két változat között mindössze 1 év telt el. A dallam és a szöveg megmaradt, Barry White azonban Billy Joel személyes hangú pop balladájából egy hosszabb, gazdagon hangszerelt soul felvételt készített. Billy Joel eredetije után következzen tehát Barry White 1978-as feldolgozása, ez itt már a Just the Way You Are a duplája.

Az elmúlt percekben német Leel is felföldi Anikó 1961-es felvétele, a Nekem a Balaton a Riviera című dalt hallhattuk itt a Duplájóban. A zenét Ulman Otto szerezte, a szöveget S. Nagy István írta, az énekeseket pedig a Körmendi együttes kísérte. A dalból Korolvox képes hanglemez is készült. Ennek a borítóján a balatoni vitorlások, a balatonfüreti partszakasz és a háttérben a tihanyi apátság volt látható. A szövegjátékosan a francia és az olasz tengerpart híres üdülőhelyei elé helyezi a Balatont. Nincs szükség a távoli tájakra és idegen nyelvekre, mert számunkra a magyar tó jelenti a Rivierát. A dal ugyanakkor szerelmi kettős is, a Balatonhoz fűződő ragaszkodás végül a két énekes egymás iránti érzelmével kapcsolódik össze. Németh Leel nem szokványos úton jutott el a könnyű zenéhez. Sepsiszent királyon született, majd 1944-ben a háború elől menekülve érkezett édesanyjával Magyarországra. Miskolcon telepedtek le, később Budapestre került, ahol többek között szénhordóként, segédmunkásként és a képzőművészeti főiskola modelljeként is dolgozott. Énekhangjára a Beló Jannis híradás technikai gyár dalárdájában figyeltek fel. Kezdetben operetténekesnek készült, 1956 után azonban a könnyű zene felé fordult. A Magyar Rádió Tessék Választani című versenyét 1961-ben a Lehet, hogy szép nem vagyok című dallal nyerte meg. Az 50-es évek végétől a korszak egyik legnépszerűbb tázdal énekese lett, és a magyar könnyű zene első nyugati értelembe vesz tárjai között tartják számon. Felföldi Anikó fiatalon a rádióban vokálozott, és első lemezén éppen Németh Leel volt az ének partnere. Színésznőként, énekesnőként és táncos komikaként egyaránt ismerté vált, később pedig a Budapesti Operett Színház örökös tagja lett. A Nekem a Balaton a Riviera kettőjük játékos párbeszédére épült. Majdnem 4 évtizeddel később az Amorfördökök vették elő a régi tázdalt. Tövisházi Ambrus elmondása szerint egy ősvezértéri aluljáróban talált rá egy eredeti kis lemezre. A felvétel annyira megtetszett neki, hogy Tarsika Szabolcsal és Péter Fiborival kipróbálták, hogyan működne egy új elektronikus hangszerelésben. Az átdolgozás fontos szerepet játszott az együttes történetében. Tövisházi szerint ezzel a dallal alakult ki köztük az a bizonyos alkotói hármas, amely a zenekar későbbi ismertebb korszakát meghatározta. Az Amorfördögöket eredetileg Tariska Szabolcs és Tövisházi Ambrus alapította. A változó tagságú együttes a sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzene és a reggi elemeit keverte. Saját zenei világukra ők maguk találták ki a tucat pop elnevezést. A formáció 1994-től 2007 áprilisáig működött. A Nekem a Balaton az 1999-ben az Amorfördögök első hivatalos Maxiának címadó felvétele lett. Érdekesség, hogy a Maxi 6. záró felvételeként az 1961-es Németh Leel felföldi Anikó változatot is elhelyezték, így az eredeti és az Amorfördögök feldolgozása ugyanazon a kiadványon volt meghallgatható. Megtartották a dal eredeti szövegét, a hagyományos táncdalos kíséret helyett azonban játékos elektronikus hangzást tettek alá. Az 1961-es eredeti után következzen tehát a dal 1999-es újra gondolt változata, ez már itt az Amorfördögök, és a Nekem a Balaton a Riviera című dal újra gondolt változata, hát hányan gondolhatják ebben a pillanatban ezt? Szóljon már is a dal itt nálunk.

Az elmúlt percekben Phil Collins pályájának egyik legismertebb felvétele az In the Air Tonight szólt a duplájóban. A dal 1981. januárjában jelent meg első szóló albumán, a Face Volume-nak a beharangozó kislemezeként. Bár ekkor még a Genesis tagja volt, az album dalait viszont már önállóan készítette, nagyrészt első házasságának felbomlása idején. Később elmondta, hogy a dal szövegének nagy részét éneklés közben rögtönözte. A dalban hallható harag és csalódottság valóban a magánéleti válságához kapcsolódott. Ezzel szemben nem igaz az az évtizedek óta terjedő történet, amely szerint végignézett volna egy vízbefulladást, majd a koncertjén szembesítette volna azt az embert, aki nem segített. Az énekes ezt a történetet többször is határozottan cáfolta. A felvétel egyik védjegye a vége felé megszólaló rendkívül erőteljes dob. Ennek különleges hangzása nem véletlenül született meg. Ő maga is Hugh Pegman hangmérnök már Peter Gabriel Intruder című dalának felvételekor kísérletezett egy olyan stúdió mikrofonnal, amely eredetileg a zenészek és a vezérlőhelyiség közötti beszélgetést szolgálta. Az így felerősített dobhangot hirtelen elvágták, majd ugyanezt a megoldást tudatosan alkalmazták az In the Air Tonight felvételén is. A dal a brit kislemezlistán a második helyig jutott, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a 19. lett. Az 1988-ban kiadott új változat ismét bekerült a brit élmezőnybe és a 4. helyet érte el. A dal történetéhez a Miami Vice is hozzátartozik. A felvételt 1984-ben a sorozat legelső az Új Társ című epizódjának egyik éjszakai autózós jelenetéhez használták fel, amikor Sonny Crockett és Ricardo Tubbs a leszámolás felé tart. A hosszú párbeszéd nélküli jelenet és a fokozatosan építkező dal annyira összeforrt, hogy a dal azóta is szorosan kapcsolódik a Miami Vice képi világához is. Közel 4 évtizeddel az eredeti után 2020. március 27-én jelent meg Nora Ann Pure és Lika Morgan közös átdolgozása. Lika Morgan újra énekelte a teljes énekszólamot, Nora Ann Pure pedig elektronikus környezetbe helyezte a dalt. A változat nem csupán a szövegét és a dallamát veszi át, az eredeti hangszeres alap felismerhető zenei elemeit is felhasználja, majd ezeket új ritmussal és további elektronikus rétegekkel egészíti ki. A Johannesburgban született és Svájcban felnőtt Nora Ann Pure nemzetközileg ismert elektronikus zenei előadó és producer. Az átdolgozás megtartja az eredeti sötét várakozással teli hangulatot, de a híres dobbelépés helyett a folyamatosan erősödő elektronikus alap is Lika Morgan éneke kerül a középpontba. Következzen akkor most ennek a dalnak is az újraértelmezett változata, szól már is Nora Ann Pure, valamint Lika Morgan közös előadásában az In the Air Tonight most nálunk itt a duplájuk.

Az imént a szerda egyik óriási nagy slágere csendült fel, ez volt a Hűtlen itt a duplájóban. A dal az együttes második nagy lemezén jelent meg 1981. április 21-én, közvetlenül a Kőköd voltam után az album második felvételeként. Zenéjét Zelensz László, szövegét Pataki Attila írta. Ez még az úgynevezett bakancsos edda klasszikus időszaka volt. A felvételen Pataki Attila énekelt, Slamovics István gitározott, Zelensz László basszus gitározott, Berta Alfonz billentyűs hangszereken, Csapó György pedig dobol játszott. Az Edda művek 2 az első albumhoz hasonlóan platina lemez lett, a Hűtlen pedig azóta is a zenekar állandóan játszott dalai közé tartozik. A dal jelentőségét az is mutatja, hogy az Edda külföldi bemutatkozásra szánt, mindössze 100 példányban készült angol nyelvű kislemezére is felkerült. A kiadványt az 1982-es Cannes-i Minden zeneipari vására készítették, ahol a zenekart lehetséges magyar zenei exportként mutatták be. A Hűtlen gyorsabb, rokkosabb angol változata ezen a kislemezen The Roamer, vagyis a Vándor címmel szerepelt. A Hűtlen a Kádár korszakban a szerelmi búcsúnál tágabb jelentést is kapott. A közönség egy része a hazáját elhagyó diszidáló ember történetét hallotta ki belőle. A Hűtlen szó abban az időben politikai felhangot is hordozhatott, ugyanis az engedély nélkül külföldre távozó embert a rendszer úgy kezelte, mint aki elárulta és végleg maga mögött hagyta a hazáját. Ebben az értelemben különösen erős a sárga lámpák jelzik útját sor. A rajongók egy része ezt az éjszakai utazással, a reptér vagy a határ fényeivel kapcsolta össze. A visszanéző ember az ott hagyott múlt és a bizonytalan visszatérés képei sokak számára a szétszakított családokat és azokat idézik fel, akik úgy mentek el Magyarországról, hogy nem tudhatták, mikor térhetnek haza. Ez az értelmezés nem hivatalos szerzői magyarázatként, hanem a dalhoz szorosan hozzátartozó korabeli közönségélményként maradt fent. Több mint negyed évszázaddal később a Hűtlen egészen más zenei környezetben született újjá. A Monita és Szabi alkotta Summer Love 2007-ben alakult magyar duó volt, produkciójuk zenei munkájában Dömötör Balázs vett részt. A formáció elsősorban ismert magyar dalokat és saját felvételeket helyezett a 2000-es évek elektronikus tánczenei világába. A Summer Love Hűtlen című feldolgozása 2008-ban jelent meg, a szöveg és a dallam változatlan maradt, a gitárközpontú rock hangzást azonban gyorsabb ritmus, elektronikusabb dobok és billentyűs hangszerelés váltotta fel. Az 1981-es eredet és a 2008-as átdolgozás ugyanazt a dallamot és szöveget őrzi, mégis két teljesen eltérő korszak hangján szólal meg. Mindjárt ezzel a felvétellel zárjuk a mai adásunkat, ugyanis ennek is sajnos a végére értünk, de aggodalomra semmi ok, mert a jövő héten ugyanitt ugyanekkor ismét lesz duplájó. Tehát akkor is érdemes lesz majd velünk tartani, már csak azért is, mert ismét egy speciális adással lesz majd dolgunk, ugyanis a múltkori egyik speciális adásunk népszerűsége, melyben az eredeti és a feldolgozás is magyar dal volt, olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy úgy gondoltuk, készítünk belőle még egyet. Na és ha már speciális adás, akkor ehhez, mint ahogyan már megszokhattátok, nyilván egy vendég is dukál majd. Na de hogy ki is lesz ő, többek között ezért is érdemes lesz velünk tartani a legközelebbi alkalommal is, addig is azonban én megköszönöm az elmúlt 2 órában tett kitartó figyelmeteket. Jöjjön most a 2000-es évek elektronikus változatában a Hűtlen a Summer Love jó voltából, én pedig megyek, Csák Attilát hallottátok, vigyázzatok továbbra is magatokra, sziasztok!

0: volt a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Már emelkedett a vízszint Paksnál, a szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. A Szivattyú telepnél már 1 centit emelkedett a vízállás, amikor a Fődunában folyamatos apadás tapasztalható, mondta a miniszterelnök az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter szerint a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja a tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csak nem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: legends of three decades from the 80s to today.
9: Day.
8: Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
10: Igazi időutazás a zenei viszonylatban természetesen. Az elmúlt három évtized legendái között köszöntöm Önöket, már is indul zenei időutazásunk. A UK Fever Show az angol kislemez listák slágerlista vezető dalaival, Szomer Gábor a mikrofonnál a következő egy órában, és hogy melyik évbe utazunk, hogyha nem tudnák, akkor már is mutatom, tessék figyelni.
8: UK Fever Show. Time Travel. The selected year? 1988.
10: 1988 legsikeresebb angol slágerlista vezető dalait pörgetjük a kislemez listák éléről, és én amondó vagyok, hogy oly sok jó zenét kell meghallgatnunk a mai egy órában, hogy vágjunk is bele a mai tallózásunkba, méghozzá egy 1958. augusztus 17-én született amerikai énekesnővel, aki még anno Grammy díj jelölést is kapott, ő pedig nem más, mint Belinda Jo Carlisle, aki zenei pályafutását egy női vokálcsapatban, a The Go-Go's-ban kezdtek. A Go-Go's-zal 4 stúdióalbumot és 11 kislemezt adott ki, saját szóló karrierjében pedig 7 stúdiólemezzel büszkélkedhet több mint 30 millió eladott példánnyal. Belinda Carlisle és a Heaven is a Place on Earth 1988 egyik legnagyobb dalaként pedig már is indítja a mai multidézésünket, utána pedig egészen Ausztráliáig utazunk vissza az ausztrálok leghíresebb sorozatához, az ottani szomszédokhoz, és az ebben debütált Kylie Minogue, ausztrál popénekes, dalszerző és színésznőhöz. 1968-ban született az ausztrálok leghíresebb énekesnője, I Should Be So Lucky. Ez az örök opusz 1988-ban pedig Nagy-Britanniában is a legjobbnak bizonyult. Hamarosan ez is pörök itt a legendák órájában, a UK Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: UK Fever Show, the hour of legends.
2: Ez itt még mindig az a műsor, amely igazán lázba hoz mindenkit, természetesen azért, mert olyan fantasztikus zenei neveket vonultat fel az elmúlt három évtizedből, amelyeket, illetve akiket soha nem törülhetünk ki a popzene nagy történelem könyvéből. 1963. augusztus 9-én járunk egy olyan amerikai előadó művésznőnél, illetve színésznőnél, aki minden idők egyik legsikeresebb énekesének tarthatja magát. Egy New Jersey-ben található templomban kezdődött az ő pályafutása, egy akkori gyermek gospel kórusban, még annó 11 évesen. Első albuma a saját névével fémjelezve 1985-ben jelent meg, és mindmáig a legsikeresebb női debütáló albumot tartja, ezt a címet azóta is. Ő pedig nem más, mint a hamarosan visszatérő Whitney Elizabeth Houston. 2009. augusztusának végén jön az ő nagy visszatérő lemeze I Look To You címmel, mi viszont most 1988-as igazán érzékű ópuszát hallgatjuk, a One Moment in Time-ot, utána pedig Angliában járunk Neil Francis Tennant, illetve Christopher Sean Love csapatánál, a Pet Shop Boysnál. Ők számítanak Anglia legsikeresebb pop duójának, mivel más páros meg sem tudta közelíteni az ő rekordjukat. Az idő során 37 daluk került fel a brit top 20-as listára, és több mint 50 millió eladott lemezzel büszkélkedhetnek. Ugyancsak 1988-ból a Heart nem sokára pörög itt a legendák órájában.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. UK Fever Show.
1: Music that will throw you into a fever. Igazi legendák az elmúlt három évtizedből az angol kislemez listák number one-jait pörgeti hétről hétre a UK Fever Show. Éppen most 1988 legjobbjait tallúzzuk. Már is menjünk tovább azzal az énekes nővel, aki 1970-ben született, méghozzá egy igazi gyönyörű helyen, Hawaii szigetén, egy amerikai énekes dalszerzőről, Glenn Medeirosról beszélek én. Az ő zenei pályafutása még 10 éves korában kezdődött, amikor segített apukájának részt venni az ő koncertbuszán, méghozzá Kauai szigetén. Amikor 17 éves lett, ez 1987-ben volt, megnyerte a helyi rádió tehetségkutató műsorát Hawaii-on, méghozzá azzal a dallal, amit George Benson írt neki, méghozzá ez a Nothing's Gonna Change My Love For You. Ezzel pedig befutott Nagy-Britanniában is, ráadásul nem is akármilyen helyre, hanem a number one pozícióban. Így természetesen nem hiányozhat a mi tallózásunkból sem. Utána pedig egy brit reggae csapattal megyünk tovább. Zenéjükben keveredik még az R&B, illetve a soul a reggae dallamok mellett. Az 1970-es évek közepén voltak ők igazán sikeresek, és nyúlt át ez a siker egyébként egészen a 90-es évek elejéig. Több mint 21 albumot készített az Ashwad, a Don't Turn Around nem sokára felcsendül az angol slágerlisták vezetői közül 1988-ból. Itt a UK Fever Show-ban.
0: This is UK Fever Show. UK Fever Show. With Somi.

0: hopirádió.hu.
1: A rádiót.
2: UK Fever Show. Music that will throw you into a fever.
3: Igazán nagy és felejthetetlen nevek, hát kik is mások szólnának itt a legendák órájában, a UK Fever Show-ban. Pillanatokon belül egy világhírű ír rock együttes érkezik, amelyet 1976-ban alapított Paul Hewson, David Evans, Adam Clayton, illetve Larry Mullen Dublinban. Talán, hogyha azt mondom, hogy Bono Vox, Edge, illetve Larry Mullen, akkor mindenki tudja, hogy a U2-ról van szó. Az 1980-as évektől a világ egyik legnépszerűbb zenekarának számítanak, világszerte eddig hozzátevőleg 170 millió eladott albummal büszkélkedhetnek, Amerikában 6, Angliában pedig 9 lista vezető lemezük jelent meg, és különböző kategóriákban eddig összesen 22 Grammy-díjat nyertek. A Rolling Stones magazin minden idők legnagyobb művészei listáján a 22. helyre sorolta a csapatot, 2002-ben pedig beiktatták őket a Rock and Roll halhatatlanok sorában. 1988-as angliai slágerlista vezetőik a Desire szól nem sokára itt a UK Fever Show-ban, előtte azonban a Genesis énekese Phil Collins ezúttal szólóban a Groovy Kind of Love-val már is indul itt a legendák órájában.
2: Ez a UK Fever Show.
4: A UK Fever Show.
2: Szomival.

0: Hobby Radio.
1: UK Fever Show. The Hour of Legends.
2: Tovább folytatódik zenei kalandozásunk az igazi nagy legendák sorában. Igazán különleges zenei világ jön a folytatásban. 1961. május 17-én született Írország legismertebb szóló énekes nője, méghozzá Etin Patricia Ní Brahonian, kicsit angolosra átfordítva Enya Brennan, vagyis Enyám. Az Enya nevű zenei együttes valójában egyébként három emberből áll, Enyából, aki zeneszerző és előadó, Nicky Ryanből, aki az albumok producere, illetve Roman Ryanből, aki különböző nyelvű dalszövegeket ír Enya zenéjére. Az Enya szó az ír Gál ejtenév fonetikusan leírt változata. Egyébként az Orinoco Flow, még hogyha címről nem is, az első taktusokból biztosan, hogy ismerős lesz. 1988-ban oly nagyot szólt, hogy a legjobbnak tudhatta magát a kislemez listákon, utána pedig már egy kicsit pörgetünk a tempón, és jön a Jazz and the Plastic Population, és a The Only Way Is Up nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Mobilemerkészüléket kapott a Szolnoki Kórház. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemerkészülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza Kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik. Ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengeri Gdynjában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 15-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 33.5 fokot mutatnak a hőmérők. Mária nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon repülősök világnapja van. Ma augusztus 15-e van, ma Nagyboldogasszony ünnepe, és a légierő napja van. Katolikus ünnep, a Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1000. Szent István koronázása. A fejedelem a második szilvesztertől nyert arany koronával, és azon szertartás szerint, melynek szabályait a magyar fejedelem követeinek átadta, Esztergomban a felkenés előrebocsátása után királlyá koronáztatott. 1038. Szent István király halála. Szent István király lázba esett, és miután nem kétlé közel van napjai végéhez, egybehívatta a püspököket és a főurakat, kiket Krisztus nevének dicsősége lelkesített, és legelőször is arról tanácskozott velük, hogy Péter, leánytestvérének Velencében született fia, legyen a királyságban utódja. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
0: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Geri Show, pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától, a Hobby Rádióban. Life is Life, életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 15-én köszöntjük Mária nevű hallgatóinkat. A név jelentése csepp a tengerben, avagy keserűség és úrnő. A héber görög latin eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek fontos, hogy másoknak segíthessen, és vágyik arra, hogy másokat megértsen, ugyanakkor túl könnyen és túlságosan is belefolyik mások problémáiba. Ezzel vigyázzon! Becézése ennek a névnek Marika, Marica, Mari, Mariska, Marci, Marcsika, Marcsa, Ria, Briácska, Marica, Manci, Manyi, Mici, Maja és Mara. Jeles viselői a névnek Borbás Mária, műsorvezető, Jászai Mari, színésznő, Németh Marika, színésznő, primadonna, Sulyok Mária, színésznő, Szemes Mari, színésznő, Szepes Mária, író, Takács Marika, bemondónő és Törőcsik Mari, színésznő, valamint ön, kedves Mária. Ezen a napon köszöntjük még Alfred, Ali, Assunta, Masa, Napóleon, Tarzícia és Tarzícius nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak már, milyen érdekességekkel is készültem. 1038-al kezdünk. Augusztus 15-én Esztergomban meghalt első Szent István, Magyarország első királya. Első Szent István király uralkodása alatt az országot 10 egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tette. Az egyházi és a világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az egyházi tizedet és bajor mintára pénzt veretett. Fiának Imre hercegnek nyugati mintára megírta intelmeit, utódai uralkodását a német befolyás elleni küzdelem is az új államrend megszirárdítása jellemezte. 1083-ban szentté avatták, ő lett Magyarország védőszentje. Folytassuk 1057-tel, augusztus 15-én Macbeth skót királyt meggyilkolta Duncan király fia. A 15. századba ugrunk, 1444. augusztus 15-én első Ulászló és Brankovics György szerb despota titokban megkötötte II. Murád követeivel a váradi békét. Eszerint a szultán 8 napon belül köteles kiüríteni Szerbiát és köteles a magyar királynak 100 000 aranyat hadisarcként fizetni. A 18. századdal folytatjuk, 1769. augusztus 15-én megszületett Bonaparte Napóleon korzikai francia hadvezér. Ugorjunk a 19. század közepére, 1848. augusztus 15-én M. Waldo Henchet szabadalmaztatta a fogorvosi széket. Folytassuk a 20. század elejével, 1914. augusztus 15-én megnyitották a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen egy amerikai hajó haladt át az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra. Folytassuk 1947. augusztus 15-ével, ekkor függetlenné vált India Nagy-Britanniától, majd a volt gyarmat ketté szakadt Indiára és Pakisztánra. És végül, de nem utolsó sorban, 1969. augusztus 15-én több mint 300 000 ember sereg lett össze a Woodstocki rockfesztiválra. A világ eddigi legnagyobb rockfesztiválja New York államban a Bethel környéki Woodstockban zajlott, amely az Open Air mozgalom csúcspontját jelentette. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet. Pál a rómaiakhoz írt levelének első részéből.
1: Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. augusztus 15-e, szombat. Szűz Mária mennybevételének ünnepe, nagy boldogasszony. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Evangélium Szent Lukács könyvéből, első fejezet 39-től az 56. versig. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júdea egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket, lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Elmélkedés. Aki hittel elfogadta, dicsőségre jutott. Szűz Mária a mennybe vétele az egyház egyik legszebb ünnepe, mely reményt és irányt mutat minden keresztény embernek. A mai evangélium Mária látogatása Erzsébetnél és a Magnifikát éneke különös fényt kap ezen a napon. Mária az alázatos szolgáló, aki teljesen Istenre bízta életét, most a dicsőségbe emeltetik, mert nagy dolgokat tett vele a mindenható. Mit jelent Szűz Mária mennybevétele? A katolikus egyház hite szerint Jézus édesanyja Mária, miután földi életét befejezte, testestől lelkestől felvétetett a mennyei dicsőségbe. Ezt a hittételt, hitigazságot 12. Pius pápa hirdette ki 1950-ben Munificentissimus Deus, a legbőkezűbb Isten kezdetű apostoli konstitúciójában, az egyetemes egyház hitére alapozva. Lényeges, hogy a mennybevétel nem azonos a mennybe menetellel.

0: Jézus saját erejéből ment a mennybe, Mária viszont Isten kegyelméből, Krisztus megváltó művének gyümölcseként jutott el a mennybe, azaz Isten felvette őt a mennyországba. Ő az első, aki már elnyerte azt, amire mindannyian vágyunk. Mária példája nem csak vigasztaló, hanem tanító is. Az ő életútja nem volt mentes a szenvedéstől. Szegénység, értetlenség, menekülés, fiának keresztútja, mindezt csendes hittel viselte. Nem tett nagy dolgokat önmagától, de engedte, hogy Isten nagy dolgokat tegyen vele. Az életnek minden eseményét, a szavakat és az engedelmességet, az örömöt és a fájdalmat Isten tervének részévé tette. Ez a bizalom, ez az önátadás tette őt az egyház anyjává és a megdicsőült emberi élet példájává. Mária földi életének egyik legjellemző vonása az engedelmesség. Legyen nekem a te igéd szerint, mondja, amikor megtudja az angyaltól, hogy Isten őt választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen. Ez nem behódolás, hanem a hit aktív cselekedete, amelyben teljes bizalommal rábízza magát Isten tervére. A mennybevétel válasz erre a teljes önátadásra. Isten sohasem hagyja válasz nélkül azokat, akik feltétel nélkül igent mondanak neki. Mária hálaéneke, a Magnifikát nem pusztán költői szépségű imádság, hanem profétai látomás is. A názáreti lány felismeri, hogy Isten nem a hatalmasokban, nem a gazdagokban, nem a hivalkodókban mutatkozik meg, hanem az alázatosakban, az éhezőkben, a szegényekben. Ez az isteni fordított rend az evangélium lényege. Nem arra kell törekednünk, hogy a világ szerint nagyok legyünk, hanem Isten szemében maradjunk hűségesek. Mária mennybevételének napján nem csak az ő megdicsőlését ünnepeljük, hanem a mi reményünket is. Ő már ott van, ahová mi is tartunk. Benne látjuk megvalósulni azt az ígéretet, amit Jézus adott, hogy ahol ő van, ott leszünk mi is. Mária mennybevétele egyben biztosíték arra, hogy a testünk, a földi létünk sem elvetendő, hanem a feltámadás dicsőségére rendelt. Miért fontos ez számunkra? Egy olyan korban, ahol az emberi test gyakran tárgyá válik, ahol a halált hallgatás vagy félelem veszi körül, Mária mennybevétele azt üzeni, az élet nem ér véget a halál pillanatában. Minden fájdalomnak, minden hűségnek, minden szeretetből hozott áldozatnak örök súlya van. Aki Krisztusban él, az vele együtt részesül a dicsőségben, a feltámadásban. Szűz Mária nem távoli, elérhetetlen személy, hanem égi édesanya, aki utat mutat nekünk, közben jár értünk, és kísér minket. Hitével, csendes szolgálatával, imádságos lelkületével példát ad minden kor hívőinek, és biztosít arról, hogy az Isten iránti hűség sosem marad jutalom nélkül. Mennybe felvett Szűz Mária, mennyei édesanyánk! Te, akit a mindenható Isten testestől, lelkestől magához emelt, ragyogó példája vagy annak, amelyre mindannyian vágyunk. Te, aki hűséges voltál a legnehezebb helyzetekben is, taníts minket is Istenre bízni életünket. Járj közben értünk, hogy mi is hűségesek maradjunk Isten akaratához, életünk minden napján. Segíts, hogy ne a mulandót keressük, hanem az örökkévalót, és ne a könnyű utat válasszuk, hanem azt, amely a szeretetben és az áldozatban teljesedik ki. Vezess minket fiadhoz, aki által az élet legyőzte a halált, és akiben a mi feltámadásunk is biztos. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak.
2: Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
3: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
2: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
3: Grünwald Stefánia.
2: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
3: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
2: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
3: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
2: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
3: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
2: És akkor ki tudja a jövőre, mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
3: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
2: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
3: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
2: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
3: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
2: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
3: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
2: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
3: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
2: Mi az útvonala a menetnek?
3: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába, a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
2: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért. Ugye jó pár lépés?
3: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
2: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
3: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált, méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
2: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
3: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
2: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
3: Római katonáink lesznek.
2: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
3: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik, de még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali egyig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
2: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, mondjuk egy Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
3: Szeretettel várunk mindenkit!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a legtöbb hulladék természetesen környezetbarát módszerekkel is ártalmatlanítható, újrahasznosítható? Még a PVC-t is el lehet égetni olyan speciális kemencében, melyben nem keletkezik veszélyes furán vagy dioxin.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt az Erzsébetvárosi Lámpás Klub augusztusi programjáról, amely keretében a 7. kerületi elektrotechnikai gyűjteménybe látogathatnak el a kiállításra, ahol a Fő a kávé című tárlatot tekinthetik meg, tárlatvezetéssel egybekötve. Emellett olvasható portálunkon az A kedvesség cselekedetei augusztusi kiadása, amely 3. a nehézségek leküzdését célzó utazás történetét meséli el a sötétségen átlépve mottóval. Kiemeltük továbbá, hogy az elektromos autók töltése jelenleg nem akadálymentesített, ami kizárja a használatból a mozgássérülteket. Sportrétegben Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa-bajnokságon, míg a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének Békés Csabai csoportja közös utazást szervez a fővárosi állat- és növénykertbe, valamint a látványos biodómba. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas és változatos műsorokkal várjuk Önöket. Este 19 órától vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben a nap legérdekesebb történéseiről és eseményeiről lesz szó. Ezt követően 20 órától Konyha főnök ajánlata című gasztronómiai magazinunkkal kedveskedünk, ahol a legfinomabb recepteket és szakácsokat mutatjuk be. 21 órától Média 1 című műsorunkkal folytatjuk, amely a Média 1 portál podcast műsora Szalay Dániel műsorvezetésével. Végül este 22 órától Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párnak című zenei műsorunkkal zárjuk a napot, Csák Attila vezetésével, ahol a legjobb zenei párosításokat hallhatják. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Jelenleg hazánk területén 33,5 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap a déli szél 15 km/h sebességgel fúj, az ég pedig derült lesz. A hőmérséklet 24 és 35 fok között alakul, míg a páratartalom 17 és 36% között lesz. Az UV-index 6 lesz, ami azt jelenti, hogy a nap sugarai erősen hatnak a bőrre. A nap 13 fél órán keresztül süt, a napkelte 5 óra 41 perckor, míg a napnyugta 19 óra 54 perckor lesz. Az eső esélye 0%, így száraz időre számíthatunk. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Mobilemerkészüléket kapott a Szolnoki Kórház, újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemerkészülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengeri Gdynjában rendezték meg, a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Kedves gyerekek, Tóth Anita mond mesét.
1: Arról mesélek nektek, honnan jönnek a molyok. Tóth-e, Zebus, a Bonifác testvérnénye leül a fotelba vacsora után. Pulóvert köt.
2: Egy sima, egy felkelt. Egy sor narancsszín, egy sor szürke, egy sor halványkék. Gyönyörű! Na, még egy sort, na, még csak egyet.
1: Sehogy sem bírja abba hagyni. Mindjárt meg lesz a pulóver eleje. A fali óra tizet kongat. Tizenegyet, éjfélt. Éjfélkor megjelennek a molyok. Előbb csak egy libben felkecsesen. Táncot lejt az álló lámpa körül. Tesz egy tiszteletkört a szobában. Aztán megjelenik a másik. Szőkén kergetőznek, libegnek, táncikálnak. Felpattan a fotelból a vékony, kék szemű Zebus. Lecsúszik az öléből a pulóver eleje. Kapkod a molyok után. Hiába, kicsúsznak a keze közül.
2: Nem is így kell ezt. Jönnek ezek valahonnan. Meg kell találni azt a helyet, ahonnan jönnek.
1: Az álló lámpa fénye a szekrényre esik. A szekrény résre nyitva. A szekrény gyanús.
2: Éjfél ide, éjfél oda!
1: Zebuska nekiesik a szekrénynek. Kidobál belőle utolsóig mindent. Halomba szana szét a ruhák, sálak, szörmesapkák, kabátok. Kisepri mossa, törölgeti a szekrény alját, oldalát, tetejét, a polcokat. Egy kesztyűt a szemétbe dob. Biztos onnan jöttek, annak az egyik ujja lyukas.
3: Győztem!
1: Sóhajt, amikor végre ágyba zuhan. És már lecsukódik a szeme, mikor valami sejmes puhán elröppen a feje fölött.
3: Nem győztem!
1: De már elalszik, nem bírja tovább. Másnap nagy takarítás. Minden holmit kimos, széllyel szedi az egész lakást. Helyet változtatnak a bútorok, súrolás, törölgetés. Ez megy egész nap.
3: Győztem!
1: Gondolja Zebus, Eusébia, mikor végre a fotelba hull. És akkor felszáll szőkén, könnyedén, sejmesen egy könnyű szárnyú moly a magasba. Harmadnap naftalint vesz, beszór vele minden szekrényt, sarkot, zugot. Attól elpusztulnak, azt nem bírják, a naftalin nagyon büdös. Rosszul viseli azt a szagot még az ember is. Az ember alig bírja, de a molyok oda se neki. Mert mikor az állólámpa fénye kigyúl, amikor a fali óra tizet üt, két kis moly kergetőzik a lámpa körül.
3: Fel nem foghatom.
1: Néz utánok megtörten a vékonyka Zebus.
3: Honnan jönnek ezek? Honnan jöhetnek? Megfejthetetlen, titokzatos.
2: Hagyd már békén őket! Horkan fel Tóth-e, Bonifác, aki gyűlöli a nagy takarítást. Hagyd békén őket, majd eltűnnek, ha kitáncolták magukat itt. Addig meg, csak azért se. Addig meg, csak azért is.
1: Felcsillan erre Zebus, ne felejts kék szeme.
3: Na végre, most már értem. Ezek itt a csak azért se molyok, és a csak azért isből jönnek. Így már világos, hogy te milyen nagy tudós vagy, Bonifác.
1: És nem törődött többet velük.
0: Kántor Zsuzsa Honnan jönnek a molyok című meséjét Tóth Anita mondta el. A hangfelvétel 2011-ben készült.
4: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Ücsüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Köszöntünk mindenki nagy szeretettel! Ez a Kabaré Klub című műsor, ami a Humor Fesztiválosok műsora, ami lényegében egy egyéb kategóriájú ki mit tud volt. Közülük is azok lesznek főleg, akik egymaguk állnak ki és beszélnek, tehát egy meglehetősen performance jellegű produkció. Nekem vannak ilyen emlékeim, életem első ilyen durva performance, amit láttam, szintén egyéb kategóriájú ki mit tudon szegedi megyei fordulón. Volt egy srác, aki fellépett playback step tánccal. Én ott szerepeltem, hát nem ezzel versenytáncoltam, de erről csak azóta tudok beszélni, hogy egy haveromról kiderült, hogy lovas balettezett, és azóta kicsit könnyebben. A playback szeptánc úgy nézett ki, hogy be volt öltözve flitteres ruhába, fekete sportcipőbe, és kazettáról szólt Fred Astaire, keményen nyomta, és ő így mozgott rá, és hát a rémület ült a közönség szemében, tehát hogy ez végül hogy jutott el a megyeire, tehát hogy kigyőzött le a városi fordulón, valószínűleg egy rosszul sikerült karnyelő szám, vagy ilyesmi lehetett. Minden szép volt, hát éppen meg nem dobálták. Megpróbált lejönni, csak az volt a gond, hogy föl volt véve a kazettára a vissza utáni

keresték stencilezett papírokon, ami nem volt ékezett, a fókabelet, fókabél, ezt keresték. Senki nem tudta, hogy mi lehet az, de itt van valahol. És egy napig keresték, mire rájöttek, hogy főkábel. Ezre érdemes vigyázni. Ami nekem a rendőröknél az első törést okozta, hogy nálunk Szentesen volt egy történet, hát megvadult egy tehén a Vágóhídon, ami által durvább, mint a bika. Tehát ha az berág, akkor vége van, meg kell semmisíteni, és megpróbáltak megkeresni a megfelelő szervet, aki likvidálja majd. Fölhívták a vadászokat, mondták, hát ők csak vadállatra, tehát ők tehénre nem lőnek. Hívták a katonaságot, ők csak hadi állapot idején, tehát békeidőben nem lőnek senkire, és megtalálták a megfelelő szervet, a rendőrséget. És kimentek maroklőfegyverrel, egy ifa platójával betolattak a Vágóhíd udvarára, és célzott lövéseket adtak le, és nem találták el. És vissza kellett menni, és a végén géppisztolyjal szedték le, úgyhogy... Hát azóta nehezen hiszem, hogy T.J. Hooker csak így lábon lövi a menekülőt, tehát hogy... Ezekben sose hittem. Mondjuk a derik, akiben meg egyáltalán nem hittem sohasem, most megint adják a deriket, figyeljük meg, hogy sohasemmit ki nem nyomoz. Nincs olyan epizód, hogy ő kinyomozna bármit is. Minden részben az történik, hogy Udo megmérgezi Jürgent, vagy fordítva. Ennyi mozgástér van így a forgatókönyve, és 40 perc után jön meg derik, és utána addig hergeli a gyilkost is, meg a nézőt is, hogy a végén egy gyilkos bemegy éjszaka, és bevallja Harrynak. Akkor ők így összecsapnak, hogy ezt is megoldottuk, Stefán, és boldogok. Volt most a sorozat az If You Indiana Jones, meg a fiatal James Bond, és én akarok egy ilyet csinálni, hogy derik gyerekkora. Amiben még annyi se történik, abban semmi nem történik. Egy 50 percen keresztül mosogatnak derik szülei a konyhába, és megjön derik az iskolából, bevágja a sarokba az iskolatáskát, és annyit mond, 4-es kaptam németből. És így futnak a betűk rögtön, de hát ezt szeretném látni. Most elég sok probléma a rendőrséggel, csak a szénatéri túlszejtőről nem derült ki még, hogy szabadnapos rendőr volt. Ezt ki tudja, lehet, hogy elgurult a jelvénye, nem tudjuk. De ez a helyszínelő volt a legérdekesebb, aki hát eltette ezt a kevés pénzt, de már megbánta. Valószínűleg azt, hogy a többit ott hagyta. Tehát az a 4,5 millió, most már az is kellene. És népszerű ez a helyszínelős dolog a televízióban is, és én szeretnék egy ilyen sorozatot látni, hogy budapesti helyszínelők, akik csak lopnak, semmi nem csinálnak. Kiszállnak és azt mondja, milyen aranyfogat találtam, hihetetlen. Meg hát eleve építőanyagra gyűjtöttek, úgyhogy én azt gondolnám, hogy jobb lett volna, hogyha a márványlapot rögtön felszedik az OTP-be, viszik haza. Ez nagyon, nagyon értékes. Volt május 1-e, kint voltam a gyerekkel. Hát a Dodge-nél komoly verekedés van, nem tudom, ki ezt kiéli át. Fél óráig áll sorban 400 ember között, megveszel egy egyet, és 7 Dodge-en van. Gyerekkel semmi esélye, 200 kilós emberek ellen. Ami a legszebb, az a körhinta, ami... Hát az alkohollal mindenképpen összefügg, hogy valaki ott dolgozik, tehát így tudott oda kerülni, meg így tudja elviselni is, hogy egy felerszék, egy transformátorállomás és egy benzinmotor közé ott beékelődve, ott küzdés. Hát számlát nem szed, és ezért mindig gond van, hogy hol kezdte el. Tehát imbolyog, kapaszkodik a hintákba, és körbeér. És amikor már négyen reklamálnak, hogy én már fizettem, akkor elindul a menet, és beül az a végtelen mennyiségű alkohollal a felszékbe, eleve forog a világ, és még rákapcsolja a hintát is, és szerintem van az alkohol szint, ahol ez neki úgy tűnik, hogy az egész áll. Volt még anyáknapi ünnepség az óvodával, gyerekkel, feleségem nem ért rá, mondta, menjek el én. Hát gondoltam, van apás szülés, akkor van apás anyák napja is. De hát ez ilyen talányos, ez olyan, mint az óvszerből a családi kiszerelés. És elmentem apaként anyák napjára. Feszélyezett, mindenképpen feszélyezett. Egyrészt előjöttek a régi emlékek. Tehát féltem, hogy engem is szólítanak, hogy énekeljek. Ugye ez a szandázoknival, meg zsíros kenyér, hát örülök neki, hogy nem vagyok már óvodás. Plusz eleve nagyon veszélyes, tehát amióta a gyerekem van, ez a legrosszabb, hogy óvodába kell hordani. Még ha csak apukának szólítanának, de van, amikor szimplán egy 40 éves nő azt mondja a szemembe, hogy apa. Apa, most ki az ágyneműt hétfőre. Hát nem tudom. Tehát kettő ember van, aki jogosan hívhat engem apának. Az egyik még nem is tud beszélni, egy hónapja született, 56 centi, hát mindenhol ezt keresem, 56-os rugdalózó, ezt kereseti velem az asszony. Mindig, amikor hallom, azt hiszem, hogy ez valami ünnepi. Tehát az 56-os rugdalózó az...

0: az nemzeti színű, és a közebe ki van vágva. És hát mindig gondolkodok, hogy mit mondjak erre, hogy apa, tehát, hogy hát most kite lányom tényleg, úgyhogy csinál semmit. És hát bementem, küzdelem volt a helyekért, mint a Dodge Jam-nél tényleg, leültem egyetlen apaként, és 50 nő filmezett engem. Ahogy én filmezek, azt filmezték, időnként rájuk fordultam, így visszalőttem, és akkor megrettentek. Ezt csinálták. Apám volt ilyen, ez egy mellékszál, tehát aki jegyzetel, ezt nem kell konkrétan írni, ezt csak elmesélem. Ő egy komoly katonai kiképzést kapott, mert egy szerencsétlen történelmi időszakban volt katona, 2,5 évig tartották benne, amiből 1,5 évig azt gyakorolták, hogy mennek a berlini falhoz, és nem tudták, hogy tényleg. Ez aztán igazán nem volt vicces, nem is azért mondtam, mert tényleg apámnak elég szomorú élete van. A leghumorosabb momentum az, hogy a világháború után egy haverjával megnyerték a vasgyűjtési versenyt, mert találtak egy tankot. És mentük vele az utcán, és egy kisrác a 3. emeleti erkélyről lövöldözött ujjal az emberekre, hogy pú, pú, ahogy szokták a gyerekek. Felnőttek rá, se hederítettek, apám volt az egyetlen, aki észlelte a veszélyt, és védhető fedezéket keresett, és visszalőtt. De ugyanúgy kézzel, de géppisztollyal, és hát rövid sorozatokkal szedte le a gyereket. A gyerek annyira ledöbbent, hogy elfelejtett meghalni. És akkor apám tárat cserélt, és fától fáig leküzdötte a célt, és a végén még kézigránátot is rádobott, úgyhogy ő ilyen. Amúgy hát gyerekekkel tényleg elég nehéz. Most voltam fogásznál, hát mit voltam, járok, mert megengedtem egy fogásznak, hogy belenézzen a számba, és elindult egy láncreakció. Ez olyan, mint egy lakásfelújítás, hogy ha már a kádat kivettük, akkor verjük le a csempét, és tényleg csak azt nem javasolta még, hogy a jobb hatos felső-alsót cseréljük meg. Ezt még nem mondta. És de biztos lenne az a pénz, amiért megcsinálja. És a szomszéd székbe küzdött egy 8 éves gyerek, ahol hát apu szerepet a legjobban, mert eleve úgy ment be vele, hogy azt mondta, hogy nem fog fájni, ami hát durva volt. Ott ült mellette, és ezt hallottam végig, hogy gyerek üvöltött, meg azt mondta, ne sírjál, megkapod a Jedi kardot. Mégis sírt, nem kapod meg a Jedi kardot, nem kapod meg. Mondom, egyszer megkapja, visszajön, lemészáról mindenki. Most az érettségizőkből látni sokat, érettségizők, felvételizők, hát mérethelytelen öltönyök lepik el a köztereket lényegében. Villamoson hallottam egy ilyen párbeszédet, hogy akartam jelentkezni a Corvinusra, gyógynövény szakra, de hülye vagyok hozzá. Mondja a másik, hát igen, a sok latin név. Nem az. A növények, hülye vagyok, azokhoz hülye vagyok, de igazából ornitológus szeretnék lenni, de a madarakhoz is hülye vagyok. Úgyhogy nem tudom, mivel reménykedett. Én csak a növényekhez vagyok az, tehát ezt szoktam mesélni, hogy úgy nem nagyon ismerem a növényeket. Egyrészt, mert egy panellakásban nőttem föl, ahol a kis növény határozót nem sok mindenre tudtam használni. Másrészt meg általában mi húsokat eszünk, és így a növényeket nem is ismerjük. Hát van egy ilyen távolságtartásom velük, tehát van egy elméletem, hogy lehet, hogy a növények a legalattomosabb ragadozók a Földön, mert a kivárásra játszanak, hogy még nem támadnak, de meg ültessél erdőt, tényleg még egyet, még kettőt, aztán meg lesz az eredménye neki, hát nyári éjszakán nyitva az ablakot, hát vége van a világnak, szobanövény a torkodnak ugrik. Azt kell tudni, a feleségem viszont nagyon szereti a növényeket, és így eredeti formában, és piacon szerzi be őket, ami hát nekem teljesen idegen, mert én a mérnökök munkájába és a 20. században hiszek. Azt szoktam mondani, hogy a középkorban minden kertészet biokertészet volt, aztán meg lett az eredménye, tehát aki a 40 évet megélte, azt vásárban mutogatták, úgyhogy tényleg ide térjünk vissza. Én nem ismerem a növényeket. Na most, ha lemegy a piacra, és elárulod, hogy nem tudod, hogy melyik a karfiol, akkor nagyon átvernek az egészen biztos. Onnan már hiába kopogtatod meg, nem tudod, kiderül, hogy nem tudod, akkor vége van. Azt gondolnám, hogy esetleg a felirat segít, hogy esetleg a krumplira az van ráírva, hogy krumpli, de nem az van ráírva, hanem, hogy friss, meg hogy mézédes, meg hogy magyar. Ez az, ami tényleg közelebb vitt. Tényleg nagyon sokat segítettél magyar. A múltkor volt egy ember, aki mézet árult, ami magyar. Kérdeztem, mitől magyar ez a méz. Azt mondta, hogy azért, mert ez zalai méz, és nem az Alföldről van. Na most... Én az Alföldön születtem, tehát magyar mézet még nem is ettem. És egészen biztos, hogy valószínűleg az Alföldre román méheket hordanak át. Buszos kirándulás formájával. És azok a román pollen beleküldik, és hát az már egyáltalán nem olyan. Na most vagy hallgatózni szoktam, hogy miről beszélnek az emberek, hogy megtudjam, melyik növény melyik, vagy megkérdezek háziasszonyokat. Ezek szoktak segíteni. Egy dolog volt, amit nem mertem megkérdezni, a só, ami tudom, hogy nem növény, de pont ezért gondoltam, hogy felismerem, de hiba volt. Annyiféle só van, van az asztali só, meg az étkezési só. És most mit csinálnak az asztalnál azon kívül, hogy eszik? Úgy nézegetik, vagy sógyurmáznak, így el vannak, az egy asztali só nekik. Azon kívül még van a tengeri só, meg a vákum só, és a végén egy olyan bányászott tömbsóval tértem haza, ami csak közös képviselők kapnak nagyon hideg téli éjszakákon jegyre. És hát nem sok mindenre használható, tehát azóta az nekünk az asztali só. Hát a múltkor főztem, ezért mesélem az egészet. Konkrétan találkoztam a növényekkel. Én a Fiatalok Főzőiskolájából főzök, illetve a Pelléné nem boszorkányság című szakkönyvekből, amiben a harmadik oldalon le van rajzolva a fakanál is, hogy a nulláról kezdi, tehát hogy mégis egy WC-pumpával álljál neki főzni. De az 53. oldalon megpróbálkozik elmagyarázni a disznóölést, és azt mondom, rendszeresen készülsz, meg lehet csinálni, hogyha nem veszed a fonal. Hát nekiálltam főzni, azt kell tudni, hogy a feleségem annyira szereti a növényeket, hogy fűszer növényeket növeszt az ablakban, amiket szerintem ő se ismer, hogy melyik, tehát ilyen lescsán, meg kakukkfű, meg, tehát amik nem állatok, azokat neveli ott. Milánói makaronit próbáltam főzni, amihez nem gondoltam, hogy húson, paradicsomon és tésztán kívül bármi is kéne, de a feleségem éppen távozott, és mint Kalambó az ajtóból visszafordult, hogy ha elfogyna a kakukkfű. Nem gondoltam, hogy tennék vele, de most már érdekel. Tehát ha elfogyna a kakukkfű, vágjál az ablakból. Mondta. Mit tesz Isten, elfogyott. És ott álltam egymagam egy gőzölgő, hát majdnem sikerült kajával, és próbáltam kideríteni, melyik a kakukkfű. Azt gondoltam, támpont lesz az üres kakukkfűes zacskó, hogy arról talán felismerem, de a kakukkfűes zacskót nem azoknak csinálták, akik kakukkfűet akarnak találni valahol a világban. Azok vesznek még egy ilyennel, és egy ilyen nagyon művészi kép van rajta. Tehát egyrészt zöld alapon zöld, másrészt se egy gyufaszám mellé rakva, se egy vonalzó, vagy, de nem tudom a léptékarányt sem megmondani. Gondoltam, hogy talán mint egy kis növény határozóban le van írva, hogy mi micsoda. Nincs rajta, de Kotányi János teljes életét meg tudott tudni, hogy azt is, hogy melyik iskolában nem járt, ahol a szülei szerették volna. Hát lényegében a végén, tehát ember még nem égetett így oda kaját, hogy válogat az ablakba, és mindenből vágtam egy kicsit, és akkor a végén még földet is, legyen neked milánói makaróni, úgyhogy azt ráküldtem. És hát ami a legnagyobb volt, és legbüszkébbek voltunk rá, fűszernövény az ablakban, megjött anyósom, egy mozdulata kitépte, meg kiderült, hogy parlagfű. Azt kell tudni, hogy parlagfű még ennyi törődést nem kapott. Tehát szerettük azt, hogy beszélt hozzá, és nőtt. Úgyhogy ez a helyzet, hát azóta főleg a répával dolgozik, mert el szoktam mondani, a feleségem úgy főz, hogy a répa indokolatlan használata, tehát hogyha eljönné hozzánk enni, és valami mellett nem látsz répát, az töltve van vele az egészen biztos, úgyhogy elég tudom tenni. Köszönöm szépen!
1: Hobbyradio.hu. A rádió.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünvá Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskolakezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a 4 napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért, ugye jó pár lépés.
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt? Ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilalmi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária Történelmi Karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a Történelmi Témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni. De lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált, méretarányos egy verziója. Makettje. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódóváló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária Történelmi Karnevál. A Szavária Légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesznek nekik programjaik. De még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink. Lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, mondjuk egy Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
0: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
7: Mobilemerkészüléket kapott a Szolnoki Kórház. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemerkészülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza Kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik. Ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengeri Gdynjában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Rádió.
6: Reklám.
0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
8: Nagyon-nagyon szép és kellemes napot kívánunk mindenkinek, mindenki helyezkedjen el a konyhában és vegye fel a kukta sapkáját, mert ha nem lesz rajta, akkor bizony a konyhafőnöke ki fogja küldeni, én is gyorsan ezt megteszem, hiszen már meg is érkezett konyhafőnökünk, aki nagyon-nagyon ajánlat a következő egy órában, ő nem más, mint Nacsa Móni.
9: Nagyon-nagyon szép napot kívánok én mindenkinek. Az a helyzet, hogy azért szóltam rá Szomer Gábor László vazúra, hogy vegye fel a kukta sapkáját, mert hogy most igazán friss őrlésű liszttel fogunk dolgozni. Az az igazság, hogy a Molnártól mi már meg is érkeztünk, így búzaratás után igazán jó dolog ugye a lisztből sütni. Így van ezzel Szomi is, aki nem belefürdeni fog, hanem fel fogja használni, és ezt azért fogja tenni, mert hogy
8: nem tudom, miért fogom tenni, azt akartam kihozni belőle egyébként, hogy nincs is annál jobb, mint amikor a frissen sült kenyeret, ami még forró, tehát nem meg se bírod fogni, és azt megenni. Hát annál nincs is jobb szerintem.
9: Lehet, csak beleköt forrón a gyomrodba, tehát azért azzal vigyázzunk. Erre szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, különösen most, hogy hát akkor lelövöm én ugye a poénját a műsornak, hogy bögrés süteményt fogunk készíteni az elkövetkezendő egy órában mindenféle formában. Ugye a forró süteményt, meg a forró kenyeret nem szabad megenni, mert beleköt az ember gyomrába, és akkor fájni fog.
8: Nem baj, akkor is finom. Na mindegy, egyemi lényeg, hogy azért tényleg, hogyha a sütésnél járunk, hát azért néha az egy igencsak lutris dolog, olykor még a gyakorlott háziasszony is megijedt tőlem, hogy miért, hát elterjedt az a nézet, hogy a sütés sikerességének az a titka, hogy a sütemény készítésekor minden egyes hozzávalóta megadott recept előírása szerint gramnyi pontosággal kell kimérni, hogyha többet rakunk bele, akkor már állítólag bukik az egész dolog.
9: És hiszed vagy sem, de van olyan, aki ezen olyannyira stresszel, hogy az előírt mennyiséget 1-2 grammal túllépi, teljes pánikba esik, és elkezdi a patika mérlegelést egy alapanyagokkal teli, és elkezd patika mérlegelni ugye az alapanyagokkal. Igen, vannak ilyen receptek, de szerencsére az úgynevezett bögrés sütemények, tehát azok, amelyeket mi ma sütünk, nem tartoznak a patika mérleges sütik közé. Az így készült süteményeket tényleg csak úgy pár perc alatt összedobja az ember, ezért kifejezetten ajánlott kezdőknek, egyszerűnek, vagy kevésbé precízeknek, hát ugye Szomi azért még nem svájci órásmester. A türelmetleneknek, akiknek nincs kedvük megvárni, ez vagyok én ugye, aki általában mindig éhes, míg minden egyes réteg megsül, és az időhiánya a küszködő kisgyermekes anyukáknak is, hát Szomi nem kisgyermekes anyuka, én meg még nem vagyok kisgyermekes anyuka, úgyhogy marad a türelmetlen, és ugye a nem mindig svájci órásmester.
8: Ki tudja, lehet, hogy egy másik dimenzióba pont fordítva vagyunk egyébként, de hát most mi ebben a dimenzióban létezünk. Igen. És az se baj, hogyha nincs otthon ilyen mindenféle beszélő, digitális, visszabeszélő konyhai mérlegünk, elég egy hagyományos mérőeszköz, méghozzá egy mércés tál, és nem is kell elrohanni vásárolni, egy közepes bögre is általában mindenhol akad a háztartásban, vagy hogyha mégse, akkor vegyünk egy doboz joghurtot, kefirt vagy tejfölt, és már is kéznél van az alkalmi mérőeszközünk. Ezekben a szilárd és folyékony állagú hozzávalók egyaránt lemérhetőek, de nehogy elkezdjük összehasonlítani a műanyag joghurtos doboz és a kávés bögrénk űrmértékét, mert hát elkezdünk arányosítani. Megsúgjuk, hogy a két mérce űrtartalma úgysem azonos, válaszunk egyet, és a továbbiakban azzal mérjünk minden hozzávalót.
9: Na hát akkor mi most szépen kipakoljuk a szekrényből ezeket a bögréket, meg ugye a tejfölt és a kefirt a hűtőből, készüljön mindenki, kösse fel azt a bizonyos kis köténykét, kinek milyen motívum van a köténykéjén, ezt ugye a fantáziájára bíztuk, mi Szomival fehérbe öltözünk.
8: Saját nevem van rajta.
9: Így van, rá van varva, hogy Monsieur Sommer, Kábor László Vazul.
8: Nem csak SGLV.
9: Jól van, én rávaratom azt is, hogy Szomer Gábor László Vazul, ez lesz a te előléptetési ajándékot, kedves Szomi. Önök pedig készüljenek, hiszen az elkövetkezendőekben bögrés süteményt fogunk sütni lépésről lépésre, itt a Konyhafőnök ajánlatában.
6: A Konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Bobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: No hát kérem szépen, gyorsan kiválasztottuk, mert nálunk itt a konyhában volt mivel választani, volt bögrénk is, volt joghurtos dobozunk is, meg volt digitális mérlegünk is, de maradtunk a bögrénél, úgyhogy ezt előkészítettük, és hát mivel ma ilyen bögrés süteményeket fogunk készíteni, gyorsan megnézzünk egy-két alapszabályt, hogy mire kell nagyon-nagyon odafigyelni.
2: Hát elsősorban arra, hogy soha ne felejtsünk el, na Szomi, mit kell minden főzés előtt?
1: Kezet mosni.
2: Így van, alaposan mossunk kezet. Akinél házi állat van oda bent, az különösen mosson kezet, hiszen valljuk meg őszintén, amellett, hogy szőrösek és szuszognak, meg lihegnek, meg nyaldosnak, meg puszit lehet nekik adni, baktériumokat, kórokozókat is hordoznak, hogy csak a bolhát. Emlegessük, más hasonló baktériumokat nem fogunk emlegetni már, amiket tenyésztenek, mert nem az a célunk, hogy elvegyük az étvágyát az embereknek. Na szóval kezet mostunk, utána pedig válasszuk ki, már hogyha ott vagyunk a konyhában, a számunkra legmegfelelőbb mércét. Ez lehet egy nagyobb háztartási boltokban kapható amerikai típusú cup, tudják, ez a nagyon nagy bögre, azaz a bögre mérce, vagy a konyhában felelhető bármilyen nagyobb, általában 2,5 decis űrmértékű teljes kávés bögre, vagy egy joghurtos kefíres pohár, ezek általában 175 g körüliek, amelyek folyadékkal teletöltve nagyjából olyan 190-200 ml tesznek ki.
1: Következő nagyon-nagyon fontos szabályunk, hogy tartsuk be szigorúan a sorrendet, hogyha csak egy mércénk van, akkor ugye először mindig a száraz hozzávaló kimérésével kezdjük a munkálatokat, ezután jöhetnek a folyékony, állagúak, a tej, a joghurt, a tejszín, vagy éppen az olvasztott vaj, az olaj kimérése. Hogyha fordítva csinálnánk, a száraz anyagból valami mindig a mérce pohár aljára oldalára ragadna, és akkor mindjárt borul, ugye, a hozzávalók mennyisége.
2: Na hát a következő szabály az, amit általában minden házi asszony el szokott szúrni, az pedig nem más, mint az, hogy legyünk lazák. Egy negyednyi vagy a fél adagokat nem mindig lehet hajszál pontosan kimérni egy bögrében. Lehet, hogy 1-2 milliméterrel alatta vagy felette leszünk. Ezeket vissza ne öntsünk, legyünk lazák és lépjünk túl rajta. Most nem a precizitáson van a hangsúly, hanem a tetrekészségen és a bátorságon, hiszen azért valljuk meg őszintén, a konyha művészet az a bátorság művészete is.
1: No hát kérem szépen, ezen szabályok betartásával nem sokára akkor neki is indulunk bögrés finomságaink elkészítéséhez. Mindjárt kezdünk majd egy almás fahéjas nagyon-nagyon finom sütivel.
2: Utána pedig joghurtos tea kenyeret is fogunk készíteni azoknak, akik igyekeznek vigyázni az alakjukra.
1: Úgyhogy hamarosan ezeket fogjuk elkészíteni itt a konyhafőnök ajánlatában.
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Jobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
2: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
5: Világjáró.
1: A Hobbi Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobbi Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció. Illés.
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
8: Omega.
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.
12: A mai napon tehát semmiféle más mércét nem használunk, csak is egy bögrét, hiszen bögrés finomságokat készítünk. Természetesen itt nem arra kell gondolni, hogy egy bögrébe mindent beleöntünk, és ebben fog elkészülni a sütemény, hanem ez lesz a mi adag mércénk. És hát már is akkor kezdünk egy almás fahíjas madlennel. Mi ez a madlen, kedves
13: Ez ilyen apró tészta, már ilyen kis hát kagyló formájú tészta, és nagyon finom.
12: Na nézzük, mi is kell ehhez. Mindenképpen kell ugye egy 2,5 deci bögre, ez lesz a mércénk. Kell egy fél bögre olvasztott margarin, 2/3 bögre barna cukor, 2 darab tojás, 1 bögrényi liszt, fél kis kanál sütőpor, na jó, kell azért egy kanál is, fél bögre finomra reszelt alma, 1 púpos kis kanál őrölt fahéj, 1 zacskó vaníliás cukor, illetve 1 evőkanál darált dió.
13: Na most ugye a kanalakat ki lehet akkor is váltani, amikor már egy jó házi asszony ugye már ránéztében úgymond érzékből sejti, hogy mennyi fahéj kell, mennyi cukor kell, mennyi sütőpor kell.
12: Azért kezdők hagyatkozzanak a kanálra.
13: Igen, tehát ez nem az a helyzet, amikor odállunk anyu mellé, és akkor majd

0: Vaníliás cukrot, de ez egy finom massza lesz, a fahíjat és a rádiót.
1: Ezek után pedig néhány órán át pihentessük a masszát a hűtőszekrényben. Közben már lehet nem sokára melegíteni a sütőt 180 fokra, hogyha a fém formát használunk, akkor a torta formához hasonló módon készítsük elő, kenjük ki bajjal és szórjuk meg liszttel. Ha viszont szilikon formánk van, akkor nem kell kikenni, csak úgy szilárdan a sütő lemezre tenni. Egyébként ezek a szilikon sütő formák igen hasznosak, mert hogy jobb esetben nem ég bele a cucc, meg nagyon könnyű mosogatni, egyébként tényleg érdemes rá áldozni, egy kicsit drágábbak, de érdemes megvenni egyébként. Kanalazzuk a masszát a formákba, körülbelül 3/4 evőkanálnyi adag szükséges egy forma megtöltéséhez, majd pedig az előmelegített sütőben körülbelül 180 fokon 15 percig süssük, a formába hagyjuk kihűlni, a tetejét pedig szórjuk meg fahíjas porcukorral, sőt van egy tippünk is, ez a forma, méghozzá Madeleine forma híján meg lehet próbálni mini muffin alakba is a sütőben. Hogyha ilyennel nem rendelkezünk.
0: De a fahíjas porcukrot soha ne feledjük, hiszen az adja meg az igazán finom, hát hogy is mondjam, a sütire a pontot. Nem az íre, hanem a sütire a pontot. Na, nézzük,
1: sütire
0: Szomi.
1: Sütire a fahéjat.
0: Így van, sütire a fahéjat. Ez ilyen hasonlat. Szomi, te még egy nyelvészirodalmár is vagy itt mellettem. Na, nézzük.
1: Bécsi Lászlót meghazudtam.
0: Biztos. Na, nézzük, hogy hogyan boldogulsz a joghurtos teakenyérrel, gyümölcsel, és itt is fahéjas morzsatetőt fogunk készíteni ennek a sütinek.
1: Voltam boltban, hiszen vásárolnom kellett hozzá 2 darab tojást, egy bögre, tehát olyan 2,5 deci naturjoghurtot, kell ehhez még 1 bögre cukor, 1/4 bögre növényi étolaj, 1/2 bögrényi liszt, 1 kiskanál sütőpor, 1-2 bögre gyümölcs, málna, szeder, vagy éppen amiatt szeretünk. Ami pedig a fahéjas morzsát illeti, a tetőre 1 csészényi liszt, 1/2 bögre cukor, 4 evőkanál vaj, illetve 1 kiskanál fahéj szükséges ehhez.
0: Na hát azt még azért tudjuk, hogy ez az 1 bögre cukor diétázóknak, alakjukat féltőknek nem biztos, hogy szerencsés, úgyhogy ezt mézzel is kiválthatjuk, és akkor mindjárt nem lesz olyan bűnös ez az élvezet. Na nézzük, hogy hogyan készül a joghurtos teakenyér. Egy öblös tálban fakanállal dolgozzuk össze a joghurtot, az olajat és a cukrot, tehát akkor jó a cukor, az olaj meg a joghurt összedolgozása, hogyha Szomi mit tapasztalunk, nem ropog a cukor magában, az olajban meg a joghurtban. Adjuk hozzá egyenként a tojásokat, minden egyes darab után jól átkeverve. Keverjük bele a sütőporral elkevert lisztet is. Ezt érdemes 3-szori vagy 4-szori adagokban hozzáadni, az a lényeg, hogy itt is azért a sütőporral csinyán bánjuk. Na, utána mi jön?
1: Előkészítjük a morzsát, még hozzá szórjunk egy robotgépbe lisztet, cukrot, fahíjat, a félkemény vajat, és túlmixoljuk ezt a morzsásra, hogyha nincsen robotgépünk, akkor kézzel is elvégezhetjük, egyszerűen csak morzsoljuk össze a hozzávalókat. A massza felét öntsük egy vajjal, liszttel kikent 25 centi hosszú püspök kenyér formában, szórjuk meg a gyümölcsökkel, fedjük be a maradék masszával, majd pedig a tetejét bőségesen hintsük meg a fahíjas morzsával. Előmelegített sütőben 180 fokon 40 percig sütjük.
0: Na hát és akkor ezután jönnek a variációk. Ezt a tésztalapot a különböző alapanyagok cserélésével, hozzáadásával nagyon változatossá lehet tenni. Próbáljuk ki gyümölcs elhagyásával a citromos változatot. Ez úgy készül, hogy belereszeljük a citromhéját és hozzáadjuk a levét, már ugye ebbe a sütemény tésztába. A tetejére szintén citromos cukros mázat tehetünk, és ekkor ilyen fehér lesz az egész. Vagy készíthetjük manduláson is, nekem ez a kedvencem. Ez esetben a liszt felét cseréljük le darált mandulával, és ilyenkor lám ismételten csak szénhidrát mentesítettük a süteményt.
1: És még mindig nem fogytunk ki bögrés finomságainkból, hiszen nem sokára bögrés mákost készítünk, csak éppen egy kicsit másképpen.
0: Utána pedig, hát még mindig sütünk, természetesen még mindig bögréset, barackos, túrós klefutit fogunk készíteni.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió.
1: Ez még mindig a konyhafőnök ajánlata, benne pedig a mai napon bögrés finomságukat készítünk, méghozzá olyan elsősorban édességeket, aminek elkészítéséhez nem kell semmi más mércének, csak éppen egy bögre, úgyhogy már is megyünk tovább. Bögrés mákost készítünk egy kicsit másképpen. Fél bögre darált mák mindenképpen szükségeltetik, bár mondjuk Nyugat-Európában nehéz lenne beszerezni a fél bögre mákot, mert hogy az már igencsak kábítószernek minősülne akkor a mennyiség. Na de hát mi használjuk ki még a lehetőségeket.
2: Bocsáss meg, Szomi, csak annyit akarok mondani, hogy az, aki úgy gondol, hogy ugye a kiskapu drognak hívott mákot nem óhatja elfogyasztani, az nyugodtan, de a rádióval is készítheti, tehát nem lesz ezzel probléma.
1: Kell még 2/3 bögre tej, 1 bögre cukor, 3 tojás, 2 evőkanál mascarpone, krémsajt, 2 bögre liszt, fél kiskanál sütőpor, fél kiskanál szódabikarbóna, 1 citrom reszelt héja és fél citrom leve.
2: Na hát, és a citromos cukormászhoz, hogyha mákból csináljuk, akkor kell 1,5 bögre porcukor, 2 evőkanál víz, és fél, vagy hát 1 citrom leve, csak azért, hogy megbolondítsa a mákot.
1: És akkor hogyan is készül, lássunk hozzá. Egy 25 centi hosszú püspökkenyér formát újra elő lehet készíteni. Kenjük ki vajjal, szórjuk meg liszttel, és melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Szórjuk a mákot a tejben, és kezdjük el kevergetni. A lisztet keverjük össze a szódabikarbónával, a sütőporral és a reszelt citrom héjával. Gépi habverővel krémesítsük össze a tojásokat a cukorral, öntsük fel a mákos tejjel, forgassuk át fakanállal, majd pedig szórjuk bele a sütőporral, szódabikarbónával elkevert lisztet, csepegtessünk bele egy kevés citromlevet és adjuk hozzá a mascarpone-t.
2: Majd öntsük a mákos masszát az előkészített sütőformába. Az előmelegített sütőben 180 fokon 35-40 percig süssük. A mászhoz olvasszuk fel a porcukrot a vízben, folytonosan kevergetve melegítsük, amíg a cukor teljesen fel nem olvad, tehát akkor kapunk egy ilyen színtelen opálos anyagot. Ekkor locsoljuk bele a citromlevet, és még meleg, akkor kenjük a piskótára, ettől megint egy ilyen fehér, világos színű lesz, és hát valóban igen pikáns, ízletes íze lesz.
1: És még mindig van egy bögrés finomságunk, ráadásul aki szereti a gyümölcsöket, az nem fog csalódni, hiszen mi is ez?
2: Barackos, túrós, kláfutina, nézzük, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá 3 tojás. Nagyon fontos, hogy amikor a tojásokkal dolgozunk a konyhába, akkor nem frissen a tyúkok alól kikapva fogjuk ezeket ott felhasználni, mert soha nem tudhatjuk, hogy a tyúk mit csinált előzőleg. Tehát 3 tojás, 3/4 bögre cukor, fél bögre tej, fél bögre tejszín, 1 citrom lereszelt héja, 1 kiskanál vanília aroma, 3/4 bögre liszt, de lehet ez fél bögre is, aztán fél bögre túró, tehát olyan arányban legyenek ugye a liszt meg a túró, 2 evőkanál rum, 2 csomag vaníliás cukor és 3 bögre feldarabolt mag nélküli sárga barack.
1: És akkor nézzük, hogyan is készül. Kenjünk ki egy pita torta formát, ez a fodros szélű 3-4 cm mélységű sütőtál, ez a pita torta forma. Ezt kéne kikenni vajjal, a barackokat magozzuk ki, vágjuk félbe, majd pedig negyedekre rendezzük el a pite forma aljába a gyümölcsdarabokat, és locsoljuk meg egy kevés rummal a pite formát, meg a gyümölcsöket. Szórjuk meg vaníliás cukorral ezután. Utána tegyük a tojásokat egy nagyobb tálba, és robotgéppel keverjük krémessé a cukorral. Szitáljunk bele lisztet, ettől könnyű az a szerkezetű lesz. Adjuk hozzá a citrom reszelt héját, a tejszint és a tejet is. Kézi habverővel keverjük csomómentesre. Ekkor már az állaga olyan, mint egy nagyon sűrű palacsinta tésztájé. Szórjuk bele a túrót, és ezzel is keverjük össze.
2: Öntsük a masszát ebbe a gyümölcsös tálba, amiben már eredetileg benne volt ugye át a kivajazott tálban a barack, meg a rum. Szomi most valahogy nem volt kedve rumozni, ez elsősorban azért van, mert ő már készül a pincébe a jó borért. Gyújtsuk be a sütőt, addig a gyümölcsös alap pihen, majd amikor előmelegített 180 fokos sütőbe betesszük, a tálat várjunk nagyjából 40 percet, ennyi idő alatt a kláfuti aranybarnára sül. Még melegében szórjuk meg egy kevés vaníliás cukorral, isteni lesz.
1: No hát ennyit az édességekről, aminek mércéjéhez semmi másra nincs szükségünk, mint egy bögrére. Hát a bort azt mondjuk nem nagyon szokták bögrébe inni, maximum, hogyha nincs más ivó alkalmatosságunk, én azt szoktam azért mondani, hogy azért még mindig jobb, mint hogyha az üvegből innánk.
2: Előfordult már ilyen is, olyan is, kedves Szomi, de tudod, ami a mi konyhánkban történik, az a mi konyhánkban marad, úgyhogy mesélj nekem, hova megyünk.
1: A kiskunsági borvidékre fogunk ellátogatni, megízleljük, hogy milyen finom borokat is készítenek itt a kiskunságban, szóval hamarosan jön Borban az igazság.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Borban az igazság.
2: Bizony, bizony, borban az igazság, ez mindig is marad így ebben a fölállásban. A mai napon a kiskunsági borvidékre látogatunk el, 1990-ben az alföldi borvidéktől lett önálló a kiskunsági borvidék nagyszabású szőlőtelepítésre. Csak a múlt században került sor. Egyébként a Duna-Tisza közén elhelyezkedő területtel legnagyobb borvidékünknek számít a kiskunsági borvidék. Az alapvetően sík területen futóhomokba lépült kis hajlászögű dombok helyezkednek el, melyek nagyon jó kis táptalajt biztosítanak az itt termő szőlőknek. Változatos és egyben szélsőséges is egyébként az éghajlat, no de hát ez nem veti gátját a kiváló szőlő termesztésnek. Termesztési eljárások is az ilyen időjáráshoz alakultak, a fedhető törzsű csapós, a szálveszős fejművelés mellett helyenként megjelent a középmagas kordon, jobb talajkon pedig a magas kordon művelés is. Többféle bort is termelnek itt egyébként, gondolok itt ugye fehér, illetve vörös borra, ami a fehér bort adó szőlők fajtákat illeti. Ezen a borvidéken 70-75% az arányuk, melyet a kövidink, az izsáki fehér, az ezerjó, a pozsonyi fehér alkotnak hagyományosan, a kadarka adja a hagyományos vörös bort adó fajtát, amely az egész alföldre jellemző. Hogyha fehér bort szeretnénk inni, akkor kóstoljuk meg a cserszegi fűszerest, a kunleányt, a rajnai rizlinget, vagy a zöld beltelinit. Ha pedig a vörös borokat szeretnénk, akkor a Cabernet Francot, a Cabernet Sauvignont, vagy éppen a kiskunsági kék frankost tudjuk ajánlani. A többnyire asztali borokat adó terület borai savakban, zamatanyagokban szegényebbek és lágyak, gyorsan öregednek. Gyakran magas a cukor és alkohol tartalmuk, a jellemző tömeg bortermelő régióból kerülnek ki, egyébként ezek a jó minőségi ivó és üdítő jellegű borok is. A borvidéken termett borok területén a változások elindultak, ma már megtalálhatóak palackos formában is az elsősorban mindennapi fogyasztásra ajánlott borok.
3: Köszönjük szépen, Szomi, szerintem mi most itt a sütemények mellett intenzív kóstolgatásba kezdünk, tegyenek így önök is, hiszen egy jó süteményhez csak is kizárólag egy jó bor dukál.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.
4: You're gonna die.

0: Hát kérem szépen, hölgyek, urak, ennyi fért bele a mai kulináris kommandónkba. Nagyon-nagyon finom sütiket készítettünk ma, ezt meg leüblítettük nagyon finom borokkal is, úgyhogy szerintem felrakhatjuk a mai napra a koronát, a sütire, a fahéjat, az íre, meg a pontot, meg a tejszínhabra és a cseresznyét.
1: Nagyon köszönjük, Szomi, te ma az irodalom és a költészet nagy alakja lettél, de az az igazság, hogy ma sem menekülsz a mosogatás kényszere alól, de hogy lásd, hogy kivel van dolgod, együtt fogunk ma elmosogatni. Önök viszont pihenjenek, hiszen az, aki végigkövette a műsort, megérdemli a pihenést. Az elmúlt egy órában Szomer Gábor László Vazó volt az, aki a kommandót vezette.
0: És aki ebben gátat szabott nekem, hogy azért ne fajuljanak el a dolgok, hanem szigorúan csend, tényleg csak a főzésre koncentráljunk. Ő nem volt más, mint a konyha főnöke Nacsa Móni személyében, aki egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben ugyanígy fog ajánlgatni.
1: Addig is süssenek, éljenek jól és egyenek jókat, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a Honvédelmi Minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
4: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Eheti műsorunkban YouTube-okról fogunk beszélgetni, YouTube videók nézettségéről, sikereiről, és hogy lehet ezeket elérni. Itt van velünk a vonal túlsó felén Virt Zoltán, a Klik TV tulajdonosa és főszerkesztője.
5: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
4: A napokban közzétettél a Facebookon egy érdekes statisztikát arról, hogy mely YouTube csatornák pörögnek nagyon Magyarországon közéleti vonalon, és azt láttam, meg is lepett egyébként, hogy a Klik TV ott van a top 10-ben, nem is akárhol. Mondd el, légy szíves, hogy hogy áll ez a top 10, kik a legnagyobbak itt a közélet tartalomgyártói között, és szerinted mi az ő sikerüknek a titka?
5: Hú, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, mert a YouTube algoritmusának az ismerete az az, ami ezt az egész sikert nagyon sokszor meghatározza. Igen, az a lista, amit közzétettem, az a közéleti, magyarországi közéleti csatornáknak a sorrendjét mutatja. Többféle mutató, többféle adatot is lehet azon látni. Például az elmúlt 7 nap nézettségét, az elmúlt 30 nap nézettségét. Láthatjuk egyébként a feliratkozóknak a számát is, tehát a dinamizmusát, hogy az adott héten mondjuk hány ember iratkozott fel. És igen, valóban ebben a listában jelen pillanatban a második, harmadik helyen áll a Klik TV. Valóban azért lehet egy picit meglepő ez a dolog, mert a Klik TV egy nagyon friss csatorna. Körülbelül másfél éve építjük, a versenytársainkkal szemben, akik egyébként rengeteg feliratkozóval rendelkeznek már, akár 4-5-600 ezres feliratkozói bázissal is, és hát évek vagy évtizedek óta építik már a saját csatornájukat, és hogy kik ezek? Hát a legnagyobb nevek a RTL TV2, egyébként ide tartozik a Hír TV ATV, tehát most lineális csatornákat is mondtam, hiszen a lineális csatornáknak is van már helye ebben a streamelt világban, de hát természetesen a legnagyobb portálok, az Index, a Telex, a 444 is ott van ezen a listán, úgyhogy velük folytatjuk a versenyt.
4: Mekkora elérése kell bekerülni ma a topba, hogyha mondjuk valaki indít ma egy YouTube csatornát, akkor mit kell tudnia felmutatni ahhoz, hogy top 10-es lehessen, és ezt egyébként ezek a tartalomgyártók jellemzően mennyi tartalommal, mennyi videóval érik el hetente vagy havonta mennyiségben?
5: A dolog az nagyon-nagyon összetett. Jelen pillanatban a Klik TV-nek 30 nap alatt 12 millió videó letöltése van, videó megtekintése, tehát ennyiszor indítanak el videót, tehát 30 nap alatt 12 milliószor. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen előkelő helyre? Hát, ahogy szoktam fogalmazni, egy picit az önkéntes száműzetés kategóriájába kell rakni a saját magát, tehát egy kicsit önkéntes börtönben kell élnie, hiszen mi egy pici csapat vagyunk, nálunk 18 ember dolgozik körülbelül, miközben a nagy portáloknál vagy televízióknál akár 80-100 fővel végzik ugyanazt a munkát. Tehát ez egy olyan küzdelmi, olyan küzdősport, képzeletbeli küzdősport, mint a box vagy a K1, ahol megvan egy szabályrendszer, és az alapján tudunk csak küzdeni. És minden esetre egy dolgot szeretnék most így a beszélgetésünk elején elmondani, hogy nagyon sokan, akik a YouTube-ról hallanak, és ezen a felületen akarnak akár üzleti vállalkozást indítani, akár csak magukat, a saját brandjüket építeni, nagyon sokan influencerként mennek fel erre a felületre. A Klik TV a hagyományos tévézés stílusát kínálja a nézőknek. 20-25 perces beszélgetéseket, interjúkat, viszont arra építünk, hogy a hagyományos tévézés még igenis helyén való 2026-ban, viszont az emberek már egyre kevésbé szeretnének egy fix időpontban leülni a képernyő elé. Tehát mi azt kínáljuk a nézőknek, hogy akkor nézhessék meg ezeket az interjúkat, mikor csak akarják.
4: Nálatok hogy van, hogy amikor ti belevágtatok, ez mekkora beruházás volt, és ez mikor történt?
5: Körülbelül másfél éve építjük. Videókat találhatunk már régebről is a Klik TV-nek a csatornáján, de azt az egyik kollégám csinálta csak önszorgalomból. Tehát másfél éve kerültünk egy olyan döntési helyzetbe, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor ezt tudatosan elkezdjük építeni. És hogy mekkora beruházás volt? Hát alapvetően azokat az eszközöket kellett megvásárolnom, ami egy interjú, videós interjú készítéshez szükséges. Tehát vennem kellett 4 darab kamerát, lámpákat, béreltem egy stúdióhelyiséget, vagyis hogy egy olyan irodahelyiséget, ahol egyben nyitottam, nyittattam pár irodát, vágóeszközöket, programokat, laptopokat, hát körülbelül ez az induló költség.
4: És hát gondolom a műsorkészítőknek van valamilyen gázsia, most nyilván az ő zsebükben nem szeretnék kotorászni, de talán valamit arról tudsz mondani, esetleg összesítetted, hogy mekkora összegeket kell még arra fordítani, hogy nem tudom én, legyen technikus, legyenek emberek, műsorvezetők, szerkesztő, tehát hogy összességében mondjuk havonta mekkora kiadásról beszélünk, csak úgy nagyságrendileg azért mondom, hogy nem akarok a zsebekbe, konkrét zsebekbe kotorászni.
5: Világos. Nincsen nálunk semmilyen titok, minden teljesen transzparens, úgyhogy szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre is. A Klik TV havi költsége körülbelül havonta 6 millió forint jelen pillanatban. ezt a költséget, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt a költséget nem kellett így a stúdióeszközök mellett azonnal előteremtenem. Olyan fantasztikus csapattal dolgozom, mint például Németh Péter, Balogh Judit, Sebes György, Bánu András, Bolgár György, fantasztikus emberek. Ez a csapat az induláskor leült, és hoztak egy döntést, hogy akinek volt rá lehetősége, teljesen ingyen kezdte el a munkát, és azt beszéltük, hogy amikor felfut ez az egész vállalkozás egy olyan szintre, hogy már tényleg annyi bevételt termel, hogy fizetéseket is lehessen adni, abban a pillanatban elindul ez a része is a dolognak. Tehát egy kisebb költséggel, egy tárgyi eszközök befektetésével indult ez a vállalkozás, de ma már ott tart, hogy igen, ez a 12 milliós havi videó megtekintés, ez most már fedezi a költségeinket.
4: Mennyire kellett marketingre fordítani erőforrásokat, pénzt, hirdetni, vagy egyszerűen hozzáláttatok, elkezdtétek csinálni az első tartalmakat, mondjuk kizettetek róla egy cikket, vagy hírt, hogy indul a hírklikre, és a sajtóban nyilván ez megjelent, kellett erre rákölteni?
5: Nagyon-nagyon érdekes a logika. A YouTube, tehát a legnagyobb energia, vagy bármilyen ráfordítás, az a mérhetetlen mennyiségű tanulási folyamat, amit én abban az időszakban csináltam, és egyébként, ami a mai napig tart. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy más felületeken keresztül kezdjük el reklámozni és pörgetni, hanem az, hogy olyan tartalmakat kezdjünk el csinálni, amire felfigyel az algoritmus. Nagyon sokszor fogom a beszélgetésben elmondani az algoritmus szót. Ugyanis nulláról elkezdve felépíteni úgy lehet az egészet, hogy az ember olyan kulcsszavakat, olyan tartalmat gyárt, olyan kulcsszavakkal, olyan borítókkal, vagy ahogy ezt hívják hivatalosan, thumbnailekkel, ami felkelti az algoritmusnak a figyelmét, elkezdik megnézni az emberek, és ezt a közönséget, ezt úgy lehet felépíteni, hogy az algoritmus elkezdi megtanulni, hogy kik azok, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, és elkezdi egyre inkább megkeresni a magyarországi körülbelül 7 millió YouTube felhasználó közül azokat, akik az adott csatornát kedvelik, tehát akiknek a fogyasztói szokásai olyanok, akár ebben az esetben, hogy a Klik TV videóit szívesen nézik. Ugyanis a YouTube videók nézettsége 80-85%-ból az ajánlókból érkezik. Ugyanezt történik, hogyha valaki felmegy a YouTube-ra, mert meg akar nézni egy koncertet, egy interjút, tehát valamilyen céllal érkezik a YouTube-ra, akkor abban a pillanatban, ahogy megérkezik erre a felületre, mint ahogy megérkezünk egy bevásárlóközpontba, már is ott van előttünk 6 darab fekvő formátumú 16:9-es kis videó. Valamilyen céllal érkeztünk, de mégis ott egy ajánló előttünk, ami igenis hatással van ránk. Erre alapoz elsősorban a YouTube. És hogyha olyan címet, olyan kulcsszót, olyan figyelemfelkeltő borítót, azaz thumbnailt tudunk gyártani, magyarán ez a csomagolása ennek az adott terméknek, ha olyat tudunk gyártani, akkor megnyertük ezt a csatát.
4: A rendszeresség az mennyire fontos, hogy mindig ugyanabban az időpontban legyen? Nektek is ugye többféle műsorvezetőtök van, többféle rovat, vagy ilyen alműsorok. Ezeket mindenki tudja pontosan, hogy nem tudom én, kedden 20 órakor vagy 7 órakor van egy adott műsor, és ott várják, hogy élőben jelentkezzen, egyetlen az algoritmus maga esetleg jobban kiemeli bizonyos időpontokban, tehát hogy ezt miért kell fontosnak tartani, ha egyáltalán fontos?
5: Itt is nagyon sok tévhit van. A YouTube csatornák, vagy az algoritmus, vagy azok a rendszerek, amik általában említik, hogy igenis érdemes megnézni, hogy az adott csatornának a célközönsége mikor a legaktívabb, mert úgy működik a rendszer, hogy amikor te posztolsz valamit, adott esetben egy videót, egy interjút, akkor a te feliratkozóid, aktív feliratkozóid között megméri a rendszer az adott videónak a sikerességét. Tehát értelemszerűen, ha a te célcsoportodból, célközönségedből többen vannak fent az adott pillanatban a YouTube-on online, akkor nekik elküldi a YouTube a videódat, kétféleképpen is értesülhetnek, többféleképpen is, de most kettőt. Az egyik az, hogy a YouTube, ezt tudni kell, szigorúan naponta 3 darab értesítést küld ki. Tehát, magyarán sokan találkozhattunk azzal, hogyha feliratkoztunk egy YouTube csatornára, akkor a telefonunkon vagy valamilyen rendszeren küld a YouTube nekünk értesítést, hogy az adott csatorna frissült. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a YouTube algoritmus pontosan ismeri a mi célközönségünket, és az előbb említett módon oda teszi nekik ajánlóba a mi videónkat. Na most, többen vannak fent a célközönségünkből a YouTube-on az adott pillanatban, akkor értelemszerűen sokkal nagyobb tömegből tudja kiválasztani, vagy megmérni az adott videónak a sikerességét. Viszont van egy fontos dolog. A YouTube saját AI-ja szerint, vagy rendszere szerint, információk szerint, mert ugye ebből nem létezik tankönyv, tehát itt az ember a morzsákat maga kaparja ki folyamatosan. Az a hivatalos álláspont, hogy egy YouTube videónak a sikerességét önmagában nem befolyásolja azt, hogy te melyik időpontban posztoltad. Tehát magyarán, ha te olyan időpontban posztolsz, ahol amikor kevesebben vannak fent, a későbbiek folyamán, hogyha nagyon jó adatokat mér a YouTube, akkor a későbbiek folyamán ugyanúgy felpöröghet a videód. És akkor engedelmeddel, Dani, átérnék egy másik nagyon fontos szempontra a csomagolás mellett, hogy mi az, amit mér a YouTube. Ugye először is miért fontos a csomagolás, ugye erről beszéltünk az előbb, mert a YouTube azonnal méri, amikor te felraksz egy újabb anyagot, az úgynevezett átkattintási arányt. Ez az átkattintási arány a csomagolás. Az, hogy te leveszed a polcról a bombont. Az átkattintási arányt százalékosan méri. Én a Kodolányi Egyetemen tanítok közösségi médiát és AI-t, ott szoktam a hallgatóknak mondani, hogy azok az átkattintási arányok, ami mondjuk a 2-3-4%-ot érik csak el, akkor az azt üzeni nekünk, hogy mi nem jól végeztük a dolgunkat. Hiszen olyan csomagolást adtunk a képzeletbeli termékünknek, a bombonunknak, ami miatt nem keltjük fel a vásárlóknak az érdeklődését. Ha elmegy ez a százalékos arány 8-9-10%-ig, mondjuk úgy, hogy 9-10%-ig, akkor már azt mondhatjuk, hogy klasszak vagyunk, eltaláltuk, jól tudtuk megfogalmazni az üzenetet, a kult szavakat, jól tudtuk ábrázolni a borítóképen a videónak a tartalmát, és hogyha ez a százalékos arány 10% fölé megy, akkor azt mondhatjuk, hogy kiválóan végeztük a dolgunkat. És szeretnék itt egy zárójeles megjegyzést tenni, mert kérdezted, hogy mi a Click TV-nek a sikere. A Click TV az átkattintási aránynál nagyon sokszor 22-23%-os arányt tud felmutatni. Ez az úgynevezett közönség megtartási arány, amit a YouTube megint csak százalékos arányban mér. Miért fontos ez? Simán megtehetné egy YouTube csatorna tulajdonos, vagy egy influencer, simán megtehetné azt, hogy olyan kulcsszavakat és borítóképet használ, ami ilyen clickbaites, tehát azonnal kattintanak az emberek. Becsaphatja a nézőket. Viszont tudni kell, hogy a YouTube abban a pillanatban, ahogy valaki elkezdi nézni a videót, rögtön elkezdi mérni azt, hogy meddig tudod ott tartani a nézőket. És hogyha teljesen mást sugal a borítókép, mint ami a videónak a tartalma, tehát úgymond csalódást okoz a nézőknek, a YouTube-ot nem lehet becsapni, az algoritmus nem lehet becsapni, mert hogyha elkapcsolnak a nézők, mert csalódást okoztunk, abban a pillanatban elkezdi hátrasorolni a videót. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A Click TV-nél azért, hogy konkrét adatokat is mondja, 14-15 perc az átlagos közönség megtartási arány. Ez azt jelenti, hogy ha gyártunk 20-25 perces videókat, 50% fölött van nálunk az átlagos közönség megtartási aránya. Ez lehet abból a szempontból jó, hogy a mazohisták vagy a kemény mag az végig tudja ezeket nézni, és több reklámmal találkozik, értelemszerűen több reklámmal találkozhat egy egyórás anyagban. Viszont ha elveszíti a nézők nagy többségét mondjuk az első 10 percben, vagy az első 15 percben, akkor értelemszerűen egy egyórás műsornál, ha 15 percig nézi a közönség az adott műsort, akkor az százalékosan sokkal rosszabbul teljesít, mint hogyha egy 20 vagy 20 perces vagy fél órás műsort készítünk. Úgyhogy erre is borzasztóan figyelni kell, mert a YouTube-nak egyetlen fontos célja van, akkor ez most egy kulcsmondat a beszélgetésünkben, hogy minél tovább a saját felületén tartsa a néző közönséget. És hogyha lesz lehetőségem, majd megyek tovább a beszélgetésünkben, hogy mi az, amire még nagyon figyelni kell.
4: Mennyi néző kell ahhoz, hogy mondjuk nektek az a költségszint, amit mondtál, az bejöjjön annyi bevétel, illetve hát nyilván még legyen nyereség is, hiszen nem a jótékonyság vezet senkit sem, hanem azért mégiscsak a profit. Tehát hogy tudod kiszámolni azt, egy nézőből mekkora bevétel lesz utána, és ez fedezi-e már a költségeket?
5: Mindig kinyitunk egy olyan kiskaput, amiről sajnos 40 percet tudnék beszélni, akkor vágjunk bele ebbe, és igyekszem rövid lenni. Először is a Click TV-nél pontosan ugyanaz zajlik, mint az offline kereskedelemben. Először is ezt kell tisztáznunk ebben a fázisban, hogy a bevételünk az a YouTube videókba befűzött reklámok után van. Ugye a YouTube rendszere az a Google-hoz tartozik. A Google egy óriási világcég, és egy rendkívül megbízható partner. Tehát azt kell tudni, hogy a hónap utolsó harmadában, tehát 23. magasságában mindig csilingel az ember telefonja, és a Google elutalta, azaz a YouTube elutalta az adott hónapnak a bevételét. Jelen pillanatban a Click TV ott tart, tudjuk fedezni a költségeinket, tehát mi kizárólag a YouTube bevételből élünk, és természetesen azokban az időszakokban, amikor aktívabb a vásárlási, azaz a hirdetési kedv, abban az időszakból azért tartalékokat is tudunk olyan értelemben felhalmozni, hogyha jön egy nehezebb időszak, mint például az évnek ez a szakasza, július-augusztus, ahol sokan nyaralnak, ezért kevesebben vannak fent az adott felületen is, szóval, hogy tudjunk képezni egy olyan pici tartalékot, hogy hogyan is néz ki egyébként a követhetősége a bevételeknek. A telefonomon van egy applikáció, egy YouTube Studio applikáció, és én minden nap követem, hogy az adott nap mennyit, tehát az elő

0: az autót valamilyen állapotra felkészítve elindul a verseny, minden csapat ezzel is taktikázik, majd ha leesik két csepp eső, abban a pillanatban box utca és stratégiaváltás. Ez történik nálunk is. Direkt többlettermelésben vagyunk, tehát mi legyártunk hetente 45-50 darab ilyen 30 perces beszélgetést. Legyártunk 45-50 darab interjút, és azon múlik, hogy hány darab anyagot jelenítünk meg a csatornán, teszünk közzé a csatornánkon egy nap, hogy az óránkénti nézettség éppen milyen. Ezért hasonlítottam, az óránkénti nézettség miatt hasonlítottam mi a mi küzdelmünket egy Forma 1-es versenyhez. Tehát nem az történik, hogy előre eldöntjük az, hogy hány anyag megy ki aznap, és hogy mely anyagok. Be van tárazva a rendszerbe, legalább most is szerintem 15 interjú, és nagyon sokszor megbeszéljük a kollégákkal, hogy még nem engedünk ki anyagot. Van olyan, hogy egy adott pillanatban nem tudjuk eltalálni a videónak, nem lesz sikeres a videó, akkor sokkal gyorsabban ráengedünk egy másikat. Na most nézzük folyamatosan az óránkénti pörgését a csatornának, és ezt próbáljuk kimaxolni. És azért, hogy időnként tényleg a monológiaimban levegőt is vehessek, hogy akkor a kérdésedre is válaszolok, teljesen jól követhető a bevétel, teljesen jól kalkulálható ez alapján, és egy dolgot tudni kell még, hogy a YouTube stúdióban pontosan látom azt, hogy 1000 videó megtekintésenként a YouTube az adott időszakban mennyit fizet. Ugyanis azt kell tudni a hallgatóknak, hogy a YouTube reklámok egy licit rendszer alapján mennek. Van egységnyi videó az adott felületen, mondjuk ugye a YouTube-on, és meghatározza egy cég, legyen az egy elegánsabb autócég, vagy csokoládémárka, meghatározzák, hogy ki a célcsoportjuk, azt beállítják a hirdetéseknél, elindítják a hirdetést, és megadnak ezen a hirdetői felületen, megadnak egy maximum licit összeget, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy kattintásért. Ez azért fontos, mert sokszor több reklámozó van, amennyi olyan videó, ami be tudja fogadni a reklámokat, és ilyenkor a YouTube-nak a rendszere a magasabb licitet kínáló cégnek a reklámját jeleníti meg a videókban. És ez is teljesen követhető. Szóval nézzük folyamatosan az óránkénti nézettséget, látunk mindenféle összesítést, látjuk napi bontásba is a bevételeinket, és látjuk azt is, hogy az adott pillanatban 1000 megtekintésenként hol tart a licit, tehát mennyit kínál a YouTube, és valamikor nagyon nyugodt vagyok, valamikor kicsit feszültebb, de hát ez a kereskedelem, vagy ez a vállalkozói lét már ilyen.
1: És olyan van, hogy mondjuk egy-egy videónak minimum mekkora nézettségének kell lennie, ilyen célkitűzés nálatok van, nem tudom én, a ma esti adást, minimum mennyi ember nézze meg élőbe, vagy utána később mennyien nézzék vissza?
0: Nagyon fontos, hogy mi nem az adott videó nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem a csatornának a nézettségét. Miért mondom ezt? Lehetne még várnunk egy picit hosszabb ideig is, hogy kiengedjük az újabb videónkat. Viszont, mivel folyamatosan nézzük az adatokat, abban a pillanatban, mert nézzük mi az, ugye az óránkénti, nem csak az óránkénti nézettséget nézzük, hanem az óránkénti nézettségen belül az adott órában melyik videónk hogy teljesít. Miért fontos ez? Mert egy csatorna nézettségét nem csak a hosszú videók, ezek a long videók, amiről beszéltem az előbb, a 25 perc, fél órás videók adhatják, hanem az úgynevezett short videók is. A short videók, ezek a reelsek, bizonyára a hallgatók közül is sokan találkoztak már azzal, hogy pörgetik a telefonjukat, és ezek a rövid kis videók jönnek szembe. Nagyon fontos itt is különbséget tenni. A YouTube hivatalos adatai alapján a shortok után is fizet már a YouTube, korábban ez egyáltalán nem volt, viszont azt kell mondanom tapasztalatból, hogy minimális. Tehát ez annyira elhanyagolható filléres összeg, hogy ezzel nem is kell foglalkozni.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Hobbi Rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is

0: Miért fontosak mégis akkor a sortok? Miért? Mert egy csatornának a feliratkozói bázisára is igen törekedni kell. Tehát itt van a Click TV lemaradva egyébként, most ebben a hónapban fogjuk elérni a 100 000 feliratkozót, de igen, a short videók azok nagyon-nagyon húzhatják a feliratkozói számot felfelé. De nem ezután jön a bevétel. A kérdésed ugye arra vonatkozott, hogy egy videónak mennyinek kell lenni. Erre mondtam én azt, hogy mi nézzük az óránkénti nézettséget, az óránkénti nézettségen belül nézzük azt, hogy egy videónak milyen a pályája, mikor van felívelő szakaszban, mikor tartja magát fent a csúcsponton, és mikor kezd lefelé menni. Amikor elkezd lefelé menni a videó, akkor nagyon sokszor jön el az a pillanat, hogy ráengedünk egy másikat. De mi történik ekkor? Azért mondtam, hogy lehet, hogy egy picit ilyenkor még várni kellene, hogyha nem lenne ennyi videónk, és nem a csatorna össznézettségére törekednénk, mert ugye nagyon sok influencer, nagyon sok médium nem tud annyi terméket legyártani, mint mi. Ilyenkor az történik, ugye azt mondtam, hogy 80-85%-ban az ajánlókon keresztül érkezik egy YouTube videónak a nézettsége. Mi történik ilyenkor? Az, hogyha kiengedünk egy másik videót, azt is elkezdi a rendszer megmérni, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettük, hogy átkattintási arány, közönség megtartási arány, és elkezdi, tehát minden videó önállóan mérettetik meg ebben a versenyben. Ez nagyon fontos. Szóval elkezdi berakni az ajánlókba. És amikor berakja az új videónkat az ajánlókba, nekünk ezeket a potmétereket kell nagyon ügyesen csavargatni, hogy ráengedünk-e egy másik videót, vagy nem, mert hogyha ráengedünk egy új videót, az kerül be nagyon sokszor az ajánlókba, és kiütheti ilyen szempontból a másik videót, hiszen ugyanannak a célközönségnek juttatja el a YouTube, és akkor már nem az előző videót, hanem nagyon sok esetben az új videót, hiszen elkezdi mérni, hogy mennyien kattintanak rá, és mennyi ideig nézik. A kérdésedre válaszolva, ilyen szempontból mi a csatorna érdekeit tartjuk szem előtt, és nem az egyes videók nézettségét akarjuk mindenáron maximalizálni, hanem az adott nap csatorna nézettségét. Ha lesz még lehetőségem, akkor a beszélgetésben még elmondom a hirdetésre visszakanyarodva, hogy hogyan is kezeli ezeket a hirdetéseket a YouTube.
1: Mondd is el, akkor nyugodtan most akár.
0: Rendben. Ugye azt mondtam, hogy a Click TV ma már előállítja a fenntartásához szükséges összegeket. Viszont tudni kell, hogy, és azt is említettem már a beszélgetésben, hogy a legfontosabb ennek a platformnak az, hogy minél tovább ott maradjon az adott néző, az adott felhasználó a felületen. Éppen ezért méri többek között ugye ezt a közönség megtartási arány nevezetű százalékos számot. Szóval amikor azt látja a YouTube, hogy új anyagot posztoltak a csatornára, a felületére, akkor elkezdi megmérni ezeket az adatokat, és elkezdi elhelyezni, tehát egy automata elkezdi elhelyezni az anyagokba a reklámokat. Amiről az előbb beszéltünk, hogy egy autógyártó vagy egy csokoládé gyártó cég reklámozni, hirdetni akar, megbeszéltük azt, hogy ez licites formában történik, és ezek közül, a reklámok közül válogatva egy automata elkezdi elhelyezni a videókba ezeket a reklámokat. Azt kell tudni, hogy a YouTube-on háromféle reklámtípus létezik. A videóknak az elején, a végén, és van egy úgynevezett middle roll hirdetés, nagyon fontos adat, akit esetleg érdekelhet, hogy ilyen reklámokat a YouTube kizárólag a 8 perc feletti videókban tud elhelyezni. Tehát amely tartalmak 8 percnél rövidebbek, abban nem tud elhelyezni csak az anyag elején és végén reklámot a rendszer. Ilyenkor van egyébként arra lehetőség, hogy az ember manuálisan is helyezzen el reklámokat a YouTube videókba, de hogyha én nem találom meg azt a helyet a videókban, és ez nálunk nagyon sokszor előfordul, hogy olyan több szereplős beszélgetéseket csinálunk, nem csak egy-egyes interjúkat, hanem nagyon gyakran, nagyon sokszor előfordulhat az, hogy olyan heves vita alakul ki, olyan intenzív beszélgetés alakul ki, hogy nem tud a YouTube reklámot elhelyezni. És én megpróbálhatom manuálisan, mert erre a YouTube ad lehetőséget elhelyezni reklámot, de hogyha úgy ítéli meg, megint csak az algoritmus, hogy én egy olyan helyre raktam be, ahol nem hagy elég időt két gondolat között, egy kameraváltásnál, akkor kidobja onnan az én manuálisan berakott reklámomat. Ezért használjuk mi többek között azt, és itt szeretnék egy trükköt elárulni azoknak, akik hasonló problémával küzdenek, vagy azoknak a hallgatóknak, akik a hosszú monológom kapcsán még nem aludtak el, hogy bevágunk, készítettem MP4-es, tehát mind kis videóformátumú pár másodperces inzerteket, amiket bevágunk mi mesterségesen ezekbe az anyagokba. Például az van ráírva, hogy folytatjuk, vagy támogasd a Klik TV-t, és egy esztétikus, szép 2-3 másodperces ilyen kis szünetet mesterségesen a vágók, akik az interjúkat vágják, helyeznek el ezekbe az interjúkba. Az algoritmus ezt teljesen megengedi, tehát itt, amikor feltöltöttük az admin rendszerébe a YouTube-nak a videót, már eleve be van építve az első 10 percbe 2 ilyen inzert, és a YouTube a szünetnek értékeli, és hogyha a piacon éppen van olyan reklám, ami a Klik TV célközönségért van versenyben, akkor igenis be fogja fűzni az algoritmus ezeket a reklámok.
1: És akkor élő videókba is betesz reklámot ma már, vagy abba is lehet? Vagy csak utólag, amikor már kiment az élőről készített, rögzített változat, illetve ugyanez a kérdés a short videókkal is, hogy azokkal is tudtak pénzt keresni, vagy az inkább csak arra jó, hogy azt jobban kiemeli, és akkor így új követőkre lehet szert tenni.
0: A második kérdésedre válaszolnék először. Igen, a shortok pénzkeresés szempontjából teljesen elhanyagolható bevételt termelnek. Tehát a short videók elsősorban a brandépítésre és a követők számának a növelésére érdemes használni. Az élő videókkal mi a helyzet? A YouTube és ez az egész streamelt világ először is az élő videóknak nagyon sokszor kínál előnyöket, de azt kell mondanom, hogy sokszor hátrányokat is. Nézzük meg először az előnyöket. Az előnyök azok, hogy egy élő videónál azoknál a nézőknél, akik rákattintanak, rá akarnak kattintani egy ilyen élő videóra, mert követik a csatornát, érdekli őket, hogy mi fog történni, az élő videóknál sokkal nagyobb ez a közönség megtartási arány. Tehát sokkal több reklámot tud belefűzni a YouTube. A YouTube egyébként automatikusan az élő közvetítésekbe is belefűzi a reklámokat, sajnos néha idegesítő módon is. Ott sokkal nehezebben találja meg ezeket a szüneteket, amiről beszéltünk. Tehát igenis van olyan, hogy az ember nézi ezeket az élő közvetítéseket, és akkor egyszer csak jön bele szembe egy reklám, sőt, 8 perc múlva megint, és 8 perc múlva megint. Szóval az előnye ezeknek az élő közvetítéseknek az a YouTube, az elindított élők, tehát amikor egy csatorna elindít egy élő közvetítést, kiküld értesítéseket a csatornára feliratkozóknak. Tehát az élő közvetítés mágnesként egyrészről vonzhatja is a nézőket, kik rá tudnak kattintani, azok elég sokáig ott vannak, tehát ha megnézzük egy feltöltött videó bevételét, és megnézzük egy élő videónak a bevételét, mondjuk vegyük úgy, hogy nagyjából ugyanannyi ember nézte meg az egyiket és a másikat is, akkor azt lehet látni, hogy a közönség megtartási arány miatt magasabb az élő videók által termelt bevétel. De van egy hátránya is az élő videóknak. A streamelt világ elveivel megy nagyon sokszor szembe. Hiszen miről beszéltünk, hogy a lineális tévézés miért haldoklik egy picit? Miért csökken a lineális tévé nézőinek a száma? Tehát amikor élő adásról beszélünk egy streamelt platform tekintetében, akkor azt kell megértenünk, hogy olyankor szabad élő adást indítani, amikor esemény is van. Egy választás, egy rendkívüli interjú, amit meg lehet hirdetni. Tehát aminél azt az érzetet tudjuk kelteni a nézőkben, hogy lemaradhat az eseményről akkor, hogyha nem kattint oda. Sok csatorna rosszul használja az élőt. Egyszerűen csak mindenféle nagy esemény nélkül elindít egy élő közvetítést, de hát pont azért van a streamelt világ, hogy ne kelljen egy sima videó kapcsán fixen leülni egy adott időpontban a képernyő elé, tehát az a hátránya, hogy szembe megy azzal, amit a nézők szeretnének.
1: És akkor ezért van az, hogy ezeket a vitaműsorokat is ti élőben csináljátok? Legyen egy ilyen élő érzete a nézőknek?
0: Mi próbálkozunk. Ugye azt mondtam, hogy másfél éve kezdtük el ezt az egész folyamatot tanulni. Tanulni, tanulmányozni, kérdezni az AI-tól, mert ahogy említettem, a YouTube-nak már saját AI-ja van, tehát már nem kell külső AI forrásokra hagyatkoznunk. Szóval mi próbálgatjuk, és képzeld el, hogy amit most másodjára mondtam, látszik igazolódni, mert igen, valóban mi több műsort is egy fix időpontban, úgyhogy hónapokon keresztül, tehát hogy a nézők rá is szokhattak, indítottunk el élőben. Kértem a kollégákat, tegyünk egy próbát, akár az Újságírók című műsorunkkal is, hogy rögzítjük a szokásos időpontba, és másnap engedjük ki, és az a helyzet, hogy ezzel éppen most próbálkozunk, és az a helyzet, hogy rekordot döntött a műsornak a nézettsége. Tehát az a kérdés megint csak, itt is több potméter van előttünk, több képzeletbeli potméter. Az egyik kérdés az élő műsor, egy fix időpontban, ez az előnye, egy élő műsor fix időpontban alakíthat ki a nézőkben egy erős kötődést a csatorna iránt, hogy kapnak valamit, ahol, és érdemes tényleg rendszeresen odaülni a képernyőre. Tehát az elköteleződés alakulhat ki, vagy növekedhet. Másrésztről viszont azt kell tényleg értenünk, tök más, hogy működik az élő és a feltett anyagoknak a értesítési rendszere, és hogyha maximalizálni szeretnénk mi a műsorainknak a nézettségét, akkor kénytelenek vagyunk egyébként sokszor beáldozni az élőt, és felvételről kitenni a műsort. De ez sem ennyire egyszerű, mint ahogy most így elmondtam, mert ide kell kevernem még egy plusz dolgot, hogy nálunk a nap végén egy este 7 órási időszakban, amikor a YouTube azt mondja, az algoritmus azt mondja, hogy a mi közönségünk az esti órákban van fent leginkább ezen a platformon, tehát akkor vannak fent a legtöbben. Azt gondolhatnánk, hogyha elindítunk akkor egy élőt, hát akkor tényleg azt fogják a legtöbben nézni. Csak van egy baj nálunk, ez más csatornánál nem biztos, hogy ez a probléma jelentkezik, hogy ahogy említettem, ugyancsak a beszélgetésben a YouTube egy nap maximum 3 darab értesítést küld ki. Ebbe az értesítésben benne lehetnek ezek a feltöltött long, hosszú videók, benne lehetnek a shortok, és benne lehet az élő is. Tehát magyarán, hogyha az élő leginkább onnan szerzi a közönségét, hogy kiküld a YouTube egy értesítést a feliratkozóknak, megkapják értesítésben azt, hogy elindult egy élő adás, gyertek, kattintsatok rá. Csak van egy baj, hogy a Klik TV-nél, ugye ahogy mondtam, mondjuk inkább úgy mondom, hogy 4 és 7 anyag között megy ki, anyagot rakunk ki egy nap, amiben a shortok is benne vannak. És igaz, hogy tök más rendszerben futnak a shortok, más értesítési rendszer is, de hogyha aznapra mi elhasználtuk már a 3 darab, tehát kiküldtünk több olyan videót is, ahol elhasználtuk az értesítéseket, akkor hogyha mi este elindítunk egy élőt, akkor a YouTube már nem küld arról értesítést a nézőknek, tehát ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni. Szóval nem fehér vagy fekete ez az egész, hanem ez mindezt figyelembe kell venni, és ami talán mindenképpen említésre méltó, hogy nincs egy adott recept a YouTube-nál, mindenkinek a célközönsége, a célközönségének a fogyasztói szokása más, tehát eltér az egyik csatornája a másiktól, szóhasználatban, hogy mire ugranak, mire kattintanak, mire vevőek, és minden csatornának így kell felépíteni a saját stratégiáját.
1: A YouTube azt mennyire érzékeli, mondjuk ugyanazokat a műsorokat felteszitek-e esetleg Facebookra, ugye most már a Facebook is elkezdett fizetni bizonyos tartalmakért, illetve tartalomgyártóknak, tehát adná magát a helyzet, vagy a megoldás, hogy akkor hát ugyanazt a műsort mondjuk felrakhatod a Facebookra is, és akkor onnan is jönne pénz. Vagy ez nem így működik, és ez még akár valamilyen büntetéssel is járhat?
0: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Azt kell tudnia a hallgatóknak, hogy a Facebook és a YouTube egyébként ellentétes cél, tehát versenytársak. Ezért van az, hogyha egy Facebook felhasználó mondjuk egy YouTube linket tesz fel a saját Facebook oldalára, akkor annak sokkal kisebb elérése van, mint hogyha közvetlenül tölti fel a videót. Szóval ugye, mert a Facebookra a kérdésed alapján is akkor tisztázzuk, hogy kétféleképpen is ki tudjuk rakni a videót. Az egyik úgy, hogy a YouTube linket osztjuk meg, a másik, hogy letöltjük az adott tartalmat, és közvetlenül töltjük fel a Facebookra. Itt jön a kérdésedre a válasz, hogy a Facebook egy oda közvetlen feltöltött tartalmat hogyan kezel és mennyit fizet. Itt mindenki a saját YouTube és Facebook oldalát kell, hogy megnézze, és kell, hogy tesztelje, hogy mennyi bevételt tud szerezni az egyikből és a másikból. Mi azt a megoldást szoktuk választani, mivel nekünk a YouTube csatornának a csúcsra járatása az elsődleges célunk, attól függetlenül, hogy az előbb azt mondtam, hogy a YouTube és a Facebook versenytársak, így hogyha egy YouTube linket osztunk meg a Facebookon, akkor a Facebook hátrasorolja, tehát kevesebb felhasználóhoz juttatja el. Mi ennek az oka? Ez csak gyorsan adok egy magyarázatot, hiszen a Facebooknak ugyanaz a célja, mint a YouTube-nak, hogy az adott felhasználó a lehető legtovább maradjon a felületen. Viszont, hogyha egy ellentétes cégnek a linkjét osztjuk meg, akkor átvisszük a felhasználót egy másik felületre, és ez a Facebooknak sem érdeke. Úgyhogy, de ettől függetlenül mi azért választjuk ezt a megoldást, mert a YouTube rendszere, ahogy mondtam, hogy 80-85%-ba ajánlókon keresztül érkezik az organikus elérés, 80-85%-ban ajánlókon keresztül érkezik. Egyébként három helyen ajánl a YouTube-re, nem tértünk ide, lehet, hogy majd egy másik beszélgetésbe lesz erre csak időnk, viszont azt is méri, és ez a nagyon fontos, azt is méri, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. Tehát megméri, honnan érkeznek kezdőlapról, honnan érkeznek egyéb más ajánló helyekről, és megnézi azt is, hogy külső forrásból mennyien érkeznek. És hogyha adott esetben azt látja, hogy külső forrásból is sokan érkeznek, ez is a videó adott videónak a sikeréhez járulhat hozzá, tehát ez fontos a YouTube-nak. Ezért mi azt választjuk, hogy nem a Facebook, ugye most már, ahogy említetted, fizetős, tehát most már bevételt is lehet gyártani a Facebookkal, mi azt a megoldást szoktuk választani, hogy a YouTube linket rakjuk föl, ezzel kockáztatva azt, hogy a Facebookon kevesebb emberhez fog eljutni ugyanaz a tartalom, viszont akihez eljut, rákattint, és a YouTube csatornánkra érkezik meg, és ezt viszont érzékeli a YouTube, tehát innentől kezdve egy plusz piros pontot ír be az adott videónak.
1: Értem. És akkor Facebookra egyáltalán nem is tesztek föl közvetlen videót, néhányat se, ajánlókat sem, vagy később sem, amikor már lement a YouTube-on a hype?
0: Shortokat néha igen, brandépítéshez nagyon-nagyon jól lehet használni. Hírklik Facebook oldalát mi tényleg erre használjuk csak, úgy szoktuk még pluszba, tehát ki szoktuk rakni közvetlenül a videót, és mivel a Klik TV-nek van egy portál része is, ugye ez a Hírklik online újság, ezért mi azt szoktuk csinálni, hogy a YouTube videóinkból készítünk cikkeket is, tehát elkészítjük a cikkváltozatot is, ami után mondjuk legyen ez egy ilyen 1500 karakteres cikk, ami egy kicsit ajánló, kicsit cikkes formában mutatja az olvasóknak a tartalmat, viszont ezután szoktuk ugyancsak berakni a YouTube videót, és ezt szoktuk pluszban még megosztani a Facebookon. Tehát nálunk egy stratégiai döntés alapvetően az, és ez másoknál, más csatornánál, más médiumoknál teljesen lehet ellentétes stratégiai döntés is. Tehát nem azt mondom, hogy ez a helyes. Én azt állítom, hogy a mi esetünkben ez a helyes, ahol feltettünk mindent arra, hogy ezt a platformot építsük. Szóval mások dönthetnek máshogy, mi azt tűztük ki célul, hogy ezt a csatornát futtatjuk fel a lehető legrövidebb idő alatt legmagasabbra, és amikor elérte ez a csatorna a csúcspontját, akkor lehet stratégiai váltás, mint ahogy Spotify-ra elkezdtük pluszba feltölteni. És ez lehet a kérdésedre is egy válasz, hogy a Spotify csatornát, a Klik TV Spotify csatornáját viszont elkezdtük építeni, sőt, említettem, hogy túltermelésben vagyunk, és azért is vagyunk túltermelésben, hogy bőven tudjunk válogatni a videóink között, viszont azért, hogy a riport alanyainknak ne okozzunk csalódást, azért, hogy mondjuk több napig nem tud megjelenni egy velük készült interjú, ezért mi elindítottuk a Klik TV Plus csatornát is. Pont azért, most egy ilyen belső titkot árulok el, ami lehet, hogy néhány riportalanynak nem feltétlenül lesz mondjuk szimpatikus, de hogyha most jelen pillanatban a Klik TV Plus csatornáját arra használjuk az építkezési szakaszban, hogy olyan anyagokat is átrakjunk oda, ami esetleg már a fő csatornán nem fér el. Tehát a többlettermelésnél, a túltermelésnél sajnos, ezt be kell vallanom, hogy előfordulhat ilyen, hogy muszáj már megjelenítenünk, aktiválnunk egy videót azért, hogy aktuális maradjon a tartalom, viszont annyira pörög a fő csatorna, hogy kénytelenek vagyunk a Klik TV Plus csatornán megjeleníteni, amivel több legyet ütünk egy csapásra. Az egyik az, hogy épüljön az a csatorna, hiszen a nulláról kezdtük el építeni, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésünk elején elmondtam, hogy átkattintási arány, thumbnailek, borítóképek, stb. Jó interjúk, és hogyha ezeket az interjúkat oda kirakjuk, akkor ugyanúgy elkezdi tanulni az algoritmus, hogy ki a célközönség, stb. És kezdődik az egész folyamat előről. Szóval, hogy a kérdésedre a válasz, hogy mi a Facebookot így használjuk, de párhuzamosan elindítottuk a Spotify csatornánkat, és elindítottuk a többlettermelés miatt a Klik TV Plus csatornát is.
1: Még egy kérdés, hogy egyrészt a thumbnail-eket, tehát ezeket a borítóképeket ti mivel készítitek, illetve előfordul-e olyan, hogy kimegy egy videó, és aztán menet közben cserélitek akár a címet, akár a borítóképet, vagy ezt inkább nem annyira értékeli az algoritmus, és ilyenkor lerontja?
0: Nem, nagyon fontos, ellenkezőleg. Azt kell tudni, hogy a YouTube 24 órán belül egyébként abszolút ad lehetőséget arra, hogy akár címeket, akár borítókat cserélj. Tehát újra csomagolhatod az egészet. Pont tegnapi nap folyamán fordult velünk elő, hogy, és akkor most mondok egy nagyon-nagyon friss konkrét példát. Ugye nem csak most Magyarországon mindenki, így a Klik TV is, elkezdte a felületein megjeleníteni az izgalmasabb parlamenti történéseket. És tegnap volt egy olyan napirend előtti felszólalás, ahol a kollégám elkészítette a borítóképét, felraktuk, és 4,6 volt az átkattintási arány, és nem pörgött a videó. És készítettem, és most nem az a lényeg, hogy a kollégám vagy én készítettem, mert ellenkezőleg is, az ellenkező is elő szokott fordulni, hogy én nem találom el az adott pillanatban, nekem nem jön az ihlet, és a kollégámnak jön, de az a lényeg, hogy készítettem rá egy új borítót, és ma reggelre ez az átkattintási arány, ez felment 11%-ra. Tehát 4,6-ról 11%-ra, és elkezdett nagyon-nagyon pörögni a videó. Tehát egyáltalán nem probléma az, hogyha új címmel próbálkozunk, és új borítóval próbálkozunk. Nálunk sokszor előfordul az, hogy egy anyagot nagyon szeretnénk felhúzni, mert tudjuk, hogy egy rendkívül jó interjú, egy nagyon fontos interjú. Ez lehet azért, mert tényleg nagyon klassz dolgok hangzanak el benne, vagy lehet az is okozhatja ezt, hogy egy zseniális riportalan jön, és szeretnénk, hogy minél többen megnézzék. És van olyan, hogy kétszer-háromszor is cserélünk borítót azért, hogy eltaláljuk az adott pillanatban a közönségnek az ízlését. Tehát egyáltalán nem okoz gondot az, hogyha újra és újra megpróbálja az ember becsomagolni az adott terméket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, nagyon érdekes volt. Azt gondolom, még egy csomó mindenről egyébként lehetne beszélni. Ezt akár majd egy későbbi alkalommal folytathatjuk is ezt a beszélgetést, mert hogy itt tényleg még van itt még jó pár kérdés, amiről tényleg érdemes lenne beszélgetnünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dani.
1: Köszönöm szépen, Zoli, tehát, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Wirth Zoltánt hallották, a Klik TV tulajdonosát, főszerkesztőjét, és hát akkor majd későbbiekben még visszatérünk erre a témára. Önök a Média 1-et hallották, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszagadható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják hétről hétre a beszélgetéseinket. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, így biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább.

0: Műsorajánló.
1: Mobilemerkészüléket kapott a Szolnoki Kórház, újraindult a légiforgalom a Katániai repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Mobilemerkészülék érkezett a Szolnoki Hetényi Géza Kórházba. Ez a diagnosztikai berendezés a telepített MR-t kiegészítve működik, ezzel az intézmény szerint jelentősen nő az elvégzett vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A kórház saját MR berendezése korábban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. Miskolc után a Veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt mondta, a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató természetesnek nevezte, hogy a MÁV csoport járatait élőben lehet a térképen követni, így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik a megállóba. Újraindult a légiforgalom a Katániai repülőtéren. A tervezetnél néhány órával korábban feloldották a vörös riasztást. Az Etna kitöréseiből származó hamu miatt a napokban több száz járatot kellett törölni, vagy más útvonalra terelni a szicíliai repülőtéren. A Katániai Olaszország 5. legforgalmasabb repülőtere. Mintegy 100 járatát törölte hétvégén az EasyJet légitársaság franciaországi vállalata a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet a folyamatosan és gyakran az utolsó pillanatban változó beosztások ellen tiltakozik. A brit fapados légitársaság szóvivője szerint az utasoknak alternatív lehetőségeket kínáltak, például, hogy ingyenesen elutazhatnak egy másik járattal. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírált a 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. A tavalyi évhez hasonlóan a pápa idén is Castel Gandolfói nyári rezidenciáján tölti Mária mennybe menetele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek, és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak. A nemzetbiztonsága fontosabb a politikai vitáknál, a mai biztonsági helyzetben nemzeti egység szükséges, jelentette ki Karol Navrocki lengyel elnök a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett katonai díszszemlén. A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a Varsói csata 106. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint lengyelek tömegének jelenlétében tartották a Varsói óvárosban a Visztula rakparton. A parádé másik részét a Balti-tengeri Gdynjában rendezték meg a haditengerészet részvételével Donald Tusk kormányfő jelenlétében. Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
2: Hobby rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
4: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
5: Jaj!
4: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

0: Ufál Amerikán!
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a duplájó következő hatásába. Renato Carozone és a Ufál Amerikánó című dallal nyitottuk ezt a mostani adást, amely egy picit speciális lesz, ugyanis a 20. század nagy slágerei csapnak össze a 21. század nagy slágereivel. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy az eredeti dal a 20. századból, a feldolgozás pedig a 21. századból lett ismerős a számunkra. És nem csak emiatt lesz igazából érdekes ez a műsor, hanem amiatt is, hogy a mostani alkalommal nem csak a slágereket, hanem a vendégeket is megduplázzuk, ugyanis itt ül velem a stúdióban DJ Jesse, azaz polgári nevén Jeszenszky Zsolt, akit sok szeretettel köszöntök.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat. Egy nagyon pici korrekciót muszáj, hogy tegyek. A DJ Jesse nevet én nem használom.
1: Aha, hát akkor ez igazából csak így a sajtóból híves.
2: Hát ez egy, szerintem ebben a részben nem feltétlenül menjünk bele, de ezt a bizonyos médiakörökben ezt egyfajta degradáló jelzőnek használják, hogy én csak egy DJ vagyok.
1: Aha, értem.
2: Egyébként már foglalkozom. Nem, mint hogyha a DJ-ket lehetne degradálni azért, mert valaki DJ, szóval...
1: Világos, értem. Tehát akkor maradjunk csak a jelzőnek.
2: De egyébként, ha nagyon fontos, akkor fellép, most már nagyon ritkán, akkor Picard, The Picard néven. Valaha a fesztiválokon.
1: Értem. Valamint Spiegelhalter László, azaz Spiggy Boy. Itt remélem nem tévedek sokat. Őt is sok szeretettel köszöntöm. Szia, Laci!
3: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit, és nem tévedtél, és én a legdegradált DJ vagyok.
1: Na, tessék! Már rögtön ilyen jó hangulatba indulunk. Na, hát, mivel ez egy zenei műsor, akkor igazából kezdjük azzal, és akkor majd itt én mindig kérdezek, ti meg helyreigazítotok, jó, amennyire tudtok, hogy mind a ketten azért egész fiatalon találkoztatok a zenével, ráadásul olyannyira, hogy például Jesse egy zenei iskolába, a zenetagozatos iskolába kezdett el tanulni már egész kiskorába.
2: Ez tök véletlen. Valóban a Váci utcai énekzenetagozatos általános iskolában, de azért, mert ott laktunk, és oda kellett járni.
1: Ez volt a legközelebbi hely.
2: Ez volt a legközelebbi is, de ugye ilyenkor meg volt adva, hogy tehát külön engedéllyel kellett a körzeten vagy a nem megadott iskolába járni valakinek, és én nem a zenei osztályba jártam. Tehát a Z-sek voltak a zeneisek, én B-s voltam. Aha, ettől függetlenül, hogy egyébként már gyerekkoromban nagyon-nagyon érdekelt a zene, tehát abszolút általános iskolás koromban elkezdtem rádiót hallgatni, követni, felvenni, nézni, Ambrus Kiri, Magnósok figyelem, aztán később Bétót László, Poptarisznök, csak fiataloknak, Komjáti Gyuri
1: Bácsi. Tehát amik szóval... akkoriban igazából elérhetőek voltak, azokat úgy
2: szinte igen, minden... Szóval a gyerekkorom óta tényleg itt van, de az iskolának nincs köze hozzá.
1: Laci, pedig ugye, hát a matematika, ugye ha jöttél a matematika szakon végeztél, informatika
3: már
1: szakon...
3: programozó matematikusként, igen.
1: És programozó matematikusként, de már fiatal korodban te is ugye a kollégiumi élet keretén belül egész közel kerültél a bulikhoz, akár a rádiózáshoz is.
3: Hát tulajdonképpen én középiskolában is kollégiumban voltam, akkor is ilyen súlyba jártam, és 16 éves koromtól nyomom ezt az ipart, mármint azt, hogy a zenéket gyűjtöm és szedem össze. Már előtt is gyűjtöttem, csak onnantól kezdve az volt, hogy amikor megengedte az a srác, aki csinálta a kollégiumi bulikat, hogy egy-két dalt lejátszunk a kazettáinkról, akkor én voltam az, aki ott jelentkezett, hogy én szeretném azt a két-három dalt lejátszani. Aztán szép lassan egyre közelebb kerültem, és harmadiktól, tehát középiskola harmadiktól tulajdonképpen én csináltam a középiskolai koleszbulikat, aztán utána a suli bulikat is.
1: Azt látom, hogy neked is az egyik fiatalkori élményed volt a Poptarisznya, hogyha ez igaz, illetve volt a kedvenceid, Bros, Depeche Mode.
3: Hát az akkori világ újdonságai, ez mindig, és megadhatott az a lehetőség, hogy ezekre a koncertekre el is tudtam menni, akkor én nagyon-nagyon erős koncertre járó voltam, és imádtam ezeket a koncerteket. Most ez kevésbé adatik meg, de hát akkor ez...
1: Na, majd mi mindjárt folytatjuk innen tovább, de egy picikét azért muszáj zenélnünk is. Ugye az imént hallott dal az 1956-os olasz, pontosabban nápolyi nyelvű dal volt. Szövegét Nicola Salermo művész nevén Liza írta. Nápolyban született, zongoristaként, énekesként és dalszerzőként lett igazából híres. A dal címe magyarul nagyjából azt jelenti, hogy Amerikának akarsz látszani. A szöveg egy olyan olasz fiatalon értszelődik, akinek, aki amerikai módra öltözik, amerikai szavakat használ, viszkit iszik, de közben mégis a saját kultúrájából jött. A dal később filmekbe is tovább élt, Sophia Loren is énekelte a Nápolyban kezdődött című 1960-as filmben, és a dal a tehetséges Mr. Ripley című 1999-es film révén is újra figyelmet kapott. De aztán később évtizedekkel, 2010-ben egy újabb feldolgozás született belőle, Yolanda Be Cool és DiCaprio voltából, itt már a dal címe We No Speak Americano. Laci, mit tudsz te erről a dalról?
3: Hát ez az eredeti dalt egyébként én most akkoriban meghallgattam, amikor jött be a Yolanda féle verzió, mert megtaláltam az eredetit. Egy kellemes kis dal volt. Egy biztos, hogy ez az új verziója, ez akkor a talán az utolsók egyik, ami az összes klubban egyszerre csengett fel.
1: Elmaradhatott.
3: Mert akkor még voltak klubok.
1: Ja, igen. És tehát nem csak itt hazánkban, de hát nálunk is, de a siker hatalmas lett. Az Egyesült Királyságban a listavezető, Amerikában pedig a Billboard 600-on a 29. hely jutott, és több országban is a slágerlisták élmezőnyébe került. Na akkor most hallgassuk meg ezt a dalt, aztán folytatjuk tovább majd Jessivel, illetve Spiggy Boy-jal. Úgyhogy maradjatok velünk.

0: A 80-as évek egyik igazi nagy slágere szólt az elmúlt percekben, ez volt a Yazoo és a Don't Go itt a duplájóban, ahol most nem csak a slágereket, hanem a vendégeket is megduplázzuk, ugyanis Jesse, valamint Spiggy Boy itt a stúdióba. Mielőtt megszólalnának előtte azonban egy pár fontos info volt arról, 1982-ben jelent meg a brit együttes második kislemezén, a dal szerzője Vince Clarke volt, és itt akkor Lacira nézek, ki volt Vince Clarke, ismerős a neve?
1: Hát ő a kezdeti Depeche Mode-ban is ott volt, ugye, onnan szállt ki, és hát több formációt csinált ő, de hát ő volt
2: ott. Aztán az Erasure volt később.
0: Így van. Azt tudjátok egyébként, hogy ki énekelt itt?
2: A Yazoo-ban?
1: Alison Moyer.
0: Így van, pontosan. Egy rövid életű, de nagyon fontos duó volt. 1981-ben alakultak, azt esetleg tudjátok, hogy hol? Bázildönben, és Észak-Amerikában csak Yaz néven.
2: Igen, ott az két ót lehagyták, amíg Amerikában vettem tőlük kazettát, a mai napig megvan.
0: Akkor te látod. Aha. Don't Go, egy nagy brit siker volt, az Egyesült Királyság hivatalos kislemez listáján a harmadik helyig jutott, és 11 hétig szerepelt a top 100-ba. Az amerikai Billboard Dance listán pedig ugye 1982-ben nagy siker volt. Na hát, hogy az előbb már itt bevezettük, hogy ki honnan jött igazán, azonban, ami ennél sokkal fontosabb az az, hogy Spiggy a 80-as évek végén kezdett el igazából zenélni Vác környékén. Hogyan indult ez az egész?
1: Hát ez úgy, hogy a kollégium után, tehát a kollégiummal párhuzamosan ott Fóton volt egy hely, egy étterem, amivel, hát az a klasszikus, tudom, amikor az étteremben széttolják az asztalokat, és ott diszkózol, ott kialakítottak egy DJ pultot. Akkoriban egyébként még ez a picit központi, de ne legyen útban feeling volt a DJ-knél, aztán utána jött az, amikor egyáltalán ne legyen útban, utána meg nagyon-nagyon központi helyre tettek a DJ pulcsokat.
0: Tűrt, támogatott.
1: Hát tulajdonképpen ott 00:30-kor már nem lehetett ember az utcán, tehát 8 órakor már tobzottak az emberek, hogy bejöjjenek.
0: Akkor volt, mert ugye a 6-tól 10-ig tartottak az elején a nagy bulik, aztán később ez így tolódott mindenfelé.
1: Igen. Én még jártam úgy a Petőfi csarnokban, amikor a csillagfény is úgy volt, hogy ilyen nagyon korai kezdése.
0: Aha. Jesse viszont a 90-es években elkezdett rádiózni, több rádióba is volt, és különböző zenei műsorokat is készítettél, ha jól tudom. Ugye Danubius, Bridge?
2: Hát a Danubiusban kezdtem igazából, 93-ban. Uh-huh. Én előbb tévéztem, mint rádióztam. Uh-huh. Pop műsorok, a kábel tévéken az már hamarabb elindult, és 93-tól rádióztam a Danubiusban. Aztán később, igen, ugyanaz a műsor átkerült a Bridge-re, ott elég hosszan.
0: Volt itt ugye több műsorok is volt,
2: két etapban. Hát igen, egyébként a Bridge-nek aztán később zenei vezetője is voltam.
0: A Pop-Rock fehéren, feketén, ha jól tudom, ez fűződött
2: az,
0: hozzá.
2: Az tévéműsor volt.
0: Bocsánat, az tévéműsor volt? Igen. És az Amerika hangja akkor ez volt a rádió?
2: Hát az Amerika hangja az a klasszikus rádiós műsor, ami így az én nevemhez fűződik, az indult a Danubiuson, aztán megfutott a Bridge-en, aztán a Lánchíd rádióban, aztán a Karc FM-en. Úgyhogy az egy Uszkve 93, tehát 33 év bruttó, abból mondjuk most már volt egy, most is, meg korábban is voltak kisebb, rövidebb, hosszabb szünetek, de mondjuk egy ilyen 20, szerintem nettó 28 évet.
0: Meg aztán itt, Jarbos Karc FM említetted, hogy ott is voltatok, igen.
2: Ott volt a legtovább.
0: Így van, aha. Na, ennek a dalnak is született egy feldolgozása.
2: Én hát nagyon, ennek

0: fölt, tehát ebben az új verzióban. Én azért emlékszem egy másikra, azért is emlékszem az André Weiser verzióra, mert ott teljes Don't Go benne volt, és ugye az nekünk a Spy the Ghost-tal a Party Time 3-as lemezen rajta is volt a mix lemezen. Tehát több feldolgozást megért ez a dal, meg remixet. De most ez az utolsó, itt a dallamot, tehát előszeretettel ugye az utóbbi időben, utóbbi 10 évben a dallamokat hozzák elő, és már más szöveggel esetleg. Itt is ez történt azért.
1: Igor Rayton, Oliver Heldens és Vula, ugye az ő nevükhöz fűződik, és már a dal címe is Turn Me On lett, ami igazából Bleach listás siker lett, 12. helyig jutott, és a Billboard Dance Mix Show Airplay listán is vezető helyezést ért el. Úgyhogy most hallgassuk meg ezt a dalt, aztán folytatjuk tovább vendégeinkkel, úgyhogy tartsatok velünk tovább.

0: más múlik pontosan.
1: Duplájó!
2: Engedem, hogy menjen.
1: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredeti.

0: 90-es évek végének egyik igazi nagy klubslágere szólt az elmúlt percekben, ez volt az ETB és a 9PM Till I Come című dal, amely tulajdonképp 1998-ban jelent meg, és 1999-ben lett igazán nagy nemzetközi sláger. ETB-nek az eredeti neve, ugye André Tannenberger volt, német DJ és producer volt, és van ebben egy ilyen klasszikus, egy ilyen gitárszerű szintetizátoros dallam, amelyről tulajdonképp mindenki felismeri ezt a dalt. Laci, szerintem ez igazából neked fűződnek emlékeid.
1: Hát ez, emlékszem, amikor először meghallottuk, és akkor még jártunk be a DJ szervizbe hanglemezeket is vásárolni. Hát mindenkinek felállt a hátán a szőr, annak ellenére, hogy már éreztük, hogy ez azért itt egy kicsit keverék, mert se nem, tehát hogy benne voltak house elemek, benne voltak az akkori pici techno elemek, és benne voltak, mert akkor azért a techno elemeket fel lehetett ebben, az akkori techno elemeket fel lehetett benne fedezni, és már előre mutatóan trance elemek is voltak benne.
0: A 90-es évek végén volt egy ilyen nagy zenei váltás, ami szépen lassan átcsúszott, ez a 90-es években ilyen, hát nem is tudom, ilyen dance-es korszak, egyre inkább átcsúszott a technikai house-os zenék felé egy picikét, és akkor ebben minden volt egy picit.
1: Igen, ebbe tényleg minden felfedezhető volt. Az, hogy behatárolni ezt nehéz volt. Én ezért szoktam azt mondani, hogy amit mi játszunk általában az Erős Attilával, az dance zene, amiben van egy kis trance, van egy kis régi house, van egy kis popnak ilyen dance-esebb verziója, tehát hogy minden benne van, mert akkor kezdtek el szétválni, teljesen szétváltak, és most tulajdonképpen egy számon belül van több.
0: A siker különösen Nagy-Britanniában volt nagy, a dal az ottani hivatalos kislemez listán első helyezett lett, Amerikában inkább a tánczenei listákon tarolt sokat. És ha már itt beszélgettünk a bulikról, akkor Laci, te vagy mihez is köthető az, amikor országosan is ismert lettél?
1: Hát tulajdonképpen ugye én ebben az időszakban kezdtem el remixeket csinálni több emberre.
0: Most igazából a klub életre gondoltam, mert majd
1: és akkor kerültem be szerintem az E-klub volt az ami igen, ezt emlékszem, ezt szétjátszottam az E-klubban, ezt a zenét, úgyhogy ennélkül nem volt péntek este, az biztos.
0: Úgyhogy... Péntek esti bulik egyik legismertebb DJ-je, ezt olvastam legalább 30 helyen, 1999, ez pont akkor volt ilyen hatalmas sláger az ETB.
1: Igen, nálam nem volt olyan este, amikor ez nem pörgött volna.
0: Értem. Jesszi esetén pedig igazából azt érdemes tudni, hogy ő nem csak a rádióban volt, hanem különböző újságoknak is írt különböző zenei anyagokat, ugye?
2: Igen, ez tulajdonképpen az volt a legelső, tehát ez még a rádiózás előtt kezdődött, hogy akkoriban működő zenei lapoknak írogattam, mert azért fegyük, hogy én akkor még egyetemista voltam, tehát nyilván ez egy ilyen perfekta hobbiként.
0: Uh-huh. De aztán később láttam, hogy a Mahasznak is...
2: A Mahasznál én lehúztam, hát tizen... Ezt is nehéz megállapítani, mert aztán később...
0: Jó, sokat maradjunk ennyi.
2: Külsős, szóval ilyen majdnem 20 évet gyakorlatilag a maszk kötelékeiben valamilyen formában.
0: Na térjünk rá egy picikét akkor a feldolgozásra, ugyanis ez is az ETB-hez kötődik, csak itt jött Topic, E7S, és itt már Your Love SPM, vagy 9PM, bocsánat, 9PM lett a dalnak a címe. Laci, erről mit tudsz?
1: Hát ebben is van egy picit más szöveg, tehát ebben már van szöveg.
0: Itt is a zenei alapot.
1: És a zenei alap. Hát használták fel, mert...
2: A sajátját, úgyhogy azért nem volt.
1: Igen, az ETB is benne van, tehát ez egy érdekes feldolgozás, amikor saját magad dolgozott fel, saját dalodat, de hát az időről időre ez előfordul, mert az ember ahogy változik, ahogy...
0: Hát nyilván ezen a
1: ahogy érik.
0: Is szeretném megjelenni, gondolom én, tehát hogy azt a 90-es évek végi dalt, az tulajdonképp most a mostani közönségben, hát a 2021-ben jelent meg, tehát az akkori közönség számára is megpróbálta ugye újra megismertetni.
1: És sikerült is.
2: És hát elég jó érzékkel nyúltak hozzá, illetve adták ki újra, mert hogy a ha már szóba hoztak ugye a Mahaszt, a Mahasznak vannak különböző slágerlistái, van a Dance slágerlista, amin 250 valahány hete ott van, gyakorlatilag az első 10-ből ki sem került azóta. Tehát azt jelenti, hogy 5 éve folyamatosan a zenés-táncos szórakozó helyek egyik legjátszottabb dala.
0: Talán nem véletlenül, ugye Nagy-Britanniában 8. helyig jutottak, Amerikában pedig az elektronikus tánczenei Billboard listán, mert ugye ott is több lista van, nem csak itt nálunk a Mahaszba, ott is bekerült az első 10-be. Hát akkor most hallgassuk meg ezt a feldolgozást, hogy hogyan szólt 2021-ből, aztán folytatjuk tovább Jessivel, valamint Spiggy Boy-jal.

0: megint a 90-es évekből szólt egy igazi nagy sláger, a Korona és a Riddle of the Night című dal. Ez itt továbbra is a duplájú vendégem, pedig továbbra is Jesse, valamint Spiggy Boy, és a Korona, azt érdemes róluk tudni, hogy 1993-ban jelent meg Olaszországban ez a dal, majd 1994-ben lett igazi nemzetközi siker. Ugye a Korona olasz Eurodance projekt volt, de a név mögött ugye többen is szerepeltek. Ugye itt voltak ilyen klasszikus dolgok, hogy ugye más szerepelt a videóklipben, és más énekelt, ugye ez akkoriban nem csak náluk, sőt már a 80-as években is elindult ez a dolog, és a közönség nem feltétlenül biztos, hogy mindig azzal azonosította, aki az alkotó volt, hanem inkább azzal, aki a videóklipben szerepelt. Na de ha már itt beszéltünk a DJ-skedésről is mi egymásról, akkor a 2000-es évek elején megalakult egy bizonyos DJ-szövet, amihez Jesse-nek elég erős köze van.
1: Hát olyannyira, hogy ez az én fejemből pattant ki, hoppá, hogy legyen egy ilyen szervezet.
0: Milyen célból, milyennek a DJ szövetség, vagy javíts ki pontosan, hogy is
1: hívjuk? Hát mennyi időnk van?
0: Hát másfél percet. Jó, így a lényeget, csak hogy mert zenélünk
1: is kellett. Azért én már előtte korábban éveken keresztül dolgoztam együtt DJ-kkel, hogy kiadóknak a promóciós anyagait juttattam el hozzájuk. Ugye nekem a tévés popzenés korszakomból megvoltak a kapcsolataim nagyon sok DJ-ben, rengeteg diszkóban forgattunk, és a kiadóknak pedig volt egy csomó zenéje, amit szerettek volna eljuttatni a DJ-khez, hogy ők játsszák, és hát ez ugye promóciós értékkel bírt, úgyhogy ezt így kötöttem össze őket. Aztán, amikor így a lemezipar elindult egy nagyon durva hanyatlásnak, hogy az emberek elkezdtek, hát akkor nem torrentezni, csak file cserélni, és a lemezeladások zvonórepülésbe kezdtek, akkor a kiadóknak már nem volt erre kerete, hogy ilyen promóciós célból lemezeket, konkrétan vinilkorongokat, illetve CD maxikat kaptak a DJ-k. Megszűnt ez a keret, viszont az egy fontos dolog volt, hogy a DJ-khez jussanak el a zenék, tehát ők ezt igényelték, és akkor elkezdtünk ilyen hitdiszkeket gyártani, hogy mi megkaptuk a kiadóktól a zenét, és ilyen válogatás, csak erre a célból ilyen promóciós hitdiszkeket csináltunk, amit viszont finanszírozni kellett, tehát a kiadók már erre nem költöttek pénzt, úgyhogy tulajdonképpen ez volt a DJ szövetség megalakulásának az egyik.
0: De ha jól tudom, a mai napig is olyannyira aktívak vagytok, hogy azért nálunk jár DJ Dominik egy hónappal ezelőtt, most például ő kapott életműdíjat.
1: Persze, hát aztán amikor ez a szervezet megalakult, akkor egy csomó egyéb funkciót is, vagy feladatot is magára vállalt, részben a legális DJ-k munkájának a segítését szemben az úgymond kóklerekkel, akik a szakma mind anyagi, mind erkölcsi megbecsülését aláásták, aztán ugye elkezdtünk díjátadókat rendezni, most például épp egy nagyon átfogó felmérést készítettünk a szakma helyzetéről, ami hamarosan publikálásra kerül, de állami támogatásokban is részesültünk, amiket a DJ-k megkaptak mondjuk a Covid-járvány idején, szóval igyekszünk a szakma képviselőinek az életét egy picivel könnyebbé, jobbá tenni, nem utolsó sorban a MAHASZ jogdíjból számukra kapható igen jelentős éves kedvezmény.
0: Úgy gondolom a Laci is tagja, jó fogalmazni?
1: Hát olyannyira, hogy Spiggy az egyik alelnök.
0: Ja, igen.
1: Már. Ő nem volt ott az alapítók között, de nagyon hamar megtaláltuk egymást, és azóta mi ketten nagyon jó barátok vagyunk, és együtt is dolgozunk. Hát szerintem itt most már beszélhet, mert 2003-ban alakult az Egyesület, hát szerintem egy 20 éve 20, már.
0: 23, ha jól számolok.
2: Hát igen, és előtte is kapcsolatban álltunk a Jesse-vel, úgyhogy tényleg ez szép lassan egy ilyen elkezdem a mondatot is, folytatja a másik.
1: Nagyjából igen.
0: Na, akkor sokszor. Én még kicsit ebbe belevágok, mert ugyanis Spigginél még az is egy fontos dolog, hogy ezek a sikerek, amelyek itt a 90-es évek végén jöttek, ezek nem csak országhatáron belül történtek meg, hanem akár a szomszédos országokba is felléptél, igaz?
2: Hát tulajdonképpen azért hozzá kell tenni, hogy azért aki sikeres Magyarországon, az a határon túli magyaroknál is tud fellépni általában, úgyhogy ezek nagyon jól működtek, illetve hát nekünk volt egy szerencsénk egy román kiadóval, és ott egy ilyen dal megjelent, ami elég jól szétment.
0: Én azt látom itt, hogy Szentpéterváron, Horvátországban,
2: az meg a Hauberes Hit Project-es Geton Sexy Top volt, az egy nagyon, nagyon jó sikerült kollab volt a Zsoltival, az több országban bekerült ilyen játszási listákba, rádióknak a játszási listájába, és sőt, még az egyik ilyen, talán Bravissimo, vagy valamelyik ilyen nemzetközi nagy válogatás, dupla válogatás lemezre is rákerült, ami azért nagyon nagy siker volt akkoriban.
0: Na de térjünk vissza egy picikét, mert már megint sokat beszéltünk, és néha muzsikálnunk is kellene egy picikét. Ugye Rhythm of the Night és a Bastille-féle feldolgozását választottam én ennek a dalnak, ez ugye az Of the Night. Hát mit tudsz erről, Laci?
2: Hát ez működik. Én, hogyha játszom, akkor inkább az eredetit játszom.
0: Még nagyon sikerült, ez mutathat.
2: Viszont ez egy jó átirata ennek a dalnak, egyébként abszolút jól működik.
0: És ugye az érdekesség az, hogy ugye nem csak ugye ezt a dal dolgozta fel, hanem a Snap-nak a Rhythm the Dancer című dala is ugye szerepel ebbe a feldolgozásba. Ezt egyébként majd a jövő héten meghallgatjuk, mert ennek is van egy másik feldolgozása. De ugye itt tulajdonképp két 90-es évekbeli nagy slágerből próbáltak egyet készíteni.
2: Igen, ezért is lett szerintem a címe az Of the Night, mert hogy a kettő, ugye, kettő dalból rakták ezt össze így, és a dalmokat használva. Még egyszer mondom, én inkább mind a kettőből az eredetit játszom.
0: Na, itt viszont most a feldolgozás fog jönni. Nagy-Britanniában a második helyig jutott a hivatalos kislemezlistán, és ez szól most nálunk itt a duplájóban, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést a két vendégünkkel, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk.

0: Karantina Valenta, Bongó Csacsasa című dalával, vagy dalát hallhattuk az elmúlt percekben itt a duplájóban. Bármilyen hihetetlen, ez a dal 1959-ben jelent meg, és az 50-es évek Csacsasa divatjához kapcsolódott tulajdonképp. Katarina Valentin Párizsban született, olasz családból származott, és több nyelven énekelt, nemzetközi sztár lett. A Bongó Csacsasa pedig jól mutatta, hogy mekkora siker volt ez a tulajdonképp latinos táncvilág már a 60-as években is. Valójában nagy sláger nem lett a dalból. A dal később egészen váratlan helyzetben is életre kelt. 2019-ben hallható volt a Pókember idegenben című filmben, majd 2021-ben TikTokon is felkapott sláger lett. Szóval ennyit az eredetiről, hamarosan folytatjuk a feldolgozással, de beszéljünk egy picikét akkor, ha már tévé, meg tévés szereplések, akkor ugye Jessi többször is részt vettél ilyen eurovíziós, akár egyszer zsűritagként, ha jól tudom, meg egyszer műsorvezetőként is ilyen dalfesztiválon.
1: Nem, zsűritagként nem, igazából az eurovíziós dalfesztiválon. Szerintem most már így összefolynak az évek, meg az emlékekben.
0: De volt valami között hozzá.
1: Volt, mert egyébként volt egy másik hasonló rendezvény, amit a Magyar Rádió közvetített, amit tulajdonképpen furcsa módon aztán szerintem Hamvában volt, de az is egy ilyen nagy nemzetközi, gyakorlatilag konkurens dalverseny. De volt olyan eurovíziós is, azt hiszem, aminek a magyarországi közvetítésében részt vettem, de most nagyon őszinte leszek, már nem tudom, hogy melyik, mikor volt, és pontosan.
0: Apropó, ha már hogy eurovízió, ugye, ahogy haladunk előre az időben, ugye, hát ennek a nemzetközi dalversenynek is azért eléggé megváltozott, hát nem is az, hogy a megítélés, hanem egy picikét talán átalakulóban volt ez a dolog. Mit gondolsz te erről az egészről, hogy milyen irányba halad ez, vagy hogy mi például már miért léptünk ki, miért nem szerepelünk, szerepelünk-e még, vagy egyáltalán merre megy ez az egész, csak így egy ilyen 3-4 mondatba?
1: Hát az a helyzet, hogy gyakorlatilag ez dalversenyként már régeséget elvesztette a funkcióját, még hogyha...
0: Hát ez nem az Abba Waterloo volt.
1: Hát az Abba Waterloo volt az egyetlen olyan dal, ami onnan igazából sláger.
0: Igen.
1: Egyébként jegyzett létező előadók léptek fel olyannyira, hogy például Céline Dion is indult az Eurovíziós Dalfesztiválon, vicces módon francia-kanadai létére Svájc színeiben. De sokszor előfordult, hogy egy-egy adott ország egy nagyon jegyzett művészét küldte. Talán volt egy viszonylag, azt hiszem Udo Jürgens, ugye ő egy osztrák, vagy német, most erre sem mennék megesküldni, ő az, aki még jegyzett előadóként talán meg is nyerte, vagy második lett, szóval, de hogy ez nem egy dalverseny, hanem ez, és az utóbbi években pedig aztán végképp egy propaganda show lett. Tehát eleve egy show, egy hatásvadász, szórakoztatóipari termék, amivel alapvetően semmi baj nem lenne. Az utóbbi 10 évben azért ez már egy ilyen LMBTQ propaganda műsor. Hát mondanám azt, hogy silányult, de és biztos nem lesz, akinek nem tetszik ez a megfogalmazásom, de az a helyzet, hogy igen. Tehát bármit is gondolunk az LMBTQ vonalról, vagy erről az egész trendről, nyilván ez is egy másik beszélgetés tárgya lehetne, de hogyha mondjuk szimpatizálunk vele, akkor is legyenek, ennek megvan és meg lehet a maga helye, de egyébként valamilyen szinten mégiscsak a zenéről, vagy eredendően a zenéről szóló rendezvényt ez alá bedarálni, ezt én nem nagyon tartom helyesnek, mert egyébként lehetne egy ilyen eurovíziós dalfesztivál, meg lehetne a maga zenei értéke is. Nyilván nem úgy, mint egy igazi, valódi tehetségkutatónak, ahol felmosoronyszagú öltözőkben, pingpongasztalokon játszó amatőr zenekarok megmutatják, hogy miket tudnak, és akkor kincset lehet találni. Az egy élekszagú másik verzió. Az, hogy egy ilyen show műsorban, az tök rendben van, de egy kicsit szólhatna a zenéről is. Hát arról most már nem nagyon szól.
0: Igen. Ha már így LMBTQ, meg mi egymás feljött itt, akkor próbálok egy picit vicces lenni, és remélem senki nem érti félre. ugye a Bangó Csacsacsának az előadója Good Boys, és hát akkor Laci, te jössz egy picit, ez egy 2021-es dal, gondolom ezt is játszott.
2: Tulajdonképpen ez a dal, ez nekem ez a tipikus inkább bootleg, mert minthogyha az eredeti lenne benne.
0: Ismerted az eredetit egyébként?
2: Igen. Hát ugye a filmből, én is. Igen. És minthogyha lenne egy hauzalap, amit néha megvágunk, és akkor belejön ez a bongó csacsacsa refrén.
0: Igazodott ehhez a trend.
2: Így van, teljesen. De ez egyébként nagyon jó, mert ugye az emberek sokszor nem is tudják, hogy honnan ismerik, mert ismerik ezt a dalt, és valószínűleg onnan, hogy a filmből. Mert ugye azt a régi verziót nem játsszák, a rádiók nem hallották nagyon, illetve még egy újabb trend is van, hogy nagyon sok dalt úgy dolgoznak fel, hogy a TikTokon fölkapják az eredetit, és akkor elkészülnek a feldolgozásaik, mert hát nézik a DJ-k, hogy mi az, ami a TikTokon beugrott a fiataloknál.
0: Hogyne, és ha már itt a Jesszi említett, hogy többféle slágerlista van, én nem is gondoltam volna, hogy ez a dal itt hazánkban ilyen nagy siker lett, hogy tulajdonképp Magyarországon a Single Top 40 listán ugye a 6. helyig jutott, a rádiós listán pedig első helyig jutott el ez a dal, úgyhogy most ez szól itt nálunk a duplájóban, mi pedig hamarosan jövünk vissza.

0: 80-as évek egyik igazi nagy sztárja volt itt az elmúlt percben hallható a duplájúban, Chaka Khan és a Rufus, mert hogy ugye ő először ebbe a zenekorba játszott, In Nobody, ez volt a dal címe. Hát mi jut erről eszetekbe?
1: Funky.
0: Mindenhol, hogy a Rufus az ugye onnan jött, ha emlékeim nem csalnak, akkor ő ugye amerikai funk és soul zenekar volt, és Chaka Khan volt az énekes, aki aztán később szóló karrierbe is kezdett, és hát azt lehet mondani, a dal az amerikai Billboard 600 listán a 22. helyig jutott, Amerikában pedig az R&B listán az első helyezett lett, és 1984-ben Grammy-díjat kapott. Az előbbi Jesse szólózott egy picikét, úgyhogy most pedig hozzád fordulok, Spigi, ugyanis már itt említetted erős Attilával való kapcsolatotokat. Hogyan is alakult ki ez az egész? Ez egy együttes duó, minek hívnátok hát magatokat itt a 2000-es évek talán elején?
1: Hát ez tulajdonképpen úgy alakult, hogy az Attila az a Carpe Diem tagja volt.
0: Igen.
1: Kezdetektől, ugye a Carpe Diem először három főzenekarként, aztán Bendegergő.
0: Csak hogy mondjuk egy dal.
1: Igen, Bendegergő kivált belőle.
2: Álomhajó az már ugye
1: az már akkor már ketten volt, az 97-es. És ugye hozzánk jöttek először fellépni, tehát megjelent a Carpe Diem EMA-nak című szingul, és rögtön jöttek hozzánk fellépni, és akkor meg is beszéltük, hogy mi egy középiskolába jártunk, onnantól kezdve tartottuk a kapcsolatot, mindig én adtam neki zenéket, hogy mik az új diszkos lágerek, és elkezdtünk zenében is együtt dolgozni, először remixeken, egyebeken, aztán utána, amikor neki megállt a Carpe Diem, akkor dolgoztunk tovább remixeken, zenéken, amit ő készített, és akkor dalszerzőként, azért neki számtalan szerzeménye van, és a későbbiekben egyszer csak jött az, hogy dolgozzunk együtt, ilyen 2001-2002 környékén, és 2003-ban meg is jelent a dancemix.hu ilyen mixlemez, amin saját dalok is voltak, meg saját remixek, és onnantól kezdve töretlenül megyünk előre.
0: Ugye itt a műsorban mi ezt úgy hívjuk, hogy számtalan feldolgozást készítettek ti is, és ugye Spiginek a itteni vendégszereplése sem érett idegen, ugyanis már ebben a műsorban két dalod is leforgott, vagy hát lement. Az egyik ugye a Régvárok valakire, ugye ami egy hatalmas sláger lett, a másik pedig az Ákos féle dal,
1: a valami véget ért.
0: Na de hát itt most még nem ér véget, csak
1: itt is jobbulást Ákosnak.
0: Igen. De itt még nem ér véget ugye a misor csak az első óra, de mielőtt még az utolsódat lejátszanánk, előtte beszéljünk ennek az Ain't Nobody-nak a feldolgozásáról, ami kiegészült egy Love Me Better című résszel is, és Felix James és Jameson nevéhez fűződik. Laci, egy pár szót így a hírek előtt még erről.
1: Egyébként nagyon jó ez a feldolgozás is, de én azt gondolom, hogy ebből a dalból nem ez lett a legjobb feldolgozás. Tehát
2: mondom, a Diana King.
1: Igen, ebből a dalból nagyon sok, tehát én egy lemeztáskát meg tudnék tölteni, annyi maxim van feldolgozásokból ebből, de a Diana King szerintem az egy nagyon-nagyon jól sikerült feldolgozás.
0: De az viszont nem 21. századi.
1: Az nem 21. századi.
0: Most a műsor témája...
2: A 90-es években készült.
0: Így most a műsor témájához talán, meg a fiatalabbakhoz talán ez áll közelebb, de gondolom ezt is játszod azért bulikon.
1: Igen, hogyha ha olyan a buli, akkor nem azt mondom, hogy feltétlenül lesz, de valamelyik Ain't Nobody biztos, hogy játszom.
0: 2015-ös magaddal, én nem is gondoltam volna, csak itt, hogy tekergettem a jegyzeteimet.
2: Azt még azért, bocsánat, de muszáj hozzátennem, hogy Chaka Khan, szerintem erre kevesen emlékeznek, járt Budapesten 1989-ben talán, amikor még azért nem volt ilyen koncertdömping egyáltalán.
0: Igen. Németországban lista vezető lett ez a feldolgozás, és igazából itt Európában volt nagyobb siker. Most ezt fogjuk most meghallgatni, majd ezt követően folytatjuk a második órával, és rögtön az óra elején egy igazi zsákba macskával fogjuk folytatni, azzal a kakukktojással, amely dalpár nem biztos, hogy ebbe a misorba illik, de amikor válogattam, akkor én azt gondoltam, hogy igen. Na mindegy, majd erről is beszélünk a következő óra elején. Most hírek, egyéb információk, de még előtte a dal, tartsatok velünk továbbra is. Gotcha.

0: Mi nem csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban és óvodákban a jövő héten. A gyakorlat résztvevőinek átfogó cselekvési forgatókönyvet kell gyakorolniuk, túszszedés, gyújtófolyadékkal és drónnal végrehajtott támadás esetére. Oroszországban 2004. szeptember 1-én történt a legsúlyosabb, tanévnyitó idején elkövetett terrortámadás az észak-oszétiai Beszlán egyik iskolájában, amelyet iszlamista csecsen szakadárok hajtottak végre. A 3 napon át tartó drámában 334 túsz, köztük 186 gyermek vesztette életét. Az elmúlt években orosz közoktatási intézmények ellen többször követtek el fegyveres támadást tanulóik volt diákjaik. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Műsorajánló.
7: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
11: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplán jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
12: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dupláló második órájába. Ez egy speciális adás, ugyanis a 20. század nagy slágerei csapnak össze a 21. század slágereivel, ami azt jelenti, hogy az eredeti előadó a 20. századból, a feldolgozás pedig a 21. századból szólal meg. Kivéve ezt a dalt, amit most hallottunk, a mikrofonnál egyébként továbbra is Csák Attila, és a vendégeket is megdupláztuk a mai alkalommal, ugyanis Spigi Boy és Jesse Jur itt a stúdióban még, és velük együtt közösen megyünk végig ezeken a dalokon. Szóval egy picit visszatérve itt a Hurts Wonderful Life című dalára, amikor én ezt először meghallottam, akkor azt gondoltam így a stílusából, hogy ez egy tipikus 80-as évekbeli dal, aztán mikor így elkezdtem utána nézni, akkor derült ki, hogy ez valójában 2010-ben jelent meg, de a hangzása miatt hagytam lenni igazából, mert hogyha ezt meghallgatjuk, akkor valójában a 80-as évek köszönnek vissza. És ha már itt tartunk, hogy zenék meg válogatás, akkor amikor ti csináltok bulit, akkor mi dönti el azt, hogy milyen zenéket játszotok? Mondjuk akkor először Spigi, mert ugye ő többet zenélt, ha fogalmazhatok így.
1: Hát egyrészt, hogyha előső Spigi Boy buli van, akkor ott azért adott a keret.
0: Nyilván az, hogy meghatározta,
1: hogy ott mit, ott el is várják tőlünk. Ha más rendezvényről van szó, azért én elég széles palettán tudok játszani, pontosan azért, mert ugye tulajdonképpen az első olyan jegyzett bulim, amiért én kvázi fizetést kaptam, tehát nem egy iskola vagy kolesz buli volt, az 89-ben volt, és én onnan datálom ezért a pályafutásom kezdetét. Akkor még ugye egy diszkos elkezdett 8 órakor játszani, és ugye ahogy mondtam, hogy akkor már elég sokáig, tehát 11 óra 10 percig mehetett kb., mert hogy félkor már nem lehetett utcán ember, és ott nekünk mindent kellett. Tehát ott megvolt az, hogy körülbelül várták, mert ugye megérkeznek 8 óra, akkor rögtön tele a hely, mert akkor azért nem az volt, hogy ilyen szép lassan telik meg, hanem szinte zúdultak be az emberek 8 órakor.
0: Az emberek előtte alapozni.
1: Így van. És tudtam, hogy olyan fél tíz környékén az első lassú zenét is le kell játszani. Tehát akkor még lassút is kellett játszani.
0: Következő megszólalásba, igen.
1: Úgyhogy mindent. És pontosan ezért a mai világban annyira jó. Szóval vannak előnyei és vannak hátrányai TikTok világnak. Az egyik előnye az, hogy már az idősebb emberek is rövidebb részt szeretnének a zenékből hallani. És ugye vannak nagyon sikeres fiatal, nem feltétlenül fiatal DJ-k, mert van olyan, aki velem egy idős DJ, és csinál ezekből a dalokból olyat, amikor ilyen alapot tesz alá, és ilyen Zindak Remix, Pantelis Remix, vagy bármi néven, vagy bootlegként fut, és ezekből tulajdonképpen ilyen másfél perceket lehet játszani, de szinte minden benne van. Tehát ebben lehet egy Depeche Mode, lehet egy régi Black Wonderful Life egy tök jó alappal, tehát mindent tudsz játszani.
0: Én érdekes, hogy ez még egy négyes
1: Még például Jesse meglepődött egyszer, hogy If the Foreigner-t játszol, igen.
2: Volt, ezt akartam mesélni, hogy Spigivel időnként ilyen egész más jellegű felnőtt rendezvényeken, nem is kevésszer összefutunk, és akkor mindig föl szoktam menni hozzá a színpadra, hogy figyelj, milyen baromi jókat játsz, te ilyeneket játszol.
0: Ember, ugye? Na de ha már Jesse átvetted a szót, azért te is csináltál egy-két bulit, gondolom én, és te mit gondolsz erről az egészről? Milyen zenéket válogatsz be? Én amíg így olvastam, hogy neked azért van egyfajta stílusod, de ezt gondolom.
2: Igen, szóval én abban a szerencsés helyzetben voltam, hála Istennek, hogy én mindig azt játszhattam, amit én nagyon szeretek, mert azért nekem a DJ-zés ilyen szempontból mindig is hobbi volt, annak ellenére, hogy mondjuk a Zöld Pardonban 7 éven keresztül először heti egy, aztán már heti háromszor voltam, mert annyira jól működött ez a rockos...
0: A hobbiból majdnem szakma.
2: Hát majdnem, igen. Ez a rockos történet, és aztán is fesztiválokon is nagyon-nagyon jól működött. Volt fesztiválon, Szigeten.
0: De mi az a stílus, vagy mi az a zene, amit te válogatsz, vagy hogy...
2: Ugye az én szívem csücske az a 80-as évek dallamos rock zenéje, amiből majd egy pici ízelítőt itt nem a régi hajótól fogunk is kapni, meg az italo diszkó a 80-as évekből. Na most ezeket egyáltalán nem lehet játszani, ma már az utóbbit sem igazából, de amit viszont nagyon lehetett, és szintén nagyon szeretek, az így nagyjából a 2000-es évek 90-es évek legvégétől a nemzetközi rádiós pop-rock zene, ami a Killers-től a Muse-on át egészen a System of a Down-ig terjed, tehát azért egy ilyen erős rock fókusszal rajta, de mondjuk Avril Lavigne-t, vagy sőt, még Jessica Simpson-t, és sőt, néha még David Guetta-tól, és egy-egy szám volt, ami belefért a repertoárba, attól függ, hogy éppen mennyire volt rockos a buli, vagy mennyire nem, de semmiképpen sem ezt a általános, vagy megszokott tánczenét játszottam, és ez nem is volt kérdés, tehát ha az én bulimjaim azok erről szóltak, és nem is kellett, nem is volt elvárás, és nem is lettem volna hajlandó mást játszani, mert ez erről szól, de mondom, azért ez egy kegyelmi állapot, egy nagyon jó DJ, aki kellően verzatilis, ő sok mindent le tud játszani, neki is legyen stílusa.
0: Tehát van, az egy nevelés is, ugye?
2: Igen, szóval nem, a DJ nem zenegép, láttam nagyon jó feliratot DJ.com-on. Ez kétségtelen, hogy legyen egy koncepciója arról, hogy ő nagyjából mit játszik, és miről szól az a buli, mert különben egy ilyen eklektikus, értelmetlen dolog lesz belőle. Ma meg már pláne tematikusak a bulik.
0: Tehát ti azt csináljátok a bulikon, amit mondjuk én is próbálok itt a rádióban, hogy minél több oldalról, minél több mindent megmutatni, hogy ne csak mindig egy ilyen egységú legyen ez a történet. De ha már Wonderful Life, ugye itt az előbb a Black is szóba került, de most nem a Black felvételéről beszélünk, hanem a Hertzről, és a Purple Disco Machine-ról. Laci, mit tudsz róluk? Miért érdekes? Hogyan jelent meg ez a te buliaidon, ha egyáltalán megjelent?
1: Hát tulajdonképpen a Purple Disco Machine az olyan nagyon, tehát nagyon jól, nagyon jó ízléssel, de pont annyit tesz hozzá, nem túl sokat egy ilyen dalhoz, amitől frissebb lesz. Frissebb lesz a dal. Pont ennyit tesz hozzá. Egyébként az érdekes, hogy a Hertzből eredetileg is készültek remixek különböző DJ-ektől. Volt köztük jó is, de ez a Purple Disco Machine ugye azokat a zenéket remixeli, vagy készíti el ilyen frissben, amit egyébként is játszana a bulikban, vagy azokon a helyszíneken, ahol ő játszik, és ez egy ilyen feldolgozása.
0: Ha ilyen erős hasonlatot mondok, akkor például a Purple Disco Machine az mondjuk lehet olyan, mint mondjuk a Spiggy Boy és a Bonanza féle feldolgozás, vagy ez nagy butaság?
1: Hát az azért ott az más volt, mert ugye...
0: Már én csak arra gondolok, hogy az egyik egy lassabb volt, a másik meg egy lendületesebb, most csak így, tehát
1: igen, viszont, de az mert... egy jó volt, tehát ott az nagyon nagy tempóváltás volt. Én ezt inkább abba sorolnám be, amit az előbb is mondtam, hogy vannak azok a mostani nagyon sok helyen ilyen nappali bulikon játszó DJ-k, akik megcsinálják a maguk kis verzióját ezekből a zenékből, ami tök kényelmesen, tök jó játszható. Van egy pici táncos alapja, de nem feltétlenül a tánc központúsága legfontosabb. Tehát a Purple Disco Machine az tánczene, de mégsem az, hogy te ott tombolj és óriási buli legyen, hanem ilyen kicsit ilyen lötyögős. Ez, míg ami az a feldolgozásunk azért az tényleg a picit a tombolásról is szól.
0: Persze, értem. Na, hát az előbb itt Laci említetted, hogy az idősebbek is már szeretnek egy picikét kevesebbet hallgatni a dalokból. Hát szerintem itt a sok beszélgetésben nálunk is csak ilyen rövid dalok, részletek fognak majd elhangzani, de amiket mondatok, az pedig fontos. Na, hallgassunk bele egy picikét ebbe a Purple Disco Machine-os feldolgozásba a Hertzel együtt. Ez már itt a Wonderful Life, és hamarosan innen folytatjuk tovább.

0: Frankievel és a Four Seasons dala Begin szólt az elmúlt percekben itt a duplájóban. Azt érdemes igazából róluk tudni, hogy 1967-ből származik ez a dal, Bob Guido és Peggy Farinat írta ezt a dalt. A Four Seasons tagjai, illetve hát a Four Seasons együttes már nem feltétlenül ismeretlen a duplájó hallgatói számára. Számtalan dalt játszottunk le, ugye a múltkor a Beatles Lacinál is lejátszottuk, például a Bye Bye Baby című dalt, vagy a Walk Like a Man, amelyet ugye a 80-as években, mielőtt itt mindjárt megszólalnak az úri emberek, Spiggy valamint Jesse, ugye a Divine is feldolgozott, de ugye mi a Bonbon félét választottuk, ugye akkor, amikor ez így felhangzott. Szóval ez az a tipikus együttes, aminek rengeteg dalát feldolgozták, és az volt az egyik érdekessége, hogy mi már számtalan slágert lejátszottunk ezek közül, hogy a nagy többségük, ha lehet így fogalmazni, akkor ilyen B-oldalas sláger volt, amelyeket később elővettek. Frankie Valli-ről, valamint a Four Seasons-ről nektek egyébként még mi jut eszetekbe?
1: Hát nekem azonnal a December 1963, Oh What a Night.
0: Azért szeretem, hogy ezt mindig tud olyat mondani, ami egyébként egy tök jó zene, csak amúgy meg nem annyira ismert, legalábbis így ilyen rádiós.
1: Én erre azért nem mondanám, hogy nem annyira ismert, mert ez még a Fortunában is sláger volt.
0: Há, igen, csak így rádiók nem annyira játszották, tehát én most ebben a közben.
1: Ami nagy hiba
0: egyébként. Igen, egyébként ez tény is.
1: Az egy zseniális dal.
2: Nekem egyébként a Frankie Valli-ről más jut eszembe, ugye az én életem egyik meghatározó filmje volt a Pomádé, a Grease című jó film, és ott ugye rengeteg betétdalt ő készített, és nekem inkább az jut róla mindig eszembe, és hát ott azért az egy olyan dolog volt, ami a kvázi idézőes vasfüggönyt átvágta az a film, mert azt viszonylag talán hamar bemutatták nálunk is, és nekünk az nagyon nagy élmény volt. Emlékszem, szintén kollégiumista élményem fűződik hozzá, hogy a mi kollégiumunknak két lány kollégiumban volt, és azokkal együtt

0: meg ezt a filmet.
1: Az amerikai Billboard Hot 100 listán a 16. helyig jutott a dal, és ami még fontos igazából, hogy itt az előbb beszéltünk már a bulikról, meg itt egy picikét az is előjött, hogy lassú zene mi egymás szerintetek. Mennyire alakult tehát a buliknak a világa az elmúlt 30 évben? Spigi?
0: Hát a bulik világa abszolút átalakult, ugye most például ugye a klubok állnak és a fesztiválok mennek, de most már azért érezhetően ez a nagy fesztivál hype-nak a csökkenése is, és talán akkor megint visszajönnek azok a klubos bulik, de azt is érzem, hogy a klubos buliknál most például elkezdtünk csinálni egy ilyen matiné parti sorozatot, ami ilyen 6-7 órakor elindul és éjfélig tart, és nagyon nagy sikere van, mert ugye akkor nincs elrontva a másnapjuk az embereknek, és simán tudnak menni másnap.
1: Ugye volt régen ez a parti vicca, még a korai időszakból, hogy egy rendes lánynak már este 8-kor ágyba a helye, na de ezt ne fejtsük ki tovább, csak így ez még arra az időszak.
0: És utána hazamehet, tudom.
1: Pont, de igen, erre gondoltam. Na de, hogy alapjában véve, ami az egyik ilyen érdekesség, vagy amit én tapasztaltam, bár most már is a nagyon járó bulikba, ugye családos emberként, de hát ez nagy hiba a másik oldalról meg, de hogy amit így hallok sok helyről, amit hát hiányolnak, vagy nem tudom mennyire van rá, hogy például a lassú zenék eltűntek, amire korábban még lehetett ismerkedni mi egymás, szóval, hogy egy picit ilyen szempontból is átalakult ez a dolog. Ti ezt hogy látjátok, Jesszi?
2: Én is hiányolom a lassú zenéket, azért ez egy régóta tartó folyamat, már igazából már a 90-es években sem nagyon voltak.
1: Bár még ilyen vidéki diszkókban én emlékszem rá, hogy azért nagyon sok ilyen Rednecks Wish You Were Here, vagy mondjuk a Delusa Jonnak ugye az MC Hover feldolgozása.
2: Hát effektív a lassúzás.
1: Volt egy, igen, de már igazad, hogy nem annyira volt, tehát nem voltak lassú blokkok, mint mondjuk a 80-as években, ez tény is.
2: Nem, de hogy megint felhozom a Fortunát egy emlékként. Igaz, hogy az nem a bűsor közben volt, mert a Fortunában éjfélkor mindig volt szünet. Ami azt jelentette, hogy a funky zenék tömkelege közepette, amikor mindenki táncolt és robta, akkor volt egy az 5-10 perc, amikor kicsit lejjebb ment a hangerő, meg a tempó, a baka is elment valamit addig csinálni, és lassú, vagy ott volt a pultban, de lassú zenéket játszott, és például játszotta ő ott a Foreignertől az I Don't Wanna Live Without You-t, amitől besírtam a gyönyörűségtől, hogy hát ilyen zenéket itt hallhatok. Úgyhogy van, akinek ez nagy élmény, de valahogy, minthogyha a bulizó közönség sem sokszor már nem igényli a lassú zenét. Bár nem tudom, Spiginek lehet, hogy van tapasztalat, hogy amikor viszont kapnak egyet, akkor megörülnek neki.
0: Van olyan, amikor tipikusan kérnek egy-egy ilyen rendezvényen egy-egy lassú zenét, és akkor örülnek neki, de tényleg tipikusan úgy nem igénylik azt a fajta, lehet, hogy azt a táncot sem igénylik.
2: Igen, szóval az egy lehetőség volt, hogy az ember oda ment a csajhoz, felkérte lassúzni, vagy legalábbis tehát nem az volt, hogy csak oda egymás mellé sodródnak és táncolnak, hanem mégis volt rögtön egy megszólítós kommunikáció, és akkor elkezdtek lassúzni, hát a bátrabbak után elkezdték simogatni a seggét, és aztán vagy pofon lett belőle, vagy ment tovább a történet.
1: Igen, ugye, tök érdekes, hogy annó ugye a twisttel indult el ez a történet, hogy ott ugye mindenki megpróbált egyedül táncolni, tehát ez a társas tánc, mint olyan, ezt hát lehet, hogy csak az én rossz meglátásom, de tulajdonképpen ezt a lassúzás tartotta így egy picikét még fent egy darabig.
0: Tulajdonképpen igen, mert a lassúzás az ugye amikor elkezdődtek azok a dolgok, amikor osztálybuliknál, meg a hogy híveknál ilyen fiúcsapatok, meg lánycsapatok együtt táncolgattak, ott is még tényleg arra volt jó ez a lassú, hogy a fiú kiválasztott hölgyhöz oda menjen és felkérje, de ezek szépen lassan így elcsendesültek.
1: Na, ha már a lassúzásról beszélünk, mert megint zenélnünk kéne, olyan jó, hogy két vendégem van, de nagyon jó dolgokról beszélgetünk egyébként. A Metcon féle verzió, ha nem is lassú, de egy picit lassabb történet 2007-ből, Begin. Erről Laci mit tudsz, vagy mennyire is?
0: Hát ez volt az a dal, ami ilyen átkötő dal, nagyon sokan erre használták, hogy ilyen lassabb tempójukból átmentek gyorsba, vagy pedig a gyorsabb tempójú zenékből szépen a lassabb tempójukba át tudtak menni. Egyébként mindenki játszotta, mert hát ezt mindenki tudja énekelgetni, úgyhogy
1: és Európában hatalmas nagy siker lett, Nagy-Britanniában 5. helyen, Németországban 10. helyen szerepelt, Francia Franciaországban, Hollandiában, Norvégiában pedig lista vezető lett, és már is szólít nálunk.

0: Egy igazi kuriózum csendült fel itt a duplájóban, méghozzá az Ice House és az Electric Blue című dal, amit már ugye Jesse korábban spoilerezett egy picikét, de most ez a dal csendült fel. Hát Jesse, te jössz akkor.
1: Hát köszönöm a lehetőséget, hogy én is hozhattam egy dalat, ami igazán közel áll hozzám. És nagyon örülök, hogy Spigi itt volt velem, mert azért ezekhez az elektronikus zenei 2000-es évekbeli feldolgozásokhoz ő sokkal jobban hozzá tud szólni, tapasztalatból is, mint én. De amit most hallottuk, és majd a feldolgozása is, amit hallani fogunk, az mind a kettő nagyon-nagyon közel áll hozzám. Tehát a 80-as évek dallamos rockzenéjét...
0: Tehát ez az igazi ilyen
1: fogom. Abszolút, abszolút. Tehát a 80-as évek dallamos rockzenéjét ért rajongó énem, és a 2000-es évek rádiós poprock zenéjéért rajongó énem is itt...
0: Még nagyon a hangodon is hallatszik.
1: Kellemesen össze tudnak találkozni. Az Ice House egyébként az ultra kedvenc bandáim egyike. Talán azért, mert ausztrálok, és ez is egy nagyon, nagyon nagy kuriózum.
0: Érdekes a dalnak a szövege is, ahogy így meghallgattam, hogy az Electric Blue.
1: Igen, egyébként ezzel a dallal próbálkoztak betörni az amerikai piacra úgy igazán, és valamennyire sikerült is. A dal az MTV-n elég nagy sláger volt, de a nagy áttörés nem született meg, de Ausztráliában a mai napig. Tehát az In Excess mellett igazából az Ice House legalább annyira kultikus zenekar oda lent. Ugye a világszerte az In Excess sokkal ismertebb, de Ausztráliában pariba vannak, és nagyon nagy szerencsém volt 2016 elején, azt hiszem, amikor Ausztráliában jártam, akkor Tasmánia fővárosában, Hobartban éppen az Ice House lépett fel, úgyhogy hát ha az elejére nem is értem oda, mert a repülőm egy picit késett, úgyhogy a Crazy-t már nem hallottam, a legnagyobb kedvencemet, de az Electric Blue-t pont igen.
0: Na, majd mindjárt beszélünk a feldolgozásról is, de én arra gondoltam, ugyanez egy zenés műsor, de azért egy ilyen 3-4 mondatban beszéljünk már egy picikét lehet így fogalmazni a másik foglalkozásokról, vagy más irányú tevékenységetekről is, akkor ha már Jesse-nél van a szó, de tényleg csak 3-4 mondatban is általánosságban, ugye rólad azért nagyon sokan tudják, hogy egy magyar jobboldali konzervatív újságíró, műsorvezető vagy, és nagyon sok politikai tartalmú, hát műsorokat, írásaidat ismerhet mindenki. Mióta csinálod, hogy érzed magad ebbe, vagy miért nyúltál ehhez a részhez is a zenén túl, csak tényleg így általánosságban 3-4 mondatba?
1: Hát ugye én igazából 2015 környékén kezdtem aktívan foglalkozni politikával, amikor a migrációs válság elindult, és láttam, hogy milyen hamis narratívák futnak ezzel kapcsolatban, és hogy jó emberkednek egyesek, és szidják, degradálják, stigmatizálják azokat, akik feltették azokat a jogos kérdéseket, hogy hát mégiscsak nézzük már meg, hogy pontosan kik ezek, meg honnan jönnek, úgyhogy én ott berágtam ezekre a jó emberkedő Facebook huszárokra, úgyhogy azért...
0: Hát ez abszolút belülről jött.
1: Abszolút belülről jött, annak ellenére, hogy ez a családban azért ez nagyon fut ez a dolog, de én a zeneiparban.
0: Apropó, csak egy fél mondat, ha már itt a család így szóba jött, aki esetleg nem tudná még ebben az országban, de szerintem kevés olyan ember van, ugye apukád, ugye Jeszenszky Géza, aki az Antal kormány külügyminiszter.
1: Van olyan, és most akkor el kell mesélni, de ez tényleg csak fél perc. Aha. Egy 30 éves csaj, nagyon jó fej, meg egyébként, hogy mondjam, egy intelligens nőről beszélünk abszolút, és úgy alakult, hogy találkozott apám, és nem tudta, hogy ő kicsoda. Szóval, hogy a fiataloknál azért van olyan, aki...
0: Igen, én ezért tartom fontosnak, hogy ha már itt vagytok, akkor beszéljünk erről is egy picikét, hogy minden oldalról egy picikét bemutassunk benneteket.
1: És szóval én ott elkezdtem aktívan politikai műsorokban részt venni, először tényleg hobbiként, politikai hobbista, aztán ezt meg
0: is... Innen jött is ez a név,
1: innen jött
0: a műsorod is.
1: Ezt én találtam, és aztán így lett a saját műsorom, amikor már nyilván azért nem annyira hobbiként működött, de hát most ugye úgy alakul az élet, hogy most már kevésbé foglalkozom politikával, viszont közben felépült szépen ugye a saját csatornám, a Jeszenszky Kaland, ahol inkább ilyen életmód, egészség, jövőkép.
0: Egyébként a másik oldalról nem izgalmas, hogy picit megkóstolni ugyanezt a dolgot, vagy ez már úgy azért másabb?
1: Már hogy érted, hogy a
0: másik úgy, hogy ugye most, hogy ugye szerepváltás történt, fogalmazzuk meg így fiatalan, hogy ugye, hát most tilesztek a objektív sajtó, vagy nem tudom.
1: Ja, abszolút, abszolút, de abszolút, ez izgalmas és érdekes.
0: Objektív
1: abszolút,
0: sajtó,
1: nagyon jól látod.
0: Van erre egy mozaik szó, de ezt most nem használjuk, csak hogy igen. Tehát, hogy
1: igen, az FOS, de hogy független objektív sajtó, de hogy nagyon jól látod, hogy egyfajta felszabadulás az, amikor az ember, tehát ellenzékben mindig könnyebb bármit csinálni, mert hogyha az ember egy kormány oldalon van, akkor önkéntelenül is megkapja azt, hogy propaganda. Hát azért ezt most látjuk is egyébként. Nyilván én ezt nagyon őszintén mondom, hogy nekem soha senki nem mondta meg, hogy mit kell mondani, de nyilván volt egy nem csak egy értékrendem, de hát mégiscsak hozzátartoztam valami fajta politikai közösséghez. Jó. Most is egyébként, de ellenzékből mindig sokkal könnyebb dolga van az embernek. Viszont valóban most már azért ez az utóbbi egy-két évben ez egy organikus, lassú folyamat, ami most itt hirtelen kényszerből felgyorsult, de hogy engem már nem azt mondom, hogy nem érdekel a politika, tehát ez nagy hazugság lenne, és foglalkozom is vele, és ezt a részét is valamennyire viszem tovább.
0: Élvezed is egyébként, vagy most már úgy belefáradtál, ha lehet, vagy ez
1: hogy belefáradtam, hanem az egyes ember, vagy az emberek közösségének a lelki, szellemi, fizikai egészsége, jóléte, aminek egy lába, vagy egy része csak az, hogy milyen politikai rendszerben működünk, milyen politikai döntéseket hozunk. Ez is nagyon fontos, de sokkal holisztikusabban az, hogy tényleg az szó szerint, hogy mit teszünk, hogyan mozgunk, mennyit alszunk, milyen a kapcsolatunk Istennel, ezek jobban foglalkoznak, és sokkal inkább ilyen témájú podcasteket egyébként.
0: Beszéljünk Laciról is egy picit, mert az a baj, hogy közben itt a műsorülés korlátot. Tehát, hogy Laci pedig ugye 2014-ben polgármester lett Václátodon, és ha jól tudom, azóta is.
2: Hát igen, még mindig polgármester vagyok.
0: Hogyan jött ez egyébként, hogy így nagyon
2: hát
0: akartam,
2: vagy csak egyszer megválasztottan most ilyen demagogó? Tehát ennek nagyon egyszerű profán a megoldása, hogy a lányom akkor 16 éves volt, Fótra járt középiskolában, nagyon sokszor vittem őt reggel középiskolába, és akkor megkérdeztem tőle, hogy és egyébként, hogy de egyetemű volt számomra a válasz, tehát, hogy Václátóton belül hol akar lakni, de ő hol akar lakni majd, hát biztos, hogy nem Václátóton, ez volt a válasz, és akkor úgy, hát majdnem satúféket nyomtam a kocsiba, és akkor úgy elgondolkodtam, hogy ez mitől lehet, akkor elkezdtem megkérdezni a haverokat, akikkel együtt fociztam, meg egyebek, és akkor kiderült, hogy szomszéd településeken vettek telket itt-ott, és akkor azt láttam, hogy a település 1800 és 1900 fő között van, ami azért volt furcsa, mert tehát kb. 20 perc Budapest, Vácfót 10-15 perc, Gödöllő is, tehát hogy mindenhol el lehet érni onnan, tehát munka lehetőség az nagyon sok van, agglomerációban is nem nő, hanem úgy stagnál a település, úgyhogy azért nagyjából minden szép volt. És ingatlan fejlesztők lefejlesztettek akkor már ilyen 300-400, hát közel 300 telket, amit ugye nem bírtak eladni, vagy nem tudom, mi történt ott. És ezt szerettük volna így megváltoztatni, hogy legalábbis először megtartani azokat a srácokat, lányokat, akik ott születtek, hogy ne elköltözzenek.
0: Csak gyorsan egy fél mondatban végeredmény, mert közben tényleg
2: viszont. És maradtak, és most már 2800-an vagyunk ehhez képest. Aha.
0: Ami még érdekes, hogy itt ezt a DJ-zés mellett folytatod, hogy párhuzamos?
2: Hát nekem az én szakmám, munkám az a DJ-zés, nekem ez a szerencsére mindkét dolog, amit csinálok, az mindkettő ilyen hobbi.
0: Ez a DJ-polgi, ez egy pletyka, vagy valóban?
2: Sokan hívnak így azóta, hogy polgikám, mi van a DJ Polgi, meg hát van akinek a telefonjában úgy vagyok benne, hogy a DJ Polgi, úgyhogy ez így rám ragadt.
0: Azon ritka a polgármesterek közé tartozol, ha igaz ez a pletyka, bár több helyen is nyilatkoztad, aki nem veszi fel a fizetését.
2: Hát az az igazság, hogy olyan a költségvetés, amikor felvenném a fizetésem, akkor nem tudom, mit csinálnánk.
0: Pláne most.
2: Fura lenne, hogyha felvenném a fizetésem, és mondjuk az óvodát bezárnánk.
0: Aha, tehát, hogy ennek többféle oka is van.
2: Igen.
0: Itt úgy fogalmazták meg, hogy ugye a közösség szolgálata igazából a szívügyed nektek.
2: De én ebben borzasztóan szerencsés vagyok, tehát azért hozzáteszem, tehát ez egy nagy feladat. Én nekem az a szerencsém, hogy máshonnan megvannak a bevételeim, és ezért tehettem ezt meg. Ettől függetlenül
0: akkor
2: azt gondolom,
0: hogy... hobbi, nem? Ez a polgármesteri...
2: Igen.
0: Jó, ha mennyire ezt lehet nyilván hobbinak nevezni, mert azért nagyon komoly feladatokkal jár, és nem akarom degradálni ezt a dolgot, de hogy a fajta hobbi, tehát nem egy megélhetési, hát nem tudom, politikus vagy...
2: Nem, de ettől függetlenül én hiszem és vallom, hogy a jó polgármester az szinte mindent pénzt megér.
0: Akkor adjuk át Jessinek a szót, mert itt közben nagyon eldumáltuk az időt, de ez nem baj. Ugye itt elektrikgyú, itt tartottunk még valahol a legelején, és akkor, ha jól tudom, a feldolgozásban is volt egy olyan koncert, ahol ugye az eredeti előadóval együtt is elénekelték ezt a dalt, de hogy kicsodák ők, és akkor konferáld is fel te a dalt, hogyha kérhetlek.
1: Hú, megtaláltad, óriási.
0: Bizony.
1: A Killers készítette ezt a feldolgozást, nem is olyan régen, talán 2020 környékén.
0: Igen.
1: Ugye a Killers,
0: hát pontosan 2020-ban.
1: Killers egy nagyon-nagyon népszerű zenekar a 2000-es években a Szigeten is.
0: Online koncertsorozat.
1: Többször is.
0: A dalt, ez csak úgy hallgat, jegyzem meg. Igen, figyelek.
1: Jártak már, és az a fura, hogy ez mindössze néhány hónappal ezelőtt küldte át nekem Lentúli Krisztián barátom ezt az átdolgozást, tehát nem még eddig nem jött szembe, úgyhogy pont jó, hogy ez a műsor ez most készül, és most kerestél meg, és lehidaltam, hogy egy nagyon régi nagy kedvencemet, így az újabb zenekarok közül az egyik, hát mondjuk egyik kedvencem feldolgozta, és ilyen jól nyúltak hozzá. Tehát ez egyszerre, ez nem is annyira feldolgozás, ez inkább omázs, ezt úgy szokták mondani, amikor gyakorlatilag nincs is benne változtatás, de nem csak az van, hogy egy baromi jó dalt kicsit gyengébb minőségben valaki előad, ahogy mondjuk egy falunapon szokták az egyébként, minden tisztítem az övéké, de az ilyen hakli zenekarok, hanem egyszerűen a hasonló a stílus, tehát ami az Ice House volt 86-ban, az kb. A Killers a 2000-es években, tehát illik is hozzájuk a dal, és de annyira mívesen, annyira jól van előadva, akkora tisztelettel, tehát látszik,
0: akkor mutasd meg a rádiós múltadat, hogyha lehetek egy picit provokatív, és akkor gyorsan konferáljuk fel ezt.
1: És volt most egy ausztrál koncert, nem olyan régen, ahol az Ice House ikonikus frontembere, Iva Davis fölment a színpadra, a Killers-el felhívták, és hát óriási siker volt, de most akkor jöjjön a Killers átdolgozás még Iva Davis nélkül, ez az Electric Blue.
0: Itt a duplájóban is, hamarosan jövünk vissza.

0: ha azt mondom, hogy Dick Dale, vagy azt mondom például, hogy Deltons, akkor ez nem biztos, hogy bárkinek is sokat mond. Sőt, amíg azt is mondom, hogy Missy Lou, akkor sem biztos, hogy mindenki számára megvan, hogy miről beszélek, de szerencsére egy rádióról van szó, és aki a zenét hallotta itt az elmúlt percekben, az, annak már biztos, hogy rögtön ismerős lehet maga a feldolgozás is. Ez itt továbbra is a Duplájú, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Ez a mai adás egy speciális, ahol a 20. század nagy slágerei csapnak össze a 21. század nagy slágereivel. A Missy Lou nem Dick Dale saját szerzeménye, hanem egy régi kelet-mediterrán dallam volt, már 1920-as években is ismerős volt, ez egy görög felvétel volt egyébként, de Dick Dale 1962-ben teljesen új arcot adott ennek a dalnak, és tulajdonképp ez egy villámgyors, erős, gitáros surfrock számmá alakult. Na és itt jön az, hogy ez a dal akkoriban nem volt igazán nagy siker, de aztán később a Quentin Tarantino féle Ponyvaregény című filmben bukkant fel ez a dal 1994-ben, és akkor onnantól vált igazából újra nagy sláger, és majd itt jön a Black Eyed Peas, aki ugye feldolgozta, és onnantól lett hatalmas nagy a siker. Na, itt már beszéltünk sok mindenről, diszkóról, bulikról, mi egymásról. Forgatta, mint az elmúlt időszakban ugye megjelent Rizskó Gézának ez a Diszkó ABCD című könyve, lehet, hogy számotokra is ismerős ez a dolog. És eszembe jutott, és gondoltam, hogy tőletek is megkérdezem, mert ugye ti már egy következő generáció vagytok, hogy vannak-e példaképeitek, akár külföldről, akár pedig itthonról, és hogy mit gondoltok az elődjeitekről. Kezdjük a Jesse-vel, mert szerintem ő rövidebb lesz, bízom legalábbis benne az előző hosszú monológ után.
1: Hát nekem az igazi nagy, legnagyobb példaképem az Adam Curry, egykori MTV-s műsorvezető, aki azóta ilyen bitcoin és egyéb internetes specialista lett, egy nagyon jó arc, és egyébként mélyen Isten hívő ember, úgyhogy nekem ő. Az ABCD mindenkiből, ugye Arató, Bétó, Cintula, Dévényi, mindegyiküket nagy tiszteletben, nagy becsben tartom, sajnos van köztük, aki már nincs köztünk.
0: Cintula,
1: ők meghatározó figurái voltak egy akkori korszaknak, és akkor abban az időben ott nekik megvolt a maguk nagyon fontos helye.
0: Igi?
2: Hát abszolút ugyanez, tehát az ABCD, ugye nekem is a nagy magyar lemezdolosok jutnak eszembe, akik letették ennek a itteni szakmának is az alapjait úgymond.
0: Ti ezt megpróbáljátok tovább vinni egyébként?
2: Hát amennyire lehet, megpróbáljuk tovább vinni, azért mi csináltunk ilyen DJ iskolát is, megpróbáltuk szakmásítani ezt a dolgot, hogy legyen egy bizonyos, ami nem azt jelenti, hogy a művészetet kivéve belőle, mert ugye ilyenkor jön az a vita, hogy ez most művészet vagy szakma. Én azt gondolom, hogy van egy, tehát minden művészetnek van egy szakmai alapja is, és ezt kéne először továbbadni, és utána, hogy valaki művészi módon, vagy csak simán szakiparosként viszi, ez már...
0: Akár tartjátok is a kapcsolatot, vagy akár te, Laci, hát nem kortársaiddal, hanem az elődjeiddel, ha ilyen csúnyán fogalmazok?
2: Hát Bétot Lacival rendszeresen beszélgetünk, így van, meg hát nekem volt szerencsém két darab retro Talisznyi lemezt készíteni a Lacival, úgyhogy abszolút tartjuk a kapcsolatot, többiekkel kevésbé, mert hát nem nagyon...
0: Külföldi példakép, ha már Jesse mondottak?
2: Hát nekem ezek a nagy remixerek mindig változik, ez nagyon... Hát nekem annó, ugye az első, ami miatt én elkezdtem csinálni, hogy ez pont az előbb a Jesse az Inexist említette, és egy Inexist Maxim volt egy Paul Oakenfold remix, és én ott ragadtam úgy, hogy na, valami ilyesmit kell csinálni minden zenéből, hogy játszható legyen.
0: Beszéljünk a Black Eyed Peas-ről gyorsan egy pár szót. Pump It, mit jelent ez a számodra?
2: Hát surf rock, az előbb elmondtad. Ez szintén egy olyan zene volt az én olvasatomban, ahol lehetett lassítani, vagy gyorsítani a tempót. Tehát, hogy nekem inkább ez volt. Szerettem játszani egyébként ezt a zenét, és főleg a Ponyvaregény miatt.
0: Persze, Pump It Amerikában a Billboard 600-on a 16. helyig jutott, Nagy-Britanniában pedig a hivatalos kislemez listán a 3. helyezett lett. Több országban top 10-es siker volt, például Ausztráliában, a hatodik Új-Zélandon a második helyig jutott, és már is szól itt nálunk a duplájúba, és hamarosan jövünk vissza az utolsó előtti megszólalással, úgyhogy mindenféleképp tartsatok velünk.

0: Szerintem egy olyan dal csendült fel itt a duplájóban, amiről szerintem órákat lehetne beszélni. Snow Informer. Hát, Laci, rögtön hozzád fordulok. Mi jut erről a dalról eszedbe?
1: Hát, akkoriban ez egy érdekes dolog volt, amikor megjelent a Snow Informer. Szerintem az egyik legszeretettebb, de ugyanakkor legutáltabb dal volt a DJ-k között, mert emlékszem, hogy amikor bejött, akkor hú, először mindenki meg akarta venni azonnal a Bakelit vagy CD Maxit, majd 4 hónap múlva, vagy 2 hónap múlva, mivel mindenki ezt kérte a diszkóba, onnantól kezdve a DJ-knek kötelező volt utálni. Tehát a DJ társadalom egy igen furcsa dolog, hogy a nagy slágereket kötelező utálni, a kevésbé nagy slágereket még kötelező szeretni.
0: Egyébként 1992-ben jelent meg, majd 1993-ban vált óriási slikerré. Ugye a Snow kanadai előadó eredetileg Dino Bryan néven vált ismerté, a dal producere pedig MC Shane volt, aki rebbetétekkel is szerepelt ebbe a dalba. Az Informer az amerikai Billboard 600-on a 7. helyig jutott, vagy bocsánat, 7 hétig volt az első, nem mindegy azért, az Egyesült Királyságban pedig a hivatalos listán a 2. helyig jutott. A dal történetéhez hozzátartozik, hogy Snow saját korábbi rendőrségi ügyéből is börtönélményeiből készült a dal, és itt az Informer az ilyen egyfajta besúgót jelent. Na nézzük meg a feldolgozását is gyorsan, de még mielőtt rátérnénk, ha már feldolgozás is említettem, akkor még ebben a műsorban nem beszéltünk arról, hogy nektek mi a véleményetek, hogy miért születnek meg ezek a feldolgozások, hogy talán egy újabb bőr lehúzása, talán valakinek van egy jobb ötlete, megjelenik benne a technika, akár generációkat összeköt. Kezdjük gyorsan a Jesse-vel.
2: Hát ez nagyon sokféle motiváció lehet. Például az előbb általam említett omázs, amikor a zenekar egyszerűen kifejezi a tiszteletét egy nagy előd, egy nagy ikon iránt. Olyan is lehet, amit te mondasz bőven, hogy lehúzni egy bőrt. Tehát sikeres dalt feldolgozni, és azt mondjuk kiadni, az ha nem is garantálja az adott előadó számára az újabb sikert és a bevételt, de jó eséllyel, tehát oda fognak rá figyelni. Szóval önmagában nyilván nem elég, de ugródeszkának jól használható.
0: Van rá szükség egyébként ezekre a feldolgozásokra, hogy egy nagy sláger tovább éljen akár napjainkban is?
2: Hát ez nagyon szubjektív, ki mit gondol erről. Nyilván az igazi nagy slágereknek nincs erre szüksége, mert azok önálló alanyi jogon élnek és léteznek évtizedekkel később is, rengeteg ilyet tudunk. De néha érdekes, főleg, hogyha mondjuk egy kicsit máshogy nyúlnak hozzá, akár műfajváltással.
0: Akkor mondjuk egy feldolgozás jobb, mint az eredeti, mert ugye ebből is van azért.
2: Van ilyen bőven.
0: Na, Laci, akkor te.
1: Hát én például ennek a dalnak kifejezetten ismerem a hátterét, mert ezt a Daddy Yankee egyszer lenyilatkozta, ugye egy dél-amerikai rapper, és ugye ők sokszor lépnek fel lemezlovasokkal, és egyszer valamilyen rapbetétnél bejátszotta az Informert a DJ, és akkor jött az, hogy hú, neki ebbe bele kell rappelnie, illetve az a ragáznia, mert a Daddy Yankee inkább ragázik, és akkor jött a Katy Perry is még a képbe, és a Snow-val együtt megcsinálták így az Informernek ezt az új verzióját, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen rappelő adónál ez azért úgy is jön, hogy ők úgynevezett samplingeket vagy részeket használnak régebbi zenékből, mint ahogy a House DJ-knél is van ilyen, és itt konkrétan ez történt, és azt hiszem valamilyen eseményre csinálták meg egyébként ezt a dalt, mert nem emlékszem, mi volt az esemény neve, de egy konkrétan úgy Katy Perry.
0: Én se találtam meg, férfiasan bevallom.
1: Katy Perry-vel. De akkoriban olvastam, amikor megjelent, hogy valamilyen eseményen külön ezt így elő is adták.
0: Na de úgy általánosságban a feldolgozásokról tényleg csak egy-két mondatban, hogy neked, ugye aki te készítettél is, most egyszerűsítsük le így, hogy feldolgozásokat, ugye te ezen az oldalon is megjelentél, de úgy nagy általánosságban mi a véleményed a feldolgozásokról?
1: Én azt gondolom, hogy általában a feldolgozások elérik a céljaikat, mert aki feldolgozza ezt, az olyan környezetbe szeretné tenni, amilyenbe ő vagy játszani, vagy felhasználni, vagy filmbetétként tudja használni bármiként, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 90%-ban a feldolgozások elérik a céljukat, és én szeretem őket egyébként mindig meghallgatni.
0: Na hát akkor most jön 2019-ből ez a feldolgozásdal, és még tényleg egy utolsó megszólásáig jövünk vissza Jessivel, és Piggyból jön, úgyhogy feltétlenül várjátok.

0: Chris Isaac Wicked Game, ehhez az topláló továbbra is, és az 1980-as évek végének egyik legnagyobb slágere csendült fel itt az elmúlt percekbe. Hát, Jessire nézek itt első körbe. Chris Isaac, mi jut róla eszedbe?
1: Egy nagyon extra, különleges hang. Ugye viszonylag ritka a popzenében, hogy ne tenorok, főleg meg rockzenében is, hogy ne tenorok énekelnének. Hogy valaki ilyen, mondjuk a countryban előfordul gyakran, és ugye Chris Isaac azért egy ilyen country, kicsit ilyen alternatív country énekes, de így a mondjuk a nemzetközileg ismert popzenében viszonylag ritka az ilyen ennyire mély hang. Egy nagyon érdekes, nagyon jó dal a maga nemében, a sajátos atmoszférájával. Sose volt nagy kedvencem akkor, de elismerem.
0: És érdekes, hogy eleinte nem is lett ez olyan nagy sláger, de aztán később volt egy David Lynch féle film, ez a Veszett a világ című film 1990-ben, és akkor kezdtek el igazából felfigyelni erre a dalra. Tehát ezt is, ha mondhatom, hogy egy film tett igazán ismerté. Amerikában a Billboard Hot 100-on a 6. helyig jutott, Nagy-Britanniában pedig a hivatalos kis lemezlistán a 10. helyig jutott. Ugye amerikai énekes dalszerzőről beszélünk, hogyha Chris Isaac-et említjük meg, és ugye a zenében megjelenik a rock and roll, a rockabilly, és a, hát egy picit a melankólia fogalmazhatok így, tehát ez így az egésznek így a keveréke. Na hát ez volt igazából ez a dal, és akkor ugye a végén pedig arról szeretnék tőletek érdeklődni, akár akkor, ha már Jessinél volt a szó, hogy jelen, mik a tervek, mik azok, amelyeket még továbbra is szeretnétek elérni, mi az, amiket most fontosnak tartotok, tényleg két mondatban?
1: Hát, ahogy az előbb mondtam, én a saját YouTube csatornámat, saját weboldalamat most jelentősen bővítem, fejlesztem.
0: Zenével kapcsolatosan?
1: A DJ Szövetség az továbbra is.
0: Ad bőven
1: munkát, gondolom. Szépen jól van, van vele munka is, vannak feladatok, vannak lehetőségek, azt csináljuk.
0: Hát fogunk még rólad hallani, vagy legalábbis bízunk benne.
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Nagyon helyes. Laci?
2: Hát én nekem ugye, a DJ világ az ugyanúgy megy, azért itt folyamatosan vannak a fellépéseink, és mellett a polgármesterség, meg mellette én elkezdtem otthon egyre többet foglalkozni a saját dolgaimmal. Ugye a feleségem az kutyákkal versenyez, és közben az idősebbi kutya az elkezdett terelgetni, ezért megjelentek az életünkben a bárányok, és elkezdtem velük foglalkozni. Minden oldalról, tehát nem csak a terelés oldalról, hanem a fogyasztói oldalról is, tehát ilyen dorper, meg kameruni bárányokkal, meg ilyesmikkel. Érdekel is a téma, meg én megtaláltam egy hobbit most már egy 10-15 éve, ez az ilyen sütögetés, főzögetés, még nagyon csak kóstolgatom, de...
0: Ez mit jelent a grillezés?
2: Grillezés, igen, barbecuezás, de...
0: Az idő az most megvan hozzá, tehát éjszaka, mert napon nem lehet megmaradni, de hogy...
2: Ezekkel szeretnék egy picit behatóbban majd foglalkozni, de hát a zene az kitölti az életem, tehát mindent én azért majd mindent a zene alá
0: rendelek. Tehát, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a zene az mindig az egy olyan menekülő, hogy az bármibe segít, a szerelembe, a bánatba, az örömbe, tehát ott mindig...
2: Az mindenben átvisz. Az én életemben két dolog van. Az egyik az, hogy egy hívő ember vagyok, és a zene a másik, ami ez a két dolog, az mindig tud segíteni. Akár bánatban, akár örömben, ez mindig irányba tudja állítani az embert. Bármi történik.
0: Parafor Kuva, ha jól ejtem a nevét, és Annana Club.
2: Igen, ez egyébként ennek az érdekessége, hogy ezt egy hitdisken külföldről kaptuk meg a Bérces Ádámmal, a CLS-es Bérces Ádámmal, és mondta, hogy neki semmi újdonság nincs ebben a dalban, és akkoriban kezdett ez a Deep House így működni így Magyarországon is, és emlékszem, hogy akkor a Nigel-nek átküldtem, és mondta, hogy egész jó, és tudom, hogy be is tette az egyik ilyen mixébe a Nigel Stately, és akkor a Bérces Ádámmal, mert akkor még volt ilyen, hogy behoztunk zenéket, és akkor a kiadónknál volt, és ennek azért van egy ilyen hozzánk köthető része is ennek a dolognak, hogy ez azért is...
0: Személyesen nem is gondoltam volna, milyen jó, hogy vendégeink vannak, hogy a Nagy-Britanniában hivatalos tánczenék kislemezlistán első helyezett lett egyébként a dal, a brit kislemez eladási és letöltés listán pedig pedig a negyedik helyet ért el, több európai országban is szerepelt a slágerlistákon, például Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban is. Hát ura, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy színesítették ezt a műsort. Minden létező időt túléltünk itt a beszélgetéssel, de ennek ellenére azért nagyon örülök, hogy itt voltatok, és remélem legközelebb is jöttek.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy a jövő héten ígérem egyedül jövök, és sokkal többet fogunk majd zenélni, akkor is lesz duplájó. Remélem, akkor is velem tartok ugyanitt ugyanebben az időpontban. Most azonban ezzel a Wicked Games, érdekes, hogy itt viszont már többes számba került a címe a dalnak. Ezzel búcsúzom most tőletek az elmúlt két órában Jessét, azaz Jeszenszky Zsoltot, valamint Spigiboyt hallhattátok. Csák Attila voltam. Sziaszt!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót.
3: Újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Magyarországé volt a leglassabban bővülő gazdaság a régióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása, a nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Februárban az akkori szakminiszter 7 szénhidrogén terület kutatására, kitermelésére és hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak, áll a GKI gazdaságkutató a magyar gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. Szerintük az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges, a globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak. A GKI elemzése szerint az elmúlt 15 évben regionálisan Magyarország volt Euróban mérve a leglassabban bővülő gazdaság, messze elmaradva az uniós átlagtól, eközben a dinamikusabban felzárkózó régiós versenytársak jelentős előnyre tettek szert. Már több mint 900-szor nyújtottak segítséget a Balatonparton a vöröskeresztesek a nyáron. Az önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Terrorvédelmi gyakorlatot tartanak az orosz iskolában.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 16-án köszöntjük Ábrahám nevű hallgatóinkat. A név héber eredetű, jelentése sokaság név, valamint atya. Augusztus 16-án kívül ünnepelnek még az Ábrahámok június 15-én és október 9-én is. Becézése: Ábrám, Ábris, Ábriska, Ábrán és Ábránka. Jeles viselői a névnek: Ganc Ábrahám, vasöntőmester, gyáros, Barcsai Ábrahám költő, valamint önkedves Ábrahám. Ezen a napon ünnepelnek még Amelita, Csépán, Diomed, Ibrahim, István, Joakim, Rokko, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénus, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor, Ugor, Ábrán, valamint Áhim nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 16-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1570. augusztus 16-án II. Miksa császár és János Zsigmond király megkötötte a Speyeri egyezményt, amelyben János Zsigmond lemondott a királyi címről és fejedelemként uralkodott Erdély és Partium fölött. A 19. századdal folytatjuk 1888. augusztus 16-ával. Ekkor meghalt dr. John Stees Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóladió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. Ugorjunk a 20. század elejére, 1915. augusztus 16-án Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1949. augusztus 16-án halt meg Margaret Mitchell, amerikai írónő, a híres Elfújta a szél szerzője. Folytassuk 1956-tal, augusztus 16-án meghalt Lugosi Béla színész, a híres Dracula. Két évet lépünk előre, 1958. augusztus 16-án született Madonna, eredeti nevén Louise Veronica Ciccone, amerikai-olasz énekesnő, színésznő. Folytassuk 1974-jel, augusztus 16-án született Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok, úszónő. Három évet ugrunk csak előre, 1977. augusztus 16-án született Farkasházi Réka, színésznő. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 16-án Gracelandben szívrohamban meghalt Elvis Presley, a rock and roll koronázatlan királya. Barátnője Jean Der Alden talált rá a fürdőszoba kövezetén, de már nem tudták újraéleszteni. Ugyanaz orvosok szívrohamot állapítottak meg, mindenki tudta, hogy halála az évek óta szerett töménytelen mennyiségű pirula hatása. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet Sámuel első könyve második részéből.
1: Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene, jó lehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik, és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor.

0: 2026. augusztus 16-a, évközi 20. vasárnap. Nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től a 28. versig. Abban az időben. Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A hit, amely kilép a megszokásból. Jézus idegen földre megy, Tírus és Szidon vidékére, a pogányok területére. Ebben már önmagában is van valami jelentőségteljes. A messiás, aki Izrael fiaihoz küldetett, most átlépi a határokat, földrajzilag és jelképesen is. És éppen ott, a kívülállók között találkozik valakivel, aki olyat tesz, amit még a választott nép tagjai közül sem sokan, mélyen megérinti Jézus szívét. A kánaáni asszony története nem csupán a hűség és a kitartás példája, az üzenet ennél mélyebb. Jézus kinyilvánítja, hogy az üdvösség minden ember számára elérhető, aki hittel fordul hozzá. Ez a nő nem zsidó, nem tanult, nem tartozik semmilyen vallási elithez, de van egy nagy előnye. Tud szenvedni, és ismeri a lélek fájdalmát. És aki szenved, az tud kérni, tud kiáltani, tud küzdeni, és gyakran jobban érti a krisztusi tanítást, mint a szokásokban és a szokásokból élő hívők. Mária, Jézus anyja, egy lakodalmon szólítja meg először nyilvánosan fiát és kéri segítségét: nincs több boruk. A kánaáni asszony is hasonlóan szól: uram, könyörülj rajtam. A különbség óriási, az egyik kérés egy ünnepi alkalommal váratlanul előálló kellemetlenség, a másik egy kétségbeesett személy hosszú idő óta tartó élethelyzete. Az anyai szeretet és a gondoskodás az egyiknél is, a másiknál is a mozgató erő. A szeretet, különösen amikor egy gyermek szenved, képes áttörni minden társadalmi falon, vallási előítéleten és hallgatáson. A találkozás drámai. Jézus háromszor is visszautasítja az asszony kérését. Először hallgatással, aztán teológiai érveléssel, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól, végül egy provokatív mondattal: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Ezek a mondatok, mintha próbára tennék az asszonyt, de valójában ezek által bontakozik ki az asszony hite. Mert nem csak a hite nagy, hanem az alázata és éles látása is. Igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat alázatos, és jelzi mély hitét. Elismerem, hogy nem vagyok méltó, de hiszem, hogy a te kegyelmedből egy morzsa is elég a csodához. Ez a morzsányi hit az, ami gyógyulást hoz lánya számára. Nem kell ide tudományos elmélet. Nincs itt csodás látomás. Csak egy egyszerű, de igaz szívből fakadó kijelentés, ami tanúskodik az alázatról, a bizalomról és a hitről. És Jézus észreveszi ezt, ezért így szól hozzá: nagy a te hited. Olyan ember mondja ezt egy pogány asszonynak, aki másút így sóhajt fel: ó, ti kis hitűek. Egy plébános mesélte, hogy egy alkalommal egy asszony hónapokon át minden szentmise után ott maradt a templomban egyedül imádkozni. Egyszer könnyek között mondta az atyának: a fiam elhagyta az egyházat. Nem beszél velem, sem Istennel. Nem tudok más tenni, mint nap leülni itt Isten előtt, és megmutatni neki, hogy nem adom fel. A fiú tudott erről, és egy év múlva visszatért anyjához, és hitélete is újra kezdődött. Nem a szavak győzték meg. hanem az a hűséges, csendes, kitartó jelenlét, ahogy az anyja ott maradt Jézus lábánál. Olyan időket élünk, amikor egyre több ember érzi a hallgatást Isten részéről, mintha nem hallaná meg az imákat, mintha távol lenne. Az evangéliumban szereplő pogány asszony nem sértődik meg, nem hátrál meg, hanem okosan, szeretettel és hittel válaszol. Példája arra bátorít minket, hogy keressük Isten közelségét, és legyünk kitartóak akkor is, ha látszólag hallgat. Isten pillanatnyi hallgatása ugyanis nem elutasítás, hanem meghívás a hitben való növekedésre. Uram Jézus Krisztus, add, hogy hitem ne csak akkor legyen erős, amikor meghallgatsz, hanem akkor is, amikor úgy érzem, nem figyelsz rám. Taníts kitartóan kérni, mint a kánaáni asszony, aki nem a méltóságát féltette, hanem bizalmát mutatta meg feléd. Segíts, hogy ne adjam fel az imát, még ha a válasz késik is. Erősíts meg, hogy higgyem, a te kegyelmed morzsá is elegendőek, mert abból árad az élet és a gyógyulás. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: program ajánlat.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Bősze Györgyöt hallják. Most kivételesen nem egy teljes szemfüles műsort fognak hallani, hanem csak egy kertcsinálót, a Szavária Karneválhoz. Mint sokan tudják, idén sokkal korábban lesz megtartva ez a nagy volumenű városi program. Hogy mi ennek az oka? Az is kiderül, ha velünk maradnak. Egy csendes, kellemes levegő irodában vagyok most, Szombathelyen.
2: A Szavária Történelmi Karnevál irodájában, amit a Szavária Turizmus Kft. Üzemeltet.
1: És a kedves hölgy, akitől a választ megkaptuk?
2: Grünwe Stefánia.
1: Drága Stefi, most azért jöttünk el ide, mert hogy évek óta ugye mi az Egyesülettel kint vagyunk, kitelepülünk a civil korzóra, most is ez ügyben jártunk erre. Mi az oka annak, hogy ennyire korán lett idén a karnevál megtartva? Valami rövid, frappáns választ mondjál.
2: Hát ennek technikai okai vannak. Az augusztus 20-ai hétvégén nagyon nem szerettünk volna belecsúszni, mert akkor az országban mindenhol van rendezvény, és ez technikailag meg a fellépők szempontjából is nagyon megnehezítette volna az előkészületeket. A rákövetkező hétvégén pedig már mindenki az iskola kezdésre fókuszál, nem lettek volna szállásaink is, úgyhogy most megpróbáljuk, hogy milyen augusztus közepén a karnevál.
1: Nagyon sok jelentkező van már rá, kitelepülők, programok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon szép számban lesznek majd vendéglátósaink, meg kézműveseink is, és a programok száma is rekordot fog dönteni az idén. Több mint 350 eseményt láthatnak majd, akik erre a négy napra Szombathelyre jönnek.
1: Akkor lehet, hogy ez nem csak nektek jó így a technikai problémák ellenére ez az időpont, hanem a résztvevők is lehet, hogy örülnek neki, hogy így előbbre került a megvalósítás.
2: Nagyon bízom benne, amúgy a visszajött vélemények a két végletet mutatják. Van, aki nagyon-nagyon örül neki, és azt mondja, hogy ez egy sokkal jobb időpont. Van, aki persze ragaszkodik a hagyományokhoz. Meglátjuk majd ezt most az idő, meg az időjárás eldönti.
1: És akkor ki tudja, hogy jövőre mikor lesz majd, akkor, ahogyan éppen adódik. Hányan szervezitek ezt a programot most?
2: A szűk csapat az nagyon kevés, az olyan 7-8-10 fő. Tehát ők azok, akik a helyszínfelelősök, akik a programok összeállításáért dolgoznak. Ők általában már olyan február elején elkezdik az évi programoknak az összeállítását, és ahogy egyre közelebb kerülünk a karnevalhoz, egyre bővül a létszám, hiszen belépnek a vásárszervezők, belépnek a technikai munkatársak, és mire elérünk magához a megvalósítás napjaihoz, akkor több százan dolgozunk már ahhoz, hogy flottul és simán menjen minden a rendezvény alatt.
1: Hát ezt éppen elég lehet koordinálni nektek innét.
2: Igen, ez egy nagyon nagy feladat.
1: Hány éve megy Szombathelyen a Szavária karnevál?
2: Ha most az újkori karnevált vesszük, ami a 2000-es években indult, egész pontosan 2000-ben, akkor a 25. Két év kimaradt a Covid miatt, úgyhogy idén jubilálunk.
1: Fantasztikus. Lesz felvonulás idén is, gondolom, akkor ebből kifolyólag mindenképpen.
2: Természetesen. Péntek este és szombat este a megszokott időpontokban, azaz 19 órai kezdettel vonulunk végig a belvároson, és a jubilám alkalmából most úgy gondolom, hogy egy jóval népesebb jelmezes csapatot láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon sok civil jelezte, hogy ők ezen az eseményen szeretnének részt venni, de a hagyományőrző csoportok is most kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy azokat a tagjaikat, akik már nem aktívak, vagy már nem Szombathelyen élnek, hogy őket is visszahívják, úgyhogy ők is kiemelt létszámba fognak majd vonulni.
1: Nem 5 óra körül szokott korábban lenni a felvonulás?
2: Mindig 7-kor kezdtünk. Ugye azért csalós, mert ez fáklyás felvonulás, és általában 7 órakor, amikor még elkezdődik a felvonulás, akkor világos van. Szerintem ezért gondoltál az 5 órára, és amire véget ér, addigra már augusztusban már beszokott sötétedni, és akkor tényleg fáklya fényben ér vissza a felvonulási menet.
1: Mi az útvonala a menetnek?
2: Az nem változott az elmúlt sok-sok év alatt. A Ferences kert történelmi témaparktól indulunk, el a Városháza felé, végig a Kossuth-Lajos utca, Püspöki palota, Kőszegi utca, Szavária mozi, Szavária hotel, Király utca útvonalon, és úgy kanyarodunk vissza a Borostyenkő áruháztól az Aréna utcába a történelmi témaparkhoz. Ez körülbelül olyan 2 kilométer, tehát azért, aki részt vesz a felvonulásban, azért ő tudja, hogy ez egy hosszú menet, de úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény benne lenni. Tényleg nagyon sok pozitív energiát kap a felvonuló, és nagyon sok visszajelzést.
1: Nem beszélve róla, hogy tesz az egészségért. Ugye jó pár lépés?
2: Hát még soha nem számoltam meg, hogy hány lépés, de azt lemértük, hogy közel 2 kilométert megyünk.
1: Mik lesznek olyan érdekességek, amik eddig nem voltak? Miről tudtak olyan programelemről, ami eddig nem volt, ami újdonság?
2: Hát idén több ilyen dologgal is készülünk. Az volt a cél, hogy ez a jubilóm ne csak abban a 4 napban valósulhasson meg, hanem legyen egy rákészülési folyamat. Tehát ennek az első eleme, ez volt már egy rózsaültetési ceremónia, ahol 25 Mák Gergely által termesztett szavária rózsát ültettünk el itt a történelmi témaparkban, és olyan szervezeteket hívtunk meg, akik a karnevál 25 éve alatt meghatározó szereplői voltak az eseménynek. Ez volt az első felütés, aztán éppen a múlt héten mutattunk be egy jubilómi fotóalbumot, ami az elmúlt időszak képeiből készült, Mészáros Zsolt volt a fotós, és ebben a fotóalbumban 25 személyt szólaltattunk meg, akik szintén úgy gondolom, hogy formálói voltak és létrehozói a Szavária történelmi karneválnak. És ezzel párhuzamosan fut a úgynevezett közösségi mozaik kezdeményezésünk. Ennek pedig az a lényege, hogy egy közel 18 ezer kis mozaik darabból álló alkotás jön majd létre, amit a történelmi témapark medencéjébe fogunk elhelyezni, és mindenki a lakosságból egyesével megvehet, vagy akár több mozaik kockát is, tehát ezáltal ő is részese és tulajdonosa lehet ennek a műalkotásnak, és vannak mozaik kirakó napjaink, ahol aki mozaik tulajdonos, de olyan is, aki nem, jöhet és segíthet nekünk abban, hogy ez a mozaik összeálljon, és akkor a végén majd ilyen fél négyzetméteres elemenként lehet letenni majd a szökőkútba. Nagyon nagyra az érdeklődés, és nagyon kedvelik ezt a résztvevők, úgyhogy a következő mozaik kirakó napokra majd a karnevál után lehet jönni, de lesz még egy csavar a történetben, és pedig az, hogy ezt a nagy mozaikot, hát a logisztikai szempontok miatt érthető módon nem tudjuk kivinni, hiszen ez közel 84 négyzetméter, de lesz ennek egy miniaturizált méretarányos verziója. Igen, egy makettje, amit viszont kiviszünk a Művészetek utcájába, és ott is lehet majd ugyanazt a mintát és ugyanezt a mozaikot rakosgatni.
1: Hol lehet vásárolni ilyen mozaik elemeket?
2: Elsősorban online felületen, a Szavária Karnevál honlapján, de hogyha valaki nem rendelkezik bankkártyás hozzáféréssel, akkor a Turinform irodába be tud térni, és ott is meg tudja venni a mozaik kockákat. A karnevál alatt pedig majd a Művészetek utcájában, ott, ahol ez a kis miniaturizált mozaik lesz, ez pedig T. Takács Tibor festőművésznek a standjánál lesz, hiszen ő ennek az egész kezdeményezésnek mozgatórugója.
1: Fantasztikus. Én nekem, ami nagyon tetszett, az a római katonák felvonulása meg az olasz zászlódobáló csapat. Ők lesznek idén?
2: Római katonáink lesznek.
1: Az igen. Szép lenne a karnevál nélkül.
2: Igen, nélkülük nincs Szavária történelmi karnevál. A Szavária légió, ők tényleg oszlopos tagja, és úgy gondolom, hogy az arcai is ennek az eseménynek. Lesznek zászlóforgatók is, természetesen két csapat is érkezik. Mind a kettő a felvonulásokban is részt vesz, és azon kívül is lesz nekik programjaik, de még hadd hívjam föl két különlegességre a figyelmet, amelyek az idei évre készülnek. Az egyik az, hogy készülnek óriás bábjaink, lesz egy Claudiusunk, majd egy városalapító Claudius, és lesz egy Ízisz istennő óriás báb is, hiszen az ő személyük az, ami az ókori Szaváriát nagy mértékben beazonosítja és egyedivé teszi. Ők majd megjelennek a felvonulásokban, mellettük lesz még két vendégbábunk, ők már meg is érkeztek ma hajnalban, Szent István és Gizella, szintén óriás báb formájában, őket pedig Székesfehérvárról kaptuk kölcsön a királyi napokról, úgyhogy királyi vendégeink is lesznek, és hát természetesen a város leghíresebb szentje, Szent Márton is részt fog venni az idejévi karneváli felvonulásban. És még egy érdekesség, ami szintén Ízishez kötődik, az Ízeum épületére készítettünk egy fényfestést, ami a karnevál 4 napja alatt minden este sötétedéstől hajnali 1-ig lesz látható. Körülbelül olyan 20 percenként fog ismétlődni maga ez az egész vetítési folyamat. Bárki megnézheti ingyenesen, nagyon látványos lesz. Ízisz misztériumát, hozzá kapcsolódó legendákat és azokat a rituálékat mutatja be, amelyek az ő istennői személyiségéhez kapcsolódnak.
1: Hát megcsináltad a kedvet hozzá mindenképpen, mondjuk sötétbe érünk haza mindenképpen, hogyha autóval itt vagyunk akkor is, de hát annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott ezek után, amiket Stefánia elmondott nekünk, találkozzunk a Szavária Karneválon, és akkor ünnepeljük együtt a 25. ilyen alkalmat.
2: Szeretettel várunk mindenkit!
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Viradásra hív a Vörös Kereszt. A szokásosnál korábban vándorolnak el a gólyák. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Viradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ekkor is szükség van a vérkészítményekre. Erre a helyzetre a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. A látássérülteket segítő javaslatcsomagot készítette az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a közösségi közlekedés használatának megkönnyítése, valamint a gyógyászati segédeszköz és a szemészeti ellátás hatékonyabb átétele érdekében. A hálózat javasolja a tapintható jelzések elhelyezését az autóbusz és vasúti megállókban és akusztikus utastájékoztatási rendszerek kiépítését. Továbbá szerintük a digitális felületeken alkalmazni kellene felolvasó szoftverekkel pásztázható alkalmazásokat. A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmányából. Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az érintettek átlagosan évi csaknem 1800 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egy havi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe, a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán a Szent Gellért rakparton a Budapest közút beruházásában. A cél, hogy megszüntessék a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő 5 évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettség nélküli munkavállalóknál, derül ki az IFO Gazdaságkutatóintézet felméréséből. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett. Szlovákiában a szokásosnál korábban már most megkezdődött a gólyák délre vándorlása. Ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál hamarabb kezdték meg vándorútjukat az afrikai telelőhelyeik irányába. Helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is útnak indultak. Derült napos száraz idő várható vasárnap, a szél megélénkül. A hajnali 10-12 fokról délutánra 32 és 36 fok közé melegszik a levegő.

mindenki bolond, mindenre kész. Fosszoskodok, ha nem is hitek, hogy fosszoskodok, a fejemre ész. Fosszoskodok, mindenki bolond, mindenre kész. Ha nem is hitek, hogy még a fejemre ész. Fosszoskodok, mindenki bolond, mindenre kész. Ha nem is hitek, hogy

0: Thou shalt not bug.
1: Hobby rádió.
2: Kamu reklám.
3: Ha nem látsz horgot a számban, kérlek, ne fárasz.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.